0: királyát, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas halgyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenete sem változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a nínivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljutta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és üle a porba. Ezt a történeti képet Babits a következő szavak foglalatába állítja elé.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben: kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elébe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten profétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelem. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek, füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptára. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvérei? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez? Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette? Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta, csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a ninivebeliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbizatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból, engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjuk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Istent szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát ugye, Uram, nekem ad. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szavát, azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninive felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba. Hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdetnékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget, földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljuk át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni? Egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által, azt a keveset, azt az öt kenyerecskét, és azt a két halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igen, csak hogy Ninivébe újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét? Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja. De hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársai! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népi? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninivé városáról a legfontosabbat. Mit? Ninivé pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninivé, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város. Legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívott? Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldötte Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium az zárszavában. Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninivé. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk falját, a magunk felebarátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni egy út szélén, egy árokban fetrengő fele barátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus? És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninivé. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninivé. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt, és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárőrvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és logykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta ekényt. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pödöltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e három napi útja alkalmával Ninive városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is, íge hirdetők, ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztul Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másod estére, másik tére ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak,

milyen szennyes a ruhája. Nem is az, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért böjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a böjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a böjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha böjtölünk, és jó a keresztényeknek böjtölni, ne tekintsük a böjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A böjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a böjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyétette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak, úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta, ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid, hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni, és Isten elfordítja haragját belőle. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelenti. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg,

0: És akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak, térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve, harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét, így remélte, de nem így történt. De a Ninive-beliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük. De nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánat? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és mi bennünk. Munkálja a bűnbeismerést, munkálja a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneit. Meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát ezért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunk. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársammal László Attilával együtt köszöntünk mindenkit, aki a készülékek közelében van. Ma egy újabb lépést teszünk Jézus megismerése felé, Jézus tanításainak, üzenetének felfedezése felé, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Szolgálatának kezdetén Jézus kiűzi a templomból azokat, akik szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Az akkori határozott viselkedése rettegéssel töltötte el a kereskedők szívét. És azt látjuk, hogy az ő élete, földi élete végén, küldetésének végén Jézus újból a templomba megy, és ugyanaz a szentségtelen kép fogadja őt, mint azelőtt. A történetet több evangélista is lejegyzi. Szeretném felolvasni a Máté evangélium a 21. fejezetéből azt, ami történik ekkor a templomban. A 12. verstől olvasom. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettitek. Mi történik itt? Mit ért a Szentírás az alatt, hogy a templomban zajlik mindez? Mert ha annyira vásár hangulat van ott, akkor ott bele lehet képzelni az állatbőgést, a pénzcsengést, az adókvevők heves alkudozását, közben zajlik az Isten tisztelet, vagy az áldozat, a szolgálattevők hangja, adásvétel, pénzváltás, jelen vannak a különböző emberek, távolról érkezettek, közelről valók, templomi méltóságok. Hogyan lehet leírni ezt a látványt, amit Jézus látott, amikor életének utolsó hetében újra bement a jeruzsálemi templomba? Hol zajlik ez az esemény pontosabban? És mi volt a gond? Miért háborodott fel Jézus annyira?
1: A Szentírás alapképe a templom. Tehát, hogyha az egész Bibliát egy képbe bele kellene foglaljuk, vagy egy rajzban, akkor a maga a templom, a jeruzsálemi templom magába foglal mindent, amit az embernek Istenről, a bűnös embernek Istenről tudnia kell. A templom az a hely, ahol megláthatjuk azt, hogy milyen az Isten szentsége, mekkora az ember bűnössége, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Tehát ez a legfontosabb iskola. Ez a kép, ami az ószövetségi sátorszolgálatban, később pedig az ószövetségi templomban lezajlott, minden ember számára a legfontosabb lecke, amelyet meg kell tanulnia. Ott láthatja a templomban az Istennek szentségét, ott láthatja azzal szemben az ember bűnösségét, mi a bűnnek az eredménye, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Ugye a szertartás rendszerben annyit látunk, hogy ott van a 10 parancsolat, Isten megszegett törvénye, Isten jelenléte. Ez a bűnös ember halálát hozza, és ahhoz, hogy az ember ne halljon meg, Isten helyettes talál az Ószövetségben, egy bárány, egy állati áldozat hal meg az ember bűnei helyett. És mindez elővetíti a képet arra, hogy az Isten szentsége semmit nem változott, az ember bűnösségének ma is ugyanaz az eredménye, a bűnzsoldja a halál, Róma 6.23-ban olvassuk, és Isten helyettes áldozatot talált az ember helyett Jézus Krisztusban, az ő fiában, hogy a megtérő bűnös ne kelljen meghaljon, hanem Jézus Krisztus haljon meg helyette. Tehát ez a templomnak a tanítása, ezért annyira fontos a templom, a zsidó templom ebben az időben, és ezért okozott akkora visszatetszést, akkora fájdalmat Jézus Krisztusnak, hogy ezt a templomi helyet nem erre a célra használták fel, hanem valami egészen másra.
0: A mai ember, amikor templomot hall, akkor úgy képzeli el, hogy maga az a helység, ahol zajlik az Isten tisztelet. Jól tudjuk, hogy az Ószövetségi templom nem ezt a célt szolgálta, úgy, ahogyan elmesélted, hogy mi volt a szerepe és mi zajlott ott. Hol történt mégis ez a zsibvásár, és miért volt annyira zavaró, hiszen az áldozathoz állatokat kellett vinni, az állatok amúgy is jelen voltak, a messziről érkezettek pedig, nekik valahonnan meg kellett vásárolni az állatot, amit fel akart áldozni. Tehát mi volt mégis az a megdöbbentő, ami Jézust kiborította, vagyis helyesebben fogalmazva állást foglalt ez ellen?
1: Tehát valóban a mai keresztény liturgiák általában, vagy istentiszteletek, ahogyan lezajlanak, ahhoz viszonyítva a templom szolgálata merőben más volt. Ha ma az igehirdetés által tanítjuk az összegyűlt közösséget, akkor abban az időben nem annyira a szóbeli tanítás volt a lényeg a templomban legalábbis, hanem magukban a tettekben, a ceremóniákban rejlett az üzenet, amelyet nyilván azokat is az Isten igéje szerint folytattak le, szerveztek meg, áldoztak meg minden áldozatot, ahogy az ige tanítja. Tehát valóban nem annyira csak magának a szóbeli tanításnak a helye volt a templom. A templomnak több része volt, hadd röviden vázoljuk, volt maga a templom épület, tehát a szentély épülete. Ez változott az idők folyamán, de a lényeg ugyanaz volt, tehát volt egy szent építmény, amelynek volt a külső helyisége, ahova naponta bevitték a véráldozatot, és volt a legbelsőbb helyisége, a Szentek Szente, ahova a főpap egy évben csak egyszer léphetett be. Ez jelképezi Jézus Krisztus mennyi szolgálatát, illetve a mennyi szolgálatának a végét, ahova Jézus Krisztus belép az időknek végén, és elvégez egy olyan szolgálatot, ahogy a főpap az esztendő végén egy nap elvégzett egy szolgálatot. Ezen kívül volt az épület komplexumon kívül volt az oltár, ahol tulajdonképpen az állatokat megölték. Ide sem léphetett bárki be, tehát hogyha a Szentek Szentébe csak a főpap léphetett be, a szentébe csak a papok léphettek be, akkor ide az udvarra, vagy az udvarig tulajdonképpen csak a zsidó férfiak léphettek, akik elhozták az áldozatukat. Ezen kívül volt az asszonyok udvara, és volt egy úgynevezett a pogányok udvara, ahol sokszor sok pogány összegyűlt, nem zsidó, tehát ne vegyük pejoratív értelemben ezt a pogányt, tehát a nem zsidók eljöttek, hogy némi fogalmat szerezzenek ők is a templomi szolgálatról, vagy más okokból jöttek el éppen ide. Például a János Evangélium a 12. fejezetében azt látjuk, hogy eljön egy néhány görög, és Jézussal akar találkozni, és üzennek Fileptől, Jézus tanítványától, hogy hívja ki Jézust a zsidók udvarából, és jöjjön ki a pogányok udvarába találkozni velük. Tehát több hely volt, több funkciója volt ennek a templomnak. Ez a vásár nyilván, hogy itt kint zajlik a pogányok udvarában, és ennek tulajdonképpen volt egy értelme, és pedig az, hogy azok a zsidók, akik távolról jöttek, Jeruzsálemből vagy a diaszpórából, tehát szétszéledve a világ különböző országaiban, hiszen ekkor már a zsidóság számos országban él, ne kelljen hozzanak hazúról állatáldozatot, hanem eljönnek, megvásárolják az áldozatokat, és itt az áldozatot elviszik a bűneikért. Tehát ennek megvolt mondjuk úgy az észszerűsége, megvolt az értelme is, nem is lett volna ebben önmagában semmi kifogásolni való. Jézus nem ezt a rendszert kifogásolta.
0: Ha az, amit Jézus talált a templomnál, az hozzátartozója volt az áldozati rendszernek és az egész ceremoniális rendszernek már az ószövetségi előírások szerint, akkor mégis mi volt a gond? Miért kellett Jézusnak közbelépni, és miért mondja azt, hogy latrok barlangjává tették az Istennek házát?
1: Nos, ez az a pont, amelyet górcső alá kell vetnünk, és meg kell kicsit lényegesebben vizsgálnunk, mert enélkül nem értetjük meg az egész történetnek a miben létét. Ugye meglepő, tehát az, hogy Jézus bemegy a templomba, és felborítja az asztalokat, és ostorral kiűzi az állatokat, és az embereket onnan, tehát ez Jézusra nem igazán jellemző. Egy agresszív világban élünk, amelyben elítéljük az agresszivitást. A Jézus esetében nem igazán látjuk azt, hogy ő ezt tenni. Kiveszi később a tanítványai kezéből is a fegyvert. Jézus fegyvertelen volt. Mondhatnánk, hogy egy fegyvertelen hős. Ugye ő elítéli a tanítványokat is, amikor kardot ragadnak. És ma is ő a világon békét szeretne. Sőt, azt látjuk, hogy Jézus a maga részéről nem ragadott fegyvert a rómaiak ellen. És a követői sem kellene ezzel foglalkozzanak ma. Viszont amikor az ő egyházáról van szó, amikor az Istennek házáról van szó, amikor az Isten dicsőségéről, az üdvösség útjáról és az üdvösség munkájáról, Isten népének a tisztaságáról, vagy éppen tisztátalanságáról van szó, amikor Isten ügyéről van szó, akkor Jézus nem tud nyugodt maradni. Nem maradhat nyugodt. És kedves keresztény hallgató, hogy meg kellene ezen nekünk is gondolkoznunk, hogy bennünket mi az, ami inkább foglalkoztat ezekben a napokban. Az, hogy a világban mi van, az fáj nekünk. A világ háborgása. Vagy legalább annyira fáj számunkra, és nyugtalanít az egyháznak, azoknak, akik magukat hívőknek tartják, és Jézus Krisztus nevét viselik magukon, azoknak az állapota. Most azt látjuk, hogy Jézus miközben Róma ellen nem ragadott kardot, fegyvert, az Isten háza iránt való féltő szeretet emésztette őt. Tehát igazából mi volt az, ami Jézus emésztette? Mi volt az, ami Jézus foglalkoztatta? Ugye nem az, hogy valaki hozott egy állatot, amit meg lehetett vásárolni, és áldozatként lehetett hozni Istennek. Hanem az, hogy ahelyett, hogy a templom arról szóljon, hogy ott a bűnös ember imádkozik és megbékél Istennel, ahelyett a templom az önzésnek vált a helyévé, és a zaj helyévé vált. És erről a kettőről hadd ejtsünk egy néhány szót. Az önzésnek vált a helyévé, vagyis egyes emberek érdeket húztak, és hasznot húztak abból, hogy eljött egy szegény bűnös ember, és akar vásárolni magának egy megáldozni való állatot. És olyan áron adták el ezeket az áldozatokat, amelyek teljesen méltatlanok voltak. Hadd ejtsek itt egy néhány szót magáról a kereskedésről. Amikor Ézsaiás könyvében azt találjuk, és Ezékiel könyvében, hogy Sátán bukott, akkor azt is találjuk vele kapcsolatosan, tehát ő a világosság angyala, Lucifer, aki volt a mennyben, és elbukott, azt találjuk róla feljegyezve, hogy a kereskedésével csapta be az embereket. Tehát maga a kereskedés abban a formában, ahogy általában ma a világunkban zajlik, tisztelet a kivétel, de általában egy becsapás, egy hazugság. Miért egy hazugság és becsapás? Azért, mert nem méltányos áron értékesítik sokszor a termékeket. Természetes az, hogy az egy jó dolog, hogyha az egyik országban van egy termék, és a másikban nincs. Akkor kereskedők elmennek, vagy beszerzik valamilyen úton, módon a másik országból, és elhozzák a saját országukban is, hogy legyen. Mert igény van rá. De az, hogy az igény alapján visszaélnek bizonyos dolgokkal, és méltatlan áron próbálják eladni azt, amivel rendelkeznek, Ez egy hazugság. És Sátántól ered. Azt, hogy a kereskedő is megél abból, hogy a terméket megvásárolja és eladja jobb áron, és a különbözetből megél, mert ebből kell neki megélnie. Az egy normális dolog. Viszont az, hogy a piaci hiányt kihasználja, és teljesen méltatlan nagy áron értékesíti a termékeket, ez Isten szemében elfogadhatatlan. Azt, amit a szabad piac teljesen természetesnek tart, a Szentírás nem tudja ezt aláírni. Tehát, hogy otthon mondjuk a báránynak az ára lett volna mondjuk egy pénz, és a templomban 5 pénzért adják ugyanazt, vagy 10 pénzért ugyanazt a bárányt, azt Isten már nem tudja aláírni. Nemrégiben egy fájdalommal vettem tudomásul egy hasonló helyzetet. Egy barátom családi problémákkal küzdött, és keresztény családterapeutához fordult. És kiderül az, hogy napi 1000 eurót keres az illető a terápiájából. Vagy vannak napok, amikor ezt az összeget megkeresi. Tehát hallatlan. Hol van itt keresztény szellem? Istentől kapott bizonyos tevékenységeket is, azokat ilyen áron értékesíti. Tehát nem ugyanazt teszi, mint a templomban, ami történt. Most Jézus ezt határozottan elutasítja. Határozottan elítéli, és ezt fel akarja számolni egyrészt. Másrészt meg azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. Emlékezzünk csak arra, amikor Salamon felépítette a templomot. Úgy voltak elkészítve a kövek, hogy ott nem kellett faragni, nem kellett ott zajongni. Tehát csendben követ kőhöz illesztettek. A csendnek a helye kellett legyen a templom. Itt a zajnak a helye. Az ember nem tud imádkozni, elmegy a templomba is, és nem tud elcsendesedni. És mi lenne, ha az Isten háza imádság háza lehetne? Vajon az a templom, az imaház, ahova én járok, az imádságnak-e helye? El tudok-e csendesedni ott? Tudok-e találkozni Istennel? Jézus azt mondja, hogy az atyám háza imádság háza minden nép számára. És az imádsághoz csend kell. És ez a csend az egyáltalán nem volt meg. És hogy mi történhetne, ha az ember imádkozna és csend lenne a templomban? Azt a történet legvégén látjuk meg, amikor Jézus átveszi a templom fölött az uralmat, és jönnek az emberek, és meggyógyulnak a templomban. Tehát a templom ezzel mutatta be Jézus, hogy a templom a gyógyulásnak a helye lehetne, ha arra használnánk fel, amire kellene. Szóval összegezve a kereskedésnek volt a helye, ebből a papok is hasznot élveztek, és a hangoskodásnak, a zajnak volt a helye, ahogy fogalmazta, és zsírvásárnak volt, tehát egy ilyen vásári hangulat volt ott, ahol ez nem kellett volna legyen. Egyébként semmi gond nincsen a vásári hangulattal önmagában. Akkor van a gond, hogyha ez a templomban történik.
0: Köszönöm szépen, hadd tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A vásár gondolata eszembe juttatja azt, hogy magát a megváltást is egyféle vásárként kezelhetik, hiszen már az Ószövetségi időkben több próféta által is Isten megvette Izraelt, hogy a bűnkérdés ez nem egy vásár. Ugye vétkezek, az ára a megbocsátásnak az áldozat, hozom az áldozatot, kérem a megbocsátást, ez ilyen magától működő bűn bánat hiányában is működő vásárként fogták fel. És azért említem, mert nagyon tanulságos az, amit Isten Sámuel próféta és Ésajás próféta által üzen, ami valamiképpen összhangban áll azzal, amit Jézus is találhatott a jeruzsálemi templomban. Sámuel ezt mondotta: vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, 1 Sámuel 15:22-ben. Vagy Ésaiás látomásban látta a zsidók hitehagyását, és így szólt hozzájuk, mint Sodoma és Gomora vezetőihez, így nevezi meg őket: halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokassága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Majd később azt mondja itt az Ésaiás könyve első részéből, idézem: mosodjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Tehát azt látjuk, hogy Isten azért feddi meg a népet, mert egyfelől igen, engedelmeskedik, hozza az áldozatot, viszont másfelől teljesen ellentétben él ahhoz képest, amit a Jóisten elvárna tőlük, vagy ahhoz képest, ami egy megtérő, bűnét bánó embertől elvárattatik. Úgyhogy gondolom, hogy valami hasonló is történhetett a Jézus korában, amikor Jézus eljön, látja, hogy történik, zajlik az áldozat, a vásár folyik, zajlik, de ugyanakkor semmi látszata nincs az életükben. Az egész egy ilyen hamis üzletkötésnek minősíthető a Jóistennel szemben. Hozom az áldozatot, megteszem, amit kérsz, de nem változtat rajtam egyáltalán. Az a jóság, amit kapnék, amit kész vagy adni nekem, bűnös embernek.
1: Isten kimondja azt, hogy nem gyönyörködöm az áldozatokban. Ez valószínűleg azért kellett elmondja, hogy a nép úgy gondolta, hogy Isten gyönyörködik az áldozatokban. Isten eleve nem gyönyörködött. Tehát azt, amikor az első áldozatot meg kellett áldozni az ember bűnét, Isten ebben nem gyönyörködött. És amikor oda jut a zsidó nép, hogy úgy gondolkozik, hogy Isten gyönyörködik az áldozatban, akkor nagyon messze jutottak Istentől. Amikor meg úgy gondolja, hogy annak ellenére gyönyörködik Isten az ő áldozataikban, hogy ők ebből vásárt üznek, akkor Isten meg pláne nem gyönyörködött az ő áldozataikban.
0: Elérte Jézus a célját azzal, amit tett, mindazzal, ami a templomban történt? Sikerült-e neki változtatni azon a romlott rendszeren, gyakorlaton, ami a templomnál fogadta? Milyen hatása volt Jézus tettének?
1: Hát, hogy elérte Jézus a célját, ez érdekes, hogy itt mondjuk Jézus beszerezhetett volna, hogy épp akart volna fegyvert magának, vagy felfegyverezhette volna a követőit, hogy a templomot tisztítsák meg, ostort font. És ugye általában az ostort mire használják? Az ostort nem az emberek iránt való háborúban használják, vagy nem annyira főként, hanem az állatok terelésében. Ezt azért pontosítom, hogy vegyük észre, hogy ebben a történetben Jézus az ostorral az állatokat űzte ki, és tulajdonképpen a tekintélyével, a megjelenésével, az isteni erejével, amely átsugázott rajta, űzi ki a kufárokat, a papokat. Ugye a templomnak voltak szolgái, miért nem állítja le őt senki? Tehát itt átvillan az isteni természet Jézus Krisztuson, és nem tudnak az emberek előtte megállni. És ez az ítélet napjának az előképe, hogy amikor Jézus megjelenik, és az embert elszámoltatja, hogy mit tettél a templommal, az Isten templomával. Emlékezünk arra, hogy a testünk is, a mi életünk is az Isten templomának hivatott. És mindenféle dolgot beviszünk a gondolatainkban, az életünkben, a testünkben, a lelkünkben. És egy nap Jézus megjelenik, az isteni tekintélyével ránk tekint, és akkor az ember menekülni fog. Legalábbis egy része. Azok, akik az Isten templomával, a saját életükkel visszaéltek, nem arra használták saját életüket, amire kellett volna. Az ember egyik legnagyobb tévedés az, hogy azt mondja, hogy azt csinálhatok az én testemmel, amit akarok. Hát nem a miénk vagyunk, Isten teremtett bennünket. Tehát akkor az Istené vagyunk. Nem a magatoké vagytok, ezt Pál apostol így mondja. Dicsítsétek azért Istent a ti testetekben. Akár esztek, akár isztok, akármit tesztek. Tehát az az ember, aki nem az Isten dicsőíti, az menekülni fog Jézus tekintete elől. Ellenben mások, akik az életüket Jézus Krisztus kegyelme által, Jézus Krisztus ereje által, lelke által, az ige hallgatás és megcselekvés által megtisztították, azok örülnek a Jézus megjelenésének. És azt látjuk, hogy nem mindenki megy el innen a templomból sem, amikor Jézus megjelenik. Vagy egyesek éppen akkor jönnek be a templomba, jönnek a betegek, jönnek a szegények, jönnek a gyerekek. Úgy, ahogy néhány nappal ezelőtt is dicsőítik Jézus Krisztust. Ez ilyeneki az Istennek országa. Hogy elérte a hatását Jézus templom tisztogatása? Ott mindenképpen egy bizonyos ideig elérte. Mert azok, akik tisztátalanok voltak, távoztak onnan, azok, akik kegyelme által tiszták voltak, közeledtek Jézushoz, és a templom egy néhány órára az volt, amivé rendelte az Isten, hogy legyen. Az imádság helye, a gyógyulásnak a helye, a szeretetnek, az irgalomnak a helye, ezé vált. De nem érte el véglegesen. Tehát bár Jézus megtisztította ugye először is a templomot, János evangélium elején ezt találjuk, egyszer megtisztította, a kufárok csak visszaköltöztek. És itt is Jézus bár megtisztítja, egy néhány óra múlva azért azt látjuk, hogy jönnek vissza, és ugyanazt a dolgot kezdik visszahozni a templomba, sőt, még rosszabbá teszik a templomot később, mint annak előtte volt. Csak hogy itt Jézus elmond egy nagyon fontos dolgot. És pedig amikor kimegy a templomból, ezzel majd később, remélem, hogy foglalkozni fogunk egy következő beszélgetésben, azt mondja a zsidóknak, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát Jézus, amikor bejön a templomba és elkezdi megtisztítani, akkor azt mondja, hogy az én atyámnak házát laptrok barlangjává tettétek, ekkor még az atya háza, de amikor Jézus kivonul a templomból ezekben a napokban, amikor utoljára Jézus elhagyja a templomot, akkor az Isten jelenléte is elhagyta a templomot. És Jézus azt mondja, hogy ez most már nem az én házam, nem az én atyám háza, hanem a ti házatok. Tehát megtörténhet az, hogy az ember, ha az életében visszahozza ugyanazokat a dolgokat, amelyeket korábban tett, egyszer megtisztult, és visszahozza az életébe ugyanazokat a dolgokat, amelyektől korábban megtisztította magát, megtörténhet az, hogy az Isten, és meg is történik, hogy az Istennek lelke egyszer elhagyja az embert. És már nem az Isten templomban lesz az ember élete, hanem az ördög fog benne lakozni. Hadd ide idézek egy nagyon kifejező példát, amit Jézus megfogalmazott. Azt mondjuk, képzeljünk el egy házat, amely tele van ördögökkel, és jön Isten lelke, és megtisztítja az ördögöktől. És ha nem költözik be abba a házba Isten az ő lelkével, nem hívja a házigazda, nem hívja az ember, hogy beköltözzön Isten az ő lelkével, akkor az ördögök visszatérnek. És nem is annyian, ahányan előtte voltak, hanem 7-szer annyian. És az utóbbi állapot sokkal rosszabb lesz, mint az előző állapot. Tehát ez nagyon metsző pont, és kedves hallgatóim, ezt meg kell ragadjuk, hogy amikor Isten meg akar tisztítani, akkor tudnunk kell, hogy vagy beköltözik ő a mi életünkbe, és elfoglalja, és a gyógyulás helyévé válik az életünk, a közösségünk, az Isten egyháza. Vagy pedig ugyanarra a sorsra jutunk, amilyen sorsra jutott akkor Izrael népe, hogy elhagyta az Isten lelke őket. Akkor beköltözött a gonosz lélek. Metsző gondolat ez, vagy hogyha megtisztított Jézus Krisztus, akkor mi történik az életemben? Hagyom, hogy az Isten szent lelke, az isteni lélek betöltsön és túláradjon belőlem, vagy pedig visszatérek az előző útaimra. Hogy elérte a célját, ugye ez a kérdés van előttünk, részben elérte. De később ugyanezt történik a keresztény egyházzal is, ahol a bűnbocsánati cédulákat pénzért adják, és Jézus Krisztust pénzért árulják el. És ma is, hogyha eltérünk attól az egyszerű, alázatos állapottól, amelyre Jézus elhívta az ő egyházát, akkor ugyanazt a veszélyes útat járjuk. Ez a történet soha nem volt annyira aktuális, mint ma.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Azt látjuk, hogy Jézus körül az emberek két oldalra állnak, két pártra szakadnak, állást foglalnak vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Ez történt ebben az esetben is, és azt látjuk, hogy mi alatt a gyermekek dicsőítették őt, míg mások csodálkoztak tanításán. Addig a főpapok és az írástudók, a nép előkelői igyekeztek elveszteni Jézust. Milyen jelentősége volt annak, hogy a gyerekek bementek, és azt harsogták, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Milyen jelentősége volt annak, amit a gyermekek tettek, a dicsőítésnek, amit hirdettek?
1: A gyermekek realisták. És Jézus azt mondta, hogy ha úgy nem fogadjátok az Istennek országát, mint egy a gyermekek közül, semmiképpen be nem mentek oda. Felfedezték ezek a gyermekek azt, amit a felnőtt meg kellett volna lásson, hogy itt végre rend lett. A templomban Jézus Krisztus megjelent. És minden templomnak az a lényege, hogy Jézus Krisztus, és minden emberi életnek az a lényege, hogy Jézus Krisztus ott megjelent. Az, hogy ez a nehéz, zajos küzdelmek útján, templomtisztogatás útján történik meg, az nyilvánvaló. De hogy most célt ért egy templom. Beteljesedett az, amit Aggeus proféta mondott, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom dicsősége. A salamoni templomban ott volt az Isten jelenlétének a látható fénye. Ebben a másodikban, az orobábeli templomban, amelyben Jézus belépett, amely az első templom újjáépített formája volt, nem volt ott az Isten látható jelenlétének a fénye. Viszont belépett maga Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Találkozott a jelkép és a valóság. A legnagyobb templom volt a legnagyobb földi templomban. A világmindenség legnagyobb temploma Jézus Krisztus belépett a földi templomba. Tehát a gyerekek felfogták, hogy a legnagyobb, lehető legnagyobb dolog történik. Vajon amikor belép Jézus Krisztus egy ember életébe, egy templomba, vagy egy közösségbe. Tudjuk-e ilyen gyermeki szívvel fogadni, és gyermeki kitörő, újongó örömmel kiáltani, hogy dicsőség az Istennek?
0: Ennek ellenére nem mindenki örült a gyerek dicsőítésnek, a gyerek hangnak, sőt, Jézus tették felelőssé azért, ami zajlik, és azt kérdik tőle a Máté evangéliuma szerint, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Miért van az, hogy sokszor a gyerekek megelőznek bennünket, felnőtteket abban, amit tennünk kellene? Miért van az, hogy Jézus előállítja őket, és azt mondja, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek? Miért van az, hogy felnőtt ésszel gyakran lemaradunk a gyerekektől, és megelőznek bennünket, és tanulnunk kellene ezektől? Netán valamit elveszítünk, mi alatt növekszünk, hiszen mindannyian voltunk gyerekek. Valamikor mindannyiunkban benne voltak azok a tulajdonságok, amelyeket Jézus előre vetít és kihangsúlyoz, akkor, amikor a gyereket állít elénk. Mi alatt felnőtté válunk, valahol elhagyjuk ezeket a dolgokat, és helyébe elkezdünk tévesen gondolkodni, tévesen cselekedni, megtaláljuk a gonoszságnak azokat a kifinomult módjait, amelyeket már könnyebben elfogadunk.
1: A légy jó, mint halálig regény jutott eszembe így a kérdésed kapcsán. Ez egy közismert regény, de ha nem is volna az a kifejezés önmagában sokat mondó, hogy légy olyan gyerek, ahogy elindítottak végig. És ha jól indítottak-e főleg, ugye, mert azért jó gyereket találni is művészet, de bizonyos szempontokból nyilván, hogy a gyerekekben ott van egy tisztaság. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az erkölcsi tisztaságra ráérzésük van a gyerekeknek úgy alapból. Tehát a gyereknek vannak dolgok, amiket nem kell megtanítani. Úgy érzik maguktól. Például megbocsátást.

0: hogy a képzelet az fejlődik, vagy a képzelet az megromlik. És akkor ebben a folyamatban ott látjuk a felnőtteket a gyerekek mellett, akik tőle esetleg megtanulják azt, hogy megbocsátani félszívvel, vagy jön egy meggondolatlan felnőtt, és ráveszi a gyereket egy olyan dologra, amit meg se gondolt volna az életében, és a gyerek belemegy, és lassan-lassan valahogy ez a gyermeki szív szeretet kiölődik a gyerekből az évek múlásával, a tisztaság, és aztán találkozik az ember Jézussal, és akkor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Gondolkozzatok el a fölött, hogy is kezdtétek. Hogy valamikor azért az életedben voltak jó vonások, amelyeket Isten eleve oda táplált. És azok úgy eltűntek. És emlékezzél meg, hogy honnan indultál el. És térd meg is az előbbi cselekedeteidet tedd. Tehát ez a megtérés, ez tulajdonképpen a gyermeki szeretetre, alázatra, hitre, egyszerűségre való visszahívása Jézus Krisztusnak. Természetesen, hogy van a gyerekkornak egy olyan része, amiből fel kell nőnünk, amiről Pál apostol a szeretet himnuszban, a Korintusi első levél 13. fejezetében úgy beszél, hogy amikor gyermek voltam, úgy tettem, mint gyermek, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, de most, miután férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Tehát, hogy ha akkor nem csak hívő volt a gyermek, hanem hiszékeny is, és mindent, ami elejébe jött, ugye el tudta hinni, akkor a mai világban az ember az Isten igéjével próbálja meg a dolgokat. Nem minden arany, ami fénylik. Szóval vannak olyan vonások, amelyekre Jézus nem gondolt, amikor a gyermeki szeretetre, alázatra hívott bennünket. De itt ebben a történetben ugye azt látjuk, hogy a gyerekek itt nagyon magukra találtak, és Jézus nagyon a gyerekekre talált, és egymással leltek, és a gyermekeink azért meg tudják dicsőíteni Istent, és bárcsak a mi családunkban, gyermekeinkben együtt mi is ővelük, így dicsőítenénk Jézus Krisztust.
1: Igen, milyen szép volna, hogyha mi is megőriznénk azokat a tulajdonságokat, amelyeket Jézus kihangsúlyozott, és meglátott a gyermekekben, amelyekért előtérbe állította őket. Egy másik kérdés, amivel találkozunk ebben a történetben, az a Jézus tekintélye. Említettél már valamit abból, hogy nem állították meg Jézust. Amellett, hogy a tanítása miatt, amellett, hogy a nép miatt, akik ott voltak jelen, átsugárzott valami Jézusból, ami miatt nem tudták, és nem is volt szándékukban, nem állt szándékukban megállítani Jézust. Olvassuk a Márk evangéliumában azt is, hogy nem engedte, hogy edényekkel menjenek át a templomon. Tehát Jézus nagyon határozottan felállt, és tekintélyt követelve rendet tett a templomban. Amikor Jézust megkérdezik később a főpapok, a népnek a vénei, mi alatt tanít, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat, a Máté evangélium a 21. fejezetének leírása szerint. Egy nagyszerű alkalomnak látom ezt, arra, hogy Jézus elmondja kerekperec nyíltan, hogy ő milyen hatalommal cselekszi ezeket. De azt látjuk, hogy Jézus nem ezt teszi, hanem Jézus kérdéssel válaszol a kérdésre, és azt kérdi tőlük, hogy János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, és felmérték, hogy bármit válaszolnak, rossz a válasz, mivel rossz volt a viselkedésük Jánossal szemben, mert így tanakodtak. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki. És itt elárulják azt ebben a tanácskozásban, hogy ők nem hittek, nem mindenki hitt keresztelő Jánosnak. Ha pedig azt mondjuk,

0: emberektől, félünk a sokasságtól, mert Jánost mindnyájan profétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk, mondanékik, ő is, én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Na most ezt hogy lehet megérteni Jézusnak ezt a válaszát, meg ezt a beszélgetést, meg a keresztelő Jánosra való utalást? Vajon arról van itt szó, hogy elegendő világosságot kaptak keresztelő János által, vagy aki elvetette keresztelő Jánost, később elvetette Jézust is? Van egy ilyen fokozatos növekedése az engedetlenségnek, az Isten világossága elutasításának, aminek tanúi vagyunk itt?
1: Igen, itt Jézus válaszmódszer is nagyon elgondolkoztató, amely nem egyedi Jézus, egy gyakorolt, hogy kérdésre válaszolt. Ma néha úgy érezzük, hogyha valaki kérdez, arra válaszolnunk kell. Ha kérdeznek, felelnünk kell, ugye. Dzsida verséből idézünk. De nem az egyetlen felelet forma, ugye. Szabad kérdésre válaszoljak a kérdésedre? Jézus ezt megtette. Miért? Azért, mert nem akarta egyrészt feltétlenül ezeket az embereket zavarba hozni, szerette volna, hogy ők maguk döbbenjenek rá, hogy mi is a helyes válasz. Tehát ők keresztelő Jánosról tudták azt, hogy az Isten küldötte volt. És a kérdés az, hogy miért nem fogadták el? Azért nem fogadták el, mert keresztelő János Jézus Krisztusra mutatott előre, és akkor Jézus is el kellett volna fogadniuk. És Jézus nagyon jól tudta, hogy az elméjükben ez a pont, ez egy letisztázott pont. És arra akar alapozni, ami számukra már tiszta és világos. A János iránt való magatartásukat akarta tisztázni. És rádöbbentek a papok itt erre, rá kellett döbbenniük arra, hogy mennyi rég az ama Jézusnak. És nem tudtak válaszolni erre. És a következő pont nyilván az volt, hogyha keresztelő Jánosnak igaza volt, és ő én rólam, azaz Jézus Krisztusról profétált, akkor itt vagytok életetek legnagyobb döntése előtt elfogadni Jézus Krisztust. Fokozatosan előbb János bizonyságtevését utasítják el, utána Jézus Krisztusnak a személyes jelenlétét, és utána, amikor Jézus kiköltözik az ő házukból, beköltözik az ördög az ő lelkével, és nem rendelkeznek, nem részesednek a Szentlélek munkájából sem, amely a tanítványoknak később erőt és hatalmat adott. Tehát a folyamat az, hogyha elfogadjuk a bizonyságtevést, és azt mondjuk, hogy az ige igaz, az amen, akkor elfogadjuk Jézus Krisztust is az ige által, és akkor megkaphatjuk az Istennek szent lelkét is. A Szentlélek már most is itt van, és szól hozzánk. És az ige hirdető, vagy akár most is a rádió hangja szól a fülekhez. Isten lelke beszél a szívhez. Megkérdez, hogy és a te templomodban mi van? És erre a kérdésre választ kell adnod? És tudod, hogy mi kell történjen az életedben? Erre te vagy a tanú. És erre megfelelőképpen válaszolsz, akkor Jézus Krisztus beköltözik az életedben, és ott az Isten temploma lesz. És akkor bejön a Szentlélek is. De ha erre a hívásra az ember nem azt válaszolja, hogy az Isten vár el, akkor elutasítja magát a profétai szót, az ígét, elutasítja Jézus Krisztust, és elutasítja az Istennek lelkét. De miért ne hinnénk? Hiszen azért van az Istennek ígéje, hogy higgyünk benne.
0: Igen, az ígének ismerete, az Isten akaratának ismerete, az nem csak kiváltság, nem csak öröm, hanem felelősséggel is jár, hiszen Isten megvilágítja ösvényünket, életünknek lépteit az ő igéjével, pontosan abból a célból, hogy helyes irányba vezessen. Jó Isten segítsen meg minden kedves hallgatót és bennünket is arra, hogy az Istentől kapott szép tanítások fényében tudjunk élni, dönteni, beszélni, cselekedni, és végül együtt örülni a Jézus korabeli gyerekek fényében, gyerekek dicsőítésének fényében, együtt örülni annak, hogy Jézus jelen van, mint Úr, mint Dávid fia, mint király a mi életünkben, és szívünknek templomában rendet tett, tiszta, és Isten lakozhat benne az ő szent lelke által. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves István, Jóisten áldjon meg téged, és vezessen szolgálatodban továbbra.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak is a figyelmét. Visszavárjuk önöket a következő héten is, a készülékek közelébe. Addig is, ha Jóisten vezessen mindenkit, óvjon, és segítsen gyermekies őszinteséggel, nyitott szívvel fogadni a Jóistent életünkben. A viszonthallásra!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek hatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bízunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Néhány évvel ezelőtt még csak a fikció világában találkoztunk olyan gépekkel, amelyek kérdésekre válaszolnak, szövegeket írnak, képeket alkotnak, vagy akár beszélgetnek velünk. Ma pedig mindez már nem a jövő, hanem a mindennapjaink része. A mesterséges intelligenciáról szinte nap mint nap hallunk. Van, aki izgalmas lehetőséget lát benne, van, aki inkább a veszélyeitől tart, és sokan vannak, akik egyszerűen csak szeretnék jobban megérteni, miről is szól valójában ez a gyorsan fejlődő technológia. Mire képes ma az AI, és hol vannak a határai? Segít bennünket, vagy inkább kihívások elé állít? Hogyan alakítja a munkánkat, a tanulásunkat, az emberi kapcsolatainkat, és milyen jövő felé vezet bennünket? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban Valics Lehel, AI szakértőt ebben a témában, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésre. Örülök, hogy itt vagy.
1: Én is örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy át fogok adni valami jó információt, amitől az emberek többet fognak tenni az AI-ról.
0: Meg vagyok győződve, hiszen a fiatalokat érdekli, hogy mi ez az új téma, már nem is annyira új, már lassan elavult, de azért sok mindent nem tudunk az AI-ról. A hírportálokban olvasunk a mesterséges intelligenciáról, a közösségi médiában. Egyeseknek segítség, mások félnek tőle. A mai adásban azonban próbálunk eligazodni arról, hogy milyen veszélyekkel járhat, ha valaki használja az AI-t, vagy a tartalmakat, amiket az AI, a mesterséges intelligencia generál, azokat hogyan fogja fel, hogyan ismerje fel, és hogyan vélekedjen a tartalmakról, illetve beszélünk arról is, hogy milyen előnyei vannak, hogyan tud segíteni bennünket, akár a munkahelyen, akár mindennapi teendőkben, mindezekről szó lesz. És épp ezért, hogy rávezessük egy kicsit a beszélgetést, indítanám ezzel a résszel, hogy miért beszél most mindenki az AI-ról? Te saját tapasztalatodon keresztül hogy látod az embereken? Inkább rettegnek a mesterséges intelligenciától, vagy mit szoktak gyakran kérdezni tőled a mesterséges intelligencia kapcsán? Félnek, vagy örülnek neki?
1: Személytől függő. Tehát azok a személyek, akik hamarabb elfogadták az AI, hogy köztünk van és velünk, mindennapi szinten velünk van, azok persze örvendenek neki, mert segítséget kapnak benne, egy personális asszisztenst kapnak benne, egy személyt, aki 24 órát segít nekik, akármikor szükséges. Ugyanakkor vannak azok a személyek, akik teljesen szkeptikusak, hogy ez nekünk ez nem jó, és biztos, hogy el fogja venni a munkahelyünket, meg különböző rettegésektől félnek. És akkor van a középkategória, amelyik néha elfogadja, néha ellene van. Tehát mikor, hogy. Most persze ez mindig lesz, és nem fogjuk tudni ezeket elkerülni. A fontos az, hogy értsük meg, hogy akármilyen eszközről beszélünk, azt fel lehet használni jó részre, vagy rossz részre. Tőlünk függ az emberektől, hogy mire használjuk, hogy segítsen nekünk, vagy ártson nekünk. És az, ami nekem segít, másnak árthat, az, ami másnak segít, nekem árthat. Tehát ez elég szubjektív kérdés.
0: Az AI-ról mióta beszélünk nyilvánosabban? Tehát igazából az érdekel, hogy a mesterséges intelligencia létezett még régebb óta, amióta már még nem hallottunk annyit róla, vagy csak amióta az emberek is tudják használni, a mindennapi emberek is tudják használni, azóta élünk a mesterséges intelligencia lehetőségeivel.
1: Meg fogok lepni néhány embert, a mesterséges intelligencia a Google már 20 éve használja.
0: Tehát a Google is ebbe a kategóriába esik.
1: Hát ők voltak szerintem az első, szóval, vagy az elsők között, akik a mesterséges intelligenciát használták. Már a Google Translate hátul a mesterséges intelligenciát használta. A YouTube ahhoz, hogy hogy rakja ki a filmeket, az már egy mesterséges intelligenciával működik. A reklámok, amik megjelentek a mindenhol, a Google kereső, a maga a a GPS, ami megy a kocsiba, az is össze van kötve mesterséges intelligencián, adja nekünk a predikciót, hogy hova, merre fele menjünk, milyen utakat válasszunk azért, hogy elkerüljük a forgalmat. Tehát ezek már mind voltak, csak nem beszéltünk róla, amivel nem interakcionáltunk velük. Igazából először az emberek kezdtek beszélni, 2022. november 30, ha jól emlékszem, mikor megjelent a ChatGPT 2-es verzió, akkortól kezdtek, mert az már generatív AI-nak nevezzük.
0: Ez mit jelent?
1: Tehát, hogy generálja azt a tartalmat instans nekünk, amit kell, és adja, effektív tudunk vele beszélgetni. Tehát érdekes módon ezzel 1964-ben jelent meg az első olyan számítógép, amelyik már chatbot volt. És amit még akkoriban már nagyon sok ember elhitt, hogy az egy mesterséges intelligencia, pedig bizonyos patternök, tehát bizonyos minták alapján válaszolt csak. De használták már pszichológiára, tehát megjelent, hogyha emlékszünk, a sok IBM egy sok gépet csinált, amelyik Kasparovval játszott. Tehát az is mesterséges intelligencia. Deep learningnek nevezték, akkor nem pont mesterséges intelligencia. De igazából az emberek beszélnek, jót, ha megjelent a ChatGPT, tehát 2022 vége felé, 2023 elejétől. Tehát akkor kezdtek az emberek már beszélni vele, már interakcionálni. Azelőtt is volt másképpen az 1.5-ös, meg az 1-es, csak annyira gyengék voltak, chatbotokban megtaláltuk, különböző weboldalak próbálgatták használni, de annyira rosszul válaszoltak, hogy inkább több problémát okozott, mint jót.
0: És ha jól értem, akkor most már több olyan felület van, mint a ChatGPT, ami különböző feladatkörökben tud eligazítani bennünket. Tehát már a jelenben már itt tartunk, vagy van ennél fejlettebb?
1: Ha azt mondom, hogy van egy Adidasom, akkor igazából azt kell mondjam, van egy tornacipőm, vagy van egy cipőm. De Adidasnak mondom, mert átvette az Adidas márka a használatot. Vagy csinálok egy Xeroxot, nem egy másolatot. Ugyanez van a ChatGPT-vel. Tehát beszélek a ChatGPT-vel, de nem ChatGPT, csak az egy termék. Tehát az egy cég. Onnan tovább van Anthropic, van Gemini a Google-ben, ami megy jól. Vannak free modellek, Grok, különböző modellek. Legalább 30 modell van jelenleg, amelyik csak a beszélgetési részével tud foglalkozni nagyon jól. Ugyanakkor vannak képmodellek, vannak videomodellek, már zenemodellek, tehát manapságban mindenféle dolgot meg lehet csinálni AI-jal.
0: Ez az általános mesterséges intelligencia, amit mindannyian ismerünk, ami válaszol nekünk, mint például a ChatGPT is, hogyan működik? El tudnád magyarázni nekünk azt, hogy vannak felépítve ezek a egyszerű nyelvezeten, amit mi is megértsünk?
1: Tehát hát nem még én sem értem teljesen 100%-ban, hogy van felépítve. Nem merném azt mondani, hogy tudom, hogy pontosan hogy van. Az ötlet az, hogy te elküldesz neki egy kérdést, ő azt a kérdést felossza, próbálom, hogy ne technikai, mondjam, vektorokkal, nem technikai, átalakítja számokra, azokat a számokat egy halmazba megtalálja, amelyik akkor legközelebb vannak ahhoz a számhalmazhoz, az azt jelenti, hogy ez egy válasz kell legyen, és azt a válasz visszaalakítja, és visszaadja nekünk szövegbe. Próbál hasonló dolgokat, amiket mások használtak, és mások kérdeztek visszaadni nekünk szövegbe. Tehát így nagyjából ez volna így, majdnem nem technikailag, és mégis technikailag. Tehát a dolog az, hogy elküldesztek egy kérést, ő megkapja a legtöbbet használt szavakat ahhoz, hasonlítja, és arra ad egy választ neked, egy írtó nagy adathalmazból. Tehát nem is tudjuk elképzelni, hogy mekkora adathalmazon álltam. Ja, tudod, mi az egyik érdekes dolog? Az, hogy megköszönik az emberek a választ, 1 millió euró veszteséget okoz az OpenAI-nak.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ezt hogyan?
1: Hát úgy, hogy minden szó egy token. Minden token egy elégetett napelem, tehát energia. Ez átalakulva egy évre 1 millió eurós
0: költséget generál.
1: Igen, igen. Ez érdekes. De az emberek általában arra használják, hogy kérdezősködjenek mindenféle dolgokról, pszichológiára, matekre, iskolába, hogy oldjon meg a problémákat, tehát a hétköznapi emberekről beszélek. Persze cégekben másra használják, hogy céges dolgokat oldjanak meg, tehát mindenkinek a szakmájába tud segíteni. Tehát nagyon kevés az a szakma, ahol jelenleg nem tud segítséget adni. Tehát nagyon kevés az a szakma. Amik mondjuk egy, nem tud a konyhába segítséget adni, hogy tehát nem tud főzni helyetted,
0: de a receptet már meg tudja mondani.
1: Igen, ezért, vagy, tehát mikor megjelent a ChatGPT 2-es, tehát 2022-2023 felé, éppen mondtam egy havernek, hogy a következő az egy olyan hűtőszekrény lesz, amikor kinyitod és berakod az ételt a hűtőszekrénybe, fogja egy kamerán látni, mit raktál be, tudja pontosan, mi van a hűtőszekrényben, tudja pontosan, mi van a kamrába, és azt mondta, hogy akarok csinálni egy ételt, mit ajánlasz, abból, ami van, abból ajánl valamit. Ha te olyat akarsz csinálni, ami nincs, megrendeli az üzletből, és kihozzák neked haza. És már jelennek meg ezek a hűtőszekrények.
0: Wow. És ezt fejlettebb országokban használják is, vagy?
1: Egy prototípusok. Mikor érnek el pontosan az emberekhez, nem tudom, de már vannak ilyen.
0: Mert már léteznek ezek az okos vannak, otthonok, okos házak, és akkor aki ilyen technológia rajongó, az biztos, hogy kihasználja a lehetőséget.
1: Első dolog megijed, de mi egy legfontosabb egy embernek az életében? Az idő. Tehát ahhoz, hogy most persze nem, akik egész nap dolgoznak, azoknak segít egy ilyen technológia, hogy hazamennek, pont arra nincs idejük, most keresgéljenek, hogy mit csináljak abba az ételből. Hazamennek, akarok, elküldik a telefonon, hogy akarok egy ilyen kaját, mire hazamennek, jön a futár, meghozta az ételt, amivel meg kell csinálni, ami nincs otthon. Ő csak éppen összedobta, bedobta egy gyors sütőbe, és megvan az étel, tehát 10 perc alatt.
0: Hát egy női aggyal gondolkodva ez egy nagyon hasznos eszköz, mert az alapanyagokat is úgy tudnánk felhasználni, hogy ne legyen annyi kidobott étel, vagy kidobott alapanyag, ami aztán a kamrában vagy a hűtőben elromlik, hanem hatékonyan főzzünk.
1: Ugyanúgy féltek az emberek a mosógéptől eleinte, ugyanúgy féltek a konyha
0: robotgépektől.
1: Tehát mindentől, minden, ami új az emberek általában, az első dolog az, hogy megijedünk tőle, vagy mi lesz velünk. Nem lesz semmi. Ugyanúgy megy az élet tovább, gyorsítja az életet persze, de megy az élet tovább.
0: Hogyha ez ilyen ChatGPT jellegű mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor mennyire aknázzuk ki mi átlag emberek a kapacitását, az erősségeit? Tehát, hogy vannak bizonyos trükkök, segítségek, amiket, hogyha észbe tartunk, és azok által kérdezünk, akkor lehet, hogy relevánsabb válaszokat kapunk, vagy jobb megoldásokra találunk a részéről.
1: Igen, tehát megint személytől függő, ki mennyire használja jól, de ez pont ugyanúgy, ahogy... Tudod, ez egy érdekes dolog. Az emberek meg fognak tanulni, kommunikálni helyesen. És miért mondom ezt? Mivel a ChatGPT vagy akármelyik beszélő modellel elkezdenek beszélni. És rájönnek, hogy nem érti. És ad nekik azt mondjuk, hogy halucinál, tehát hogy hazudik, azt mondják az emberek, hazudik. Nem hazudik, csak egyszerűen nem érti meg pontosan, mit akartás, akkor ő neki az a dolga, hogy visszaadjon egy választ. A lehető legközelebb választ, ami ő gondolja, hogy jól lehet. Csak akkor persze kitalál valamit, hogy az jó legyen. Még mindig nálunk lesz a dolog, hogy mi azt validáljuk. Tehát ez mindig nagyon fontos, hogy kell validálni a választ. Tehát soha nem hagyjuk. Az, amit ő mondott, az tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Tehát nem ő a hibás, hogy rossz választ adott, hanem mi vagyunk a hibások, hogy nem kérdeztük meg helyesen, és ugyanakkor nem validáltuk.
0: Tovább.
1: Na most ez a része... Úgy kell gondolni, mindenki azt hiszi, hogy a ChatGPT az egy mágus, egy mindent tudó valami. Igen, nagyon sok mindent tud, tehát nagy az adathalmaza, tehát akármiről, ami egyszer a világon megjelent írva, és azt ő megtanulta, arról tud. Ellenben ugyanakkor ne úgy vegyük, mint egy mindent tudót, hanem úgy vegyük, mint egy gyereket, akinek el kell magyarázni, hogy mit akarok. Ma a gyereknek azt mondom, menj és vegyék ki a hűtőszekrényből 10 tojást, idehozza nekem a krokodil tojást. De az is volt a hűtőszekrényben. De azt mondom, hogy menj és vegyék ki 10 darab tyúk tojást, és azokból is a sárgát vegyed ki, akkor fogja tudni, hogy az sárgát kell kivegye a második szintről. Tehát minél jobban elmagyarázzuk az AI-nak, hogy mit akarunk, annál helyesebb választ fog adni. Uh-huh. És ezt az emberek nem értik meg, hogy miért nem ad helyes választ, pont ezért. Mert nem magyarázzuk, minden kicsi, 5 éves gyereknek szépen magyarázzuk el, hogy mit kell csináljon. És meg fogja érteni.
0: Ezen kívül vannak még trükkök, amiket alkalmazhatunk?
1: Manapság ez a legjobb trükk. Tehát minél részletesebben, ahogy mondják, babeste, tehát
0: nagymama módra.
1: Igen, nagymama módra.
0: Megmagyarázzuk, hogy mit akarunk, mert akkor úgy tud ő is a legjobb választ generálni.
1: Most persze vannak, ha már elkezdjük egy biznisz szinten használni, akkor már mások a trükkök. Tehát akkor például a programozásban, amikor én használom, tehát manapság már el lehet indítani egy csapatot, hogy dolgozzon helyette. Tehát nem azt mondom neki, hogy kérlek, csináld meg ezt, hanem azt, mint tudom, leírom a problémát, hanem azt mondom, hogy te vagy egy projektmenedzser, vegyél magad mellé egy adatbázis kezelőt, egy nem tudom én, ilyen programozót, egy architekturás személyt, egy security személyt, egy mit tudom én, mi kell a csapatba, vagytok 10-en, ez a problémám. És persze leírom megint részletesen a problémát. Ő el fog indítani annyi agentnek nevezik, most nem tudom ezt mondani, ilyen
0: ügynököt,
1: személyt, programozott személyt, ügynököt, ahogy akarjuk. El fog indítani annyi külön vonalat, mindegyik megcsinálja a saját részét, ez mind egy gyűlés, mikor összegyűlünk. És elkezdenek, mindig azt szoktam mondani, hogy veszekedni egymás között. Addig veszekednek, ameddig egy közös nevezőre jutnak. Uh-huh. És mindig elküldje a feedbackit, hogyha valami nekem ez nem tetszik, visszaküldöm. Egymás között beszélgetnek, nem, ezt azért nem tudom megcsinálni, mert ez a része nem jó. Uh-huh. És addig magyarázzák egymás között a dolgokat, ameddig kijön egy nagyon jó dolog a végigből. És nagyon kevés a hiba lehetőség így. Mert mindegyik tudja a saját dolgát, hogy mit kell csináljon. Ezért a jövő, amit éppen beszélgettünk valaki, hogy a jövő a bizniszben az többnyire a szolopránorok lesznek, aki egyedül is tud egy csapatot indítani magának. Tehát ő van egyedül, ő tudja pontosan, mit akar, és onnan indít egy csapatot magának, egy AI csapatot, amivel megoldja a problémát. Ha ahol leblokkál, persze megy majd más cégekkel, és akkor ilyen egyedi cégek, egyedi személyi cégek lesznek, akik kollaborálnak egymás között. Uh-huh. Tehát ez, én így látom a jövőt, legalábbis aztán tévedek-e, vagy nem, én azt tudom, nem vagyok.
0: Észrevettem például, amikor használtam a mesterséges intelligenciát, hogy azért pakizik néha, tehát előfordul, hogy egy dátumot rosszul írjon, vagy ne ismerje fel, hogy a mai nap pontosan mi, és akkor nem megfelelően számolja ki, hogy a napra, amelyikre én utaltam, az pont szerda lenne, és ő másképp számolta, és csütörtököt mondott szerda helyett. Ezek miért fordulnak elő? Mennyire megbízható az információ, amit az AI megfogalmaz számunkra, a kérdéseinkre, hogy úgy gondoljuk, hogy belefektettünk azért egy kis időt ahhoz, hogy megírjuk a kérést, talán, vagy szerintünk jól fogalmaztunk, de mégis találtunk hibát.
1: Ezért mondtam azt, hogy nálad van a validálás. Uh-huh. Tehát most pont ez az iskolákban is az egyik probléma, hogy azt mondják, hogy a gyerekek megírják a házi feladatot az AI-jal. De az, hogy megírják a házi feladatot az AI-jal, ők le kell tudják írni az AI-nak, hogy mit akarnak. Ami azt jelenti, hogy már valamennyire utána kell olvasanak, hogy valamennyit tudjanak róla. Most megírták az AI, visszadott valamit, ők kell validálják. Mert azt mondja, hogy mit tudom én, Petőfi ekkor született, és az AI egy más dátumot ad vissza, elmegy az iskolába, és egy rossz feladatot fog leadni. A validálás mindig emberi szinten kell történjen. Uh-huh. És oké, ő neked segíteni van ott, ha én veled beszélgetek, és kérdezek tőled valamit, amiről úgy tudom, hogy te értesz hozzá, azt nekem egy választ, vagy elfogadom, mert azt hiszem, hogy értesz hozzá, és azt mondom, hogy oké, bízok benned, elfogadom, azt mondom, vigyázz, mert itt hibáztál. Tehát pont az a hiba lehetőség nálad is megvan.
0: Tehát fontos azért felülvizsgálni és vigyázni a munkáját.
1: Nagyon fontos.
0: Nagyon fontos.
1: Tehát ő egy, ahogy mondtam, 5 éves gyerek. 5 éves okos gyerek. Tehát egy olyan okos, akinek egy nagyon nagy adott halmaza van, amihez hozzáfér. Ami még érdekes az, hogy ha én kérdek tőle valamit, azt már Kanadába tudja 10 másodperc alatt valaki. Tehát ha én valamit mondtam neki, hogy ez így van, akkor abból tud tanulni, és mindenki abból tud jó részt átvenni. Tehát ez, amit például, ha én tanulok személy szerint meg valamit, ahhoz, hogy valaki tudja, hogy én mit tanultam meg, én el kell, vagy le kell írjam, vagy el kell mondjam egy tévébe, vagy valahol, hogy tudjon mindenki róla. Most az AI nem így van. Ő, ha megtanul valamit, akkor rögtön tudja mindenki.
0: Összegyűjtöttem a gyakori kérdéseket a mesterséges intelligenciáról, és tudnál válaszolni csak igennel, vagy csak nemmel a következő kérdésekre röviden, és aztán, hogyha valamelyiket részleteznünk kell, akkor részletezzük.
1: Nem nehéz kimondani az igent vagy a nemet. Ez helyesen vagy nem, hát, azt majd akkor rátok hagyom, hogy eldöntsétek.
0: Ilyen kérdések merülnek fel az emberek fejében, mint például, hogy figyel minket az AI, ez igaz, vagy nem?
1: Nem, az AI nem figyel.
0: Nem figyel.
1: De el is magyarázom, miért nem. Tehát nem az AI fog figyelni téged, hanem egy ember a háta mögött. Uh-huh. Egy valaki a háta mögött.
0: És ezt hogyan?
1: Kamerákkal, vagy akár. Tehát vagy most, hogy figyel az AI, ez, azt mondják, hogy elméletileg tanulja, az, amikor beszélsz az AI-jal egy chat, GPT-vel, vagy valamelyikkel, őnek ki van egy história, egy
0: történet,
1: amit rólad megtanul éveken keresztül. Természetesen abból ki tudja találni, milyen stílusod van, egy ilyen minták szerint ő levezető
0: körül. Alkot egy profilt.
1: Igen, igen. Tehát ez meg volt már régóta is. Tehát nem az AI csinálja. Régóta is pont úgy, hogy meg te is csináltam magadnak egy profilt valahol, adtál információkat, abból kialakult valami. Most az figyel. Tehát nem érdekli, figyeljen ő személy szerint. Tehát maga az AI nem fog téged figyelni. Valaki a háta mögött érdekelt ahhoz, hogy esetleg figyeljen téged. Uh-huh. Na most én szerintem eléggé fontos ember kell egy ahhoz, hogy téged figyeljen valaki. Tehát ha figyelnek, hát engem mit érdekel? Figyeljenek, ha éppen ez a zöld dolguk, hogy figyeljenek. Uh-huh. De maga az AI nem. Valaki háta mögött.
0: Hazudni tud?
1: Nem. És azért nem, mert ő, ahogy mondtam, ő neked vissza kell adjon egy választ. Tehát ő nem mondhatja azt neked, hogy nem tudom. Akkor az adat hallod, hogy nem mondhatja azt, hogy úgy van meg. Tehát mindig keresi a lehető legközelebbi választ, amit neked tud segíteni. Ő nem hazudik, hanem effektíve olyan információt ad hozzá, amit vagy te nem adtál meg neki pontosan, hogy mit kérsz, vagy ő hozzá másképp jutott el az információ, vagy más helyről szedte össze, tehát ki tudja, honnan szedte össze, vagy hány más 10 000 keresett rosszul, és akkor ő rosszul tanulta meg, hogy az a jó. Tehát ez pont a politikai hírekkel. Ha én megkérdem Amerikából, hogy ki a legjobb vezető, ha amerikai modellt kérdek meg, egy választ fogok kapni, ha egy kínai modellt kérdek meg, egy más választ fog adni. Tehát pont ugyanez van az AI-nál is. Hogy keresed a választ, és honnan? Uh-huh. De nem hazudik.
0: A munkánkat valóban elveheti, erről a vetületről még nem beszélgetünk, de hogyha így röviden tudnál válaszolni, akkor mit mondanál erről?
1: Én azt mondom, hogy nem igazán fogja elvenni. Tényleg lesznek olyan munkák, amikre már nem fog lenni szükség, de azok átalakulnak. Tehát mikor jött megjelent a digitális fényképezőgép. Azt mondták, ha fotósokra már nem is lesz szükség, tehát az mindent megcsinál magától. Meghaltak a fotósok? Eltűntek? Nem. Átalakultak. Tehát minden munka, stílus, munkahely át fog alakulni. Valamilyen szinten, hogy ez most egy picivel durvább lesz az átalakulás, az lehetséges, mert egyszerre nagyon sok információt fog megváltoztatni, nagyon sok mindent fog megváltoztatni. De szerintem nem fognak eltűnni a munkahelyek. Uh-huh. Mondok egy példát, amit általában elszoktam, hogy egy barátom Angliába programozó. 2300 pancot keresett 2022 előtt. Megjelent a ChatGPT. Azt mondták neki, hogy azt mondta a főnöknek, hogy én akarok többet dolgozni, AI-jal fogok programozni, én vállalom azt, hogy AI-jal fogok programozni, de ahogy haladok előre, és több projektet fogok elvállalni, annál több pénzt fogtok adni nekem. Ma keres 13200 pounds-ot AI-jal. Tehát nem tűnt el a munkahelye, hanem egyszerűen megtanulta felhasználni az AI-t, hogy az előnyére váljon. Uh-huh. Az emberek ezt kell megtanulják, hogy az hogy használják az AI-t ahhoz, hogy nekik segítsen és az előnyükre váljon. Többet tudnak csinálni. A egyedüli dolog, amit nem tudsz helyettesíteni, az az idő. Tehát nem pénzt tudsz szerezni, ha szükség van. Elmész baráthoz, anyukához, valamint egy projektre szerzel pénzt. Embereket tudsz szerezni, hogyha szükség van. Akár tudsz szerezni, időt nem tudsz többet
0: generálni,
1: mint amennyi van. Most az AI ez van, hogy az, amit tehát mindenki azt hittem, hogy miért, hogy tudok annyi mindent csinálni? Hogy tudok annyi, többféle dolgot csinálni? Tehát filmet, vagy gombfocizok, sportolok, programozok, ötféle programot egyedül csinálok. Mindig azt mondom, hogy az meg klónjaim vannak. Most ezek a klónok az AI. Uh-huh. Tehát oda rakom helyettem dolgot. Tegnap is voltam egy gyűlésben, ameddig én gyűléseztem, addig az AI helyettem programozott. Uh-huh. Ennyi. Tehát megtanultam az időt, mondjam azt, hogy komprimálni, nem tudom mennyire helyes, de annyira leszűkíteni az AI-jal, hogy nekem több időm legyen más csinálni. Uh-huh. Mindig panaszkodunk, ha nincs időnk elmenni vakációzni. Na tessék, lesz időd. Csak ki kell azt, hogy hol.
0: A mesterséges intelligencia tud kreatív lenni? Ez is egy gyakori kérdés.
1: Nem, a kreatív te vagy a háta mögött. Tehát ő tud neked adni tanácsokat, akkor egy adathalmaza van, hogy abból, ami neki meg volt adva, abból tud ötleteket kiszűrni különböző minták szerint. Nem ő a kreatív, hanem a háta mögött te. Mert ahogy te teszed a kérdést, ő úgy fog neked kreatívan válaszolni. Kreatívan zárójelbe. Tehát, de a fő ötlet az tőled jön. Tehát, és ez is például mi mondom, hogy nekem ez az ötletem. Egyétek, ha meg tudjátok csinálni jobban, ti vagytok azok, akik jobbak vagytok, nem az AI, ti. Tehát a kreativitás az meg fog maradni az embereknél. Náluk van az, tehát nem tud, ő, neki van egy adott halmaza, ő abból nem tud kimászni. Abból ellenben tud adni neked különböző dolgokat, amit te eldöntesz, hogy azon a részen mész tovább, vagy nem. Uh-huh. És akkor te leszel a kreatív a háta mögött.
0: Hogyha a gyerekekre nézve elemezzük a hatását, személyes meglátásod mi? Veszélyes lehet a gyerekeknek a tanulására, vagy a kreativitásuknak a kialakulására, hogyha mesterséges intelligenciát használnak az iskolába, vagy otthon, személyes dolgokra?
1: Nekem most nincsen egy kicsi gyerekem, hogy ezt pont tudja kell válaszolni, én már annyira nagy, hogy már nem releváns. Mert én magamat veszem például. Tehát mióta használom a mesterséges intelligenciát, sokkal többet tudok tanulni, sokkal több információt tudok felhalmozni. Annyira gyorsan tudok haladni előre, hogy több információ jön befelém. Szerintem ugye ez a gyerekekkel is. Tehát annyira gyorsan fognak tudni kommunikálni. És ahogy mondtam az elején, a kommunikálásukat nekik is fogja. Tehát ne azt nézzük, hogy AI-jal csinálta. Azt nézzük, hogy ahhoz, hogy megcsinálta az AI-jal, mit kellett ő azelőtt tudjon, ahhoz, hogy meg tudja csinálni az AI-jal. Hogy már csak az, hogy megkérdezte az AI-t, ezt hogy csinálom, és elolvasta azt, amit ott neki mondott az AI, neki már fejbe bement. Tanult. Nem úgy tanulta, hogy mi elvárjuk, azt vissza tudja szavalni, de már tudja, hogy miről van szó. Tehát neki az a fejében benne maradt. És én azt mondom, hogy a gyerekek a jövőben, az én véleményem lehet, hogy tévedek, de sokkal gyorsabban fognak tanulni, sokkal gyorsabban fognak tudni felfogni dolgokat. Uh-huh. Mivel hogy több információ fogja őket megütni, megint zárójelbe. Tehát,
0: és strukturáltabb módon talán
1: megfogalmazás. Most nem tudom, jönne, az információ az jön. Az, hogy jön az, ahogy adják.
0: A mesterséges intelligenciának lesz öntudata?
1: Na, állj meg. Most megrázom magam, és én leszek Nostradamus. Nem tudom. Tehát elméletben nem hiszem. De gyakorlatban honnan lehet ezt tudni? Tehát nem tudom, 5-10 év, 20 évben mi lesz, nem tudok erre válaszolni.
0: Milyen egyéb gyakori kérdésekkel foglalkoztál te, ami a mesterséges intelligenciát illeti? Voltak esetleg ezeken kívül olyan kérdések, amivel megkerestek téged az emberek?
1: Általában félelmünk van, tehát általában az a legtöbb, hogy mi lesz az én munkahelyemmel, hogy... És tudod, mi az érdekes? Az egyik legnagyobb, mondjam azt, hogy nem ellenségük, hanem akik ellene vannak az AI-nak, pont azok, akik csinálták az AI-t, a programozók. Tehát ők, velük volt az egyik legnagyobb harc, hogy jöjjenek rá, hogy nekik is segíteni tud az AI, és nem ellenük van, tehát nem maradnak munkahely nélkül. Mert ők voltak azok, akik azt mondták, hogy munkahely nélkül maradnak. és nézd meg, most programozunk AI-jal, és nem maradtak munkahelyek, hanem többet tudnak termelni. Ha többet tudnak termelni, mert a cég többet fog számlázni, több számlázás, több nagyobb fizetés.
0: Most hirtelen eszembe jutott, hogy nagy vállalatvezetők mondták fel az állásukat. Ilyen világhírűekre gondolok, de nem jutna eszembe a példa konkrétan, akik rájöttek arra, hogy ebben az új mesterséges intelligencia világban már nem tudnak relevánsan tanácsokat adni a vállalatoknak a növekedésére. Ezeket személy szerint hogy fogod fel, ezeket a döntéseket?
1: Nincs kizárva, nem hallottam róla.
0: Ennyire komplex a mesterséges intelligencia?
1: Tehát azok a személyek, akik beszélsz, többnyire azt mondja, azok a személyeket egy kisebb cég úgyse tudta megengedni magának, hogy dolgozzon velük. Általában a kisebb cégek igen, az mesterséges intelligencia felé fognak fordulni, mert kevesebb a rizikó, hogy ha rosszul is, rossz információt is kapnak, vagy rossz úton indulnak el, hogy valami nagy baj legyen belőle. Ha egy ilyen nagy embereket, hogy te mondtad, ezek általában ilyen nagy cégeknek adnak tanácsokat, nagy cégek nem tudják megengedni, hogy ráengedjék 100%-osan magukat azt, amit a mesterséges intelligencia mond. Mert ezek itt fontos döntések, amiket nem hiszem, hogy megengedhetnek maguknak. Tehát az én véleményem az, hogy ezek a konzultánsok meg fognak maradni. Tehát nem hiszem, hogy eltűnnek. Igen, ellenben ha eddig azt mondtad, hogy mindenki, tehát hogy nagyon sok cégnek, aki egyedüli van, vagy éppen 3, 4 vagy 5 alkalmazottjuk van, nincs titkárnőjük, mert nem engedhetek meg egy titkárnőt maguknak, most effektíve abszolút minden cégnek lesz egy digitális titkárnője, vagy digitális ügyvédje. Egy kis cég nem enged meg magának egy ügyvédet. Persze, hogy lesznek olyan dolgok, amikor el kell menjen egy ügyvédhez, de addig, ameddig elmegy az ügyvédhez, addig kaphat néhány tanácsot az AI-tól, hogy ez mennyire validálja, vagy mennyire reális, vagy nem, ezt nem tudok erre válaszolni, tehát mindenki maga fog eldönteni. De lesznek olyan dolgok, hogy nem fogsz elmenni kisebb cégként egy kiadni egy csomó pénzt egy olyan dologra, amit most meg tudsz oldani az AI-jal. Most persze azok, akik túl sok felén vannak engem, most meg fognak szídni, de ez van. Tehát én azt mondom, hogy amilyen jó tanácsot tudnék adni, hogy ne menjünk az ingyenes verzióra.
0: Miért nem?
1: Általában az ingyenes verziók limitálva vannak. Ez a business model. Tehát adok neked valamit, jó, de ő szegény egy 12 osztályos. Ha akarsz egy egyetemista AI-t, akkor fizessél. Az a $20, vagy az a $100, attól függ, hogy mit veszel meg, havonta nem egy cégnek nem egy nagy összeg. Tehát, hogyha te felkev egy titkárnőt, egy ügyvédet, egy marketingest, akkor az több ezer euró. Adj ki $20, adj ki $100 egy hónapba, és minőségi választ fogsz kapni. És pont ezért sokan azt mondják, hogy nem működik a mesterséges intelligencia, mert az ingyenes verziót tesztelik le. És az egy bizonyos szintig működik. Meg nagyon sok mindenben meg tud segíteni, de ő is limitált azért, hogy az emberek éljenek valamiből, ők is kerüljenek valamiből.
0: Beszéljünk a deepfake fogalmáról. Mit jelent a deepfake? Hogy találkozunk vele? És akkor ebből adódóan milyen veszélyei lehetnek ennek?
1: Megint mondok egy érdekes dolgot, a deepfake több 10 éve létezik. De nem mostan találták ki, filmekben használják nagyon régóta. Persze, megint a speed, a
0: gyorsaság
1: lépett be itt az AI-jal. Tehát ha egy deepfake-et például egy filmezésnél több 100 000 euróba kerül, hogy kicseréljenek egy kaszkadőrnek az arcát egy reális színész arcára, most ugyanazt megcsinálják egy fél nap alatt.
0: Tehát a deepfake az pontosan mit jelent?
1: Deepfake az, mikor egy embernek az arcát kicseréled valamilyen okból. Most mindenki azt hiszi, hogy a deepfake az egy rossz dolog. elmesebb deep, tehát egy sötét, fék csalásra visz, tehát erre visz maga, mint
0: maga
1: ötlet.
0: A szó értelmes,
1: de gondolkozunk azon, bemegyünk egy múzeumba, és abban a múzeumban Petőfi Sándor elszavalja nekünk egy hologramkét, vagy egy tévéből elszavalja nekünk a versét. Mennyire más, mint az, hogy bemegyünk egy múzeumba, és megnézzük a versét egy papíron. Deepfake. Ugyanezt tehát hogyha fel lehet használni edukálásra, fel lehet használni filmezésre, már használják nagyon régóta a filmekbe, fel lehet használni persze rossz részre is, tehát a politikusokat ezekkel eléggé szivatják, tehát hogy úgy mondjam, fel lehet használni bulira sajnos. Tehát pont ezt tanítom a gyerekeknek, hogy elméletileg próbálják elkerülni, hogy az AI-t használják fel deepfake-et gyártani más gyerekekről, hogy kacagjanak rajta, mert holnap ők lehetnek ugyanabban a helyzetben. Uh-huh. Tehát, minden eszköznek megvan a jó része, vagy a rossz része. Egy kalapácsot használhatok egy szegedbe verni, vagy használhatok, mit tudom, kiütni egy ablakot valakinek, hogy rosszat csinálják. Tehát attól függ, hogy mire használom. És a háta mögött megint az ember van. Tehát nem az eszköz a rossz, hanem az ember.
0: A szándék.
1: Igen. Uh-huh.
0: Erről a deepfake-ről ezeket hogy generálják, vagy hogy jönnek létre akár a filmekben? Tehát ez az egész technika hogy alakult ki?
1: Most jelenleg vannak a videomodellek, meg a képmodellek, amelyik effektív megmondod, tehát beadod a videót, ahol ki akarod cserélni az embernek az arcát, beadod egy másik képként az embernek az arcát, és az a videó 10 perc alatt kicserélte neked. Uh-huh. Nagyon szimpla.
0: Lehet már videókat készíteni elejétől végig a mesterséges intelligencia segítségével?
1: Igen, igen. Ha utánam keresnek, én pont most csináltam egy 8 perces videót, teljesen AI-jal, második világháború utáni sztorival. Uh-huh.
0: És mennyi időbe telik egy ilyen projektet véghez vinni, mekkora erőbefektetéssel, mekkora költségvetéssel?
1: Anyagilag, ez megint attól függ, mit csinálsz pontosabban. De ha azt veszem, hogy egy, mondjuk ezt a 8 perces filmet, ha meg kellett volna csináljam reális filmezéssel, kimenve Szibériába, vagy mit tudom, az oroszokhoz való, vagy egy hideg részen, tehát hogy télen filmezni, az embereket kivinni abba a környezetbe, kamerák, minden, tehát több százezer euróba került volna. Így pedig lehet, hogy körülbelül 2000-3000 eurónál vagyok.
0: Uh-huh. És az időbefektetés?
1: Két hónapi munka.
0: Mennyire látszik, mennyire fejlett már a technológia, észre lehet venni azt, hogy a mesterséges intelligencia által lett alkotva a szereplő? Vagy minden, ami benne
1: van? Attól függ, hogy mennyi pénzem van, hogy megcsináljam. Ha kevés pénzt teszek bele, akkor persze könnyen észrevehető. Ha több pénzt teszek benne, akkor már nehezebben. Ha nagyon sok pénzt teszek benne, akkor már nem is veszed észre.
0: A beszélgetés előtt mondtad azt, hogy mik azok a dolgok, amiket észre lehet venni.
1: Megint a pénzről van szó, tehát mennyit fektetek bele, hogyha egy gyengébb modellt használok, persze észre lehet venni a szem pislogásnál, a száj mozgásoknál, a hajszálakat nem láthatod rendesen, mozgásnál még észre lehet venni. Vannak részek. Ha egy drágább modellt használok, és több időt fektetek bele, tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy egyből kijön egy videó. Tehát ahhoz, hogy én 15 másodpercet megcsináljak, legenerálok legalább 10-15 videót, pont ugyanaz. Tehát mind a filmezésnél, tehát take one, take two, tehát megvan, hogy hányszor filmezett, ugyanazt újra, addig, ameddig jól jön ki. Tehát innen mondom, hogy attól függ, hogy pénzt fektesz bele, meg lehet már annyira csinálni, hogy már egy nagyon-nagyon jó szem láthatja csak, hogy tényleg AI-ja volt csinálva. Uh-huh.
0: Hogyha személy szerint kellene válaszolni a következő kérdésre, akkor mi a válaszod? Az AI használata inkább technikai tudás, vagy gondolkodásmód kérdése?
1: Mind a kettő. Mind a kettő. Fontos az az AI-jal, hogy az, amit akarsz te csinálni, ahhoz értsél. Tehát ha te akarsz egy, tegyük fel, neked holnap az, hogy mit tenni, te egy fodrász, vagy csak azt egy fodrász applikációt csinálni telefonra. Mert jött egy ötletet, hogy a fodrász az kell, hogy kéne csinálni, és mit tenni, mit csinálj, mit csinál az applikáció. Nem az a fontos, hogy te mit tudsz programozni, mert azt már az AI-jal valahogy megoldod, vagy még hívsz egy-két barátot, és megoldod. Az a fontos, te mennyire jól tudod azt az ötletet átadni az AI-nak. Tehát elméletileg a te tudásod a fontos, és nem az, amit az AI tudod csinálni.
0: Személy szerint te mire használod a legtöbbet a mesterséges intelligenciát?
1: Én inkább azt, amire nem használom. Tehát filmeket csinálok, programozok, kontraktokat írok vele, projekteket írok, dokumentálok. Már YouTube videókat úgy nézem, hogy lekérdem az AI-ja, hogy mi van benne, és elmagyarázza nekem két szó, nem kell végignézek egy 20 perces YouTube videót. Tehát nálam már ilyen 8 óra minimum a napi AI. Uh-huh. Ne csinálják úgy mindent, de...
0: Jó, de neked ez a munkához kapcsolódik. Uh-huh. Valami meglepett téged különösebb módon az a mesterséges intelligencia fejlődésében? Tehát, hogy így meg voltál lepődve, még te is.
1: Vannak. Tehát, mikor megjelenek egy új modell, és mit tudnak elérni vele, akkor van, amikor engem is megleptem. Igen.
0: Hogyha el kellene képzeld a mesterséges intelligenciának a jövőjét, akkor hol látod a jövőben?
1: Hát ez Asimovot kéne inkább kérdezni. De neki az, én a robotba, mondjuk persze nem az a rossz részét kell nézni, hanem abban vannak nagyon jó részek, az alapítványban vannak. Tehát hogyha azok, amiket olvastunk régebben a sci-fi könyvekben, azok nagyjából be fognak teljesülni.
0: Az ijesztő részei is?
1: Mindennek van ijesztő. Attól függ, mi hogy fogjuk fel. Uh-huh. Személytől függ. Én nem szeretem a háborút, de vannak olyan személyek, akik olyan helyen dolgoznak, hogy imádják, hogy akkor nekik van munkájuk. Nincs mit csinálni ez ellen. Tehát, és pont ezért mondom, nem az AI a probléma, hanem az ember, aki vezeti. Uh-huh.
0: Az AI csak az eszköz.
1: Az AI csak egy eszköz. Tehát az érdekes, hogy mindenki ráfogja az AI-ra, hogy az AI hibás. Az AI meg tudja csinálni. Nem, az ember csinálja meg, az AI csak egy valaki, akinek megmondom, mit csináljon. Persze, itt is vannak úgynevezett safeguardok, tehát le vannak limitálva, hogy mit szabad. Például azt kérdezett, hogy nem tudom, egy fegyvert állítson neked össze, azt mondja, hogy nem. Tehát egyszerűen vissza, sőt, még le is tilthat a kontrollról. Meg vannak mondani, hogy mit nem szabad csinálnak a modellek. De ugyanakkor jönnek a dark web-es modellek, tehát azok a underground-os modellek, amik a tiltott modellek, amiket ezeket feloldják, ezeket a részleteket. De ez meg volt mindig. Tehát mindig volt
0: veszélyes.
1: Underground, és mindig volt helyes használat. Tehát hackerek között is vannak white hackerek, tehát akik jót, tehát feltörnek egy szoftot, de megmondják, hogy itt a problémát, és azért fizetve vannak, vagy vannak, akik feltörik, és kifoszták a bankszámládat. Uh-huh. Még egyszer az emberek vannak hátra mögött. Uh-huh. Hogyha... Nem tudom, hányszor mondtam ezt körülbelül, meg tudjátok számolni?
0: Sokszor, de nagyon jó, hogy tudatosítasz minket ebben, hogyha egy záró gondolatod, vagy egy ilyen utolsó tanácsod lenne a mesterséges intelligenciáról, akkor mit mondanál el nekünk zárásként?
1: Azt, hogy ők egy, úgy ahogy, most egy picit extrapolálok, úgy ahogy egy kutyában megbízok, és mellettem van, és tudom, hogy örökké mellettem van, megvéd mindent, ő nagyjából úgy kell megbízzak az AI-ba is. Ő egy kiegészítőnk lesz, és nem haragszik meg ránk, hogyha mit tudom én, két üdítőt iszunk meg, és neki nem adunk, vagy azért lesz ott mellettünk, hogy segítsen unconditional, tehát
0: feltételek
1: nélkül.
0: Köszönöm szépen, hogy segítettél ma belelátni ebbe a világba. Egy nagyon emberi módon magyaráztad meg nekünk, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia, mire tudjuk használni, mire nem jó használni, és hogyan ne esünk bele a csapdákba, amiket nem a mesterséges intelligencia állít elénk, hanem az emberek. Örülök, hogy itt voltál. Remélem, hogy jól érezted magad, és sok áldást kívánok a munkádban, mert úgy értem, hogy gyerekekhez jársz, tanítod őket a mesterséges intelligenciáról, amellett, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázod. Kívánom azt, hogy minél több mindent tudjál átadni nekik, amik számukra hasznos.
1: Még akkor azzal zárnám be, hogy most pont egy ilyen projekten dolgozom, ahol vettük az iskolásokat, az egyetemistákat és iskolásokat, 30 személy, és egy applikációt írunk velük, megtanítottuk, hogy programozzanak AI-jal 3 nap alatt, és utána pedig persze több hónapon keresztül most már folyik a projekt, és applikációt írnak, annélkül tudnának programozni.
0: Ez elképesztő. És diplomájuk sincs, stb.
1: De tudják, mit akarnak csinálni.
0: Hát mindenképp sok sikert kívánok neked. Köszönöm a továbbiakban, szépen. És a munkádban, és ebben a részben is az életedben, és köszönöm még egyszer.

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betű gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért.

0: Reménység hangja.
1: Váltság. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek. Kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott, hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk. Váltság. S ha nekünk mégis vannak sebeink, mélységes mélyek, be nem gyógyulók, behegedők, megint kiújulók, véres, halálos, szörnyű sebeink. És ha másoknak nem áldás vagyunk, ha nem úgy élünk, járunk idelen, hogy aki lát, azt mondja, kegyelem. Ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát, és esünk, bukunk, botlunk végtelen, akarva akaratlanul, s olyan halálos holt az életünk, mintha temető volna a szívünk, halál fuvalma a lehelletünk. Ha gyűlölködünk és nem szeretünk, ítélet. Nem volna váltság, nem lenne ítélet. Akkor élnénk, ahogy lehet. Sebekkel, kínzó fekélyekkel verten, bűnünk hordozva, rabul leteperten, s nem lenne, aki ítéletre vonná, ami halálos átokvert utunk, ha egyszer másképp nem tudunk. Élnénk, ahogy lehet. Tisztaság, szentség, áldás, szeretet, örök elérhetetlenül tündökölnének a létünk felett. De most olyan elérhető közel, olyan hívogatóan tündökölnek, miénk lehet a tisztaság, a szent, halálon, poklon diadalmas élet. Van váltság, s van, ha nem fogadjuk el, ítélet.

Üdvösség kérdése a szombat. Ha igen, miért üdvözülnek azok, akik a történelem során nem ünnepeltek szombatot? Ha nem, akkor igazságtalan az Isten? Ez nagyon jó kérdés. Én tudom azt, hogy nagyon sokan fognak olyanok üdvözülni, akik nem ünnepeltek szombatot. És ha megtetszik erre ezen botránkozni, akkor tessék megnézni az Adventista Egyház nagy klasszikusát, E.G. White-ot, aki a Nagy Küzdelem című könyvben ezt többször is leírja. Hát akkor ez hogy van ez az egész? Nagyon fontos ennek a kérdésnek az egész módszertani alapja. Tudnélik, mi a Bibliát túlságosan törvényeskedően szeretjük magyarázni, és azt gondoljuk, hogy a Biblia olyan, mint a kressz. Egyértelmű szabályoknak a sorozata. Igen, ám csak a Biblia nem szabálysorozat. Hanem a Biblia tanításának, és ezt meg kellene tanulni, két szintje van. És ez a két szint a következő. Egyrészt a Biblia kezdettől végéig egy dolgot mond. Ezt az egy dolgot úgy foglalja össze a Jelenések könyve, hogy ez az örökkévaló evangélium. Mi az örökkévaló evangélium? Az a jó hír, hogy az ember önmagától nem tehet Isten törvényének eleget, az embernek a természete lett a bűn, és az ember semmiféle erőfeszítéssel nem tud győzni a bűn felett. Ezért szükség van egy megváltóra. És ez a megváltó, Jézus Krisztus, az igazi bárány, akit az egész Ószövetség a bárányáldozatok egész sorával begyakoroltatott az ószövetségi néppel, és erre a Jézusra néz vissza mindenki, és Krisztus keresztje ezért áll a központba. Ez az örökkévaló evangélium. Mindenki Jézus Krisztusért hitáltal üdvözül. A törvény cselekedete nélkül. Ezt nem én mondom, ezt Pál mondja. Igen ám, csak az igazságnak van egy másik szintje. És ezt a kettőt össze szoktuk keverni, vagy el szoktuk választani, de nem értjük a dialektikus egymás mellettiségét. Ugye milyen szép ez a dialektikus szó itt most. Majd elmondom, hogy mit jelent ez. Ezt pedig úgy hívják, hogy jelenvaló igazság. Ugye Péter levele, második levele említi, hogy erősek vagytok a jelenvaló igazságban. De mi a jelenvaló igazság? Az más, mint az örökkévaló evangélium? Vagy ugyanaz, mint az örökkévaló evangélium? Nem ugyanaz, és nem más. Hát akkor mi ez az örökkévaló evangélium? Úgy lehet meghatározni, az örökkévaló evangélium nem más, mint a mai ember mai kérdéseire Isten örökkévaló evangéliumának a válasza. Tehát a jelenvaló igazságban szerepel egy olyan elem, amit időjelemnek mondunk. Na nézzük, hogy ez a kettő hogy működik együtt. A megváltás jó híre, hogy valaki odaadja értem az életét, ez az Éden kapujától igaz. Az asszony, a kígyónak elmondja, hogy az asszony sarkát mardosod, te pedig fejére taposol. Az asszony magva fejére tapos a kígyónak. Ez a megváltás alapvető jó híre. Na most, ennek a formái voltak az áldozatok. Igen, ám csak az áldozat is állandóan változott. Kezdjük Ábrahám testvérünknél. Ábrahám ugye úgy áldozott, hogy fogott egy kecskét vagy egy juhot, oltárt épített faragatlan kövekből egy magaslaton, feláldozta a bárányt. Így csinálták ezt apáról fiúra, pátriárkák. Kivonul Isten népe Egyiptom földjéről. Azért, hogy áldozzon az Úrnak. Ezt mondják a fáraónak. Mózes felmegy a hegyre, és akkor a templom szolgálatában rendezi Isten az áldozat kérdését. Az áldozat marad ugyanaz, de ha megkeresitek, Mózes könyvében megvan, ha valaki tovább maszekolt, hogy így mondjam ezzel a csúnya szóval, és nem a templomon keresztül végezte az áldozatot, akkor ezzel halálbüntetés járt. Aztán felépül a Salamoni templom. A Salamoni templomon kívül áldozni, az bálványimádást jelentett, ha ugyanúgy áldozott is, mint a Salamoni templom. Mi történt? És aztán jön Jézus, ketté raped a kárpit,
És teljesen értelmetlen áldozatot bemutatni, jó lehet, a Biblia határozta meg egészen pontosan az áldozati rendtartást. Hogy van ez? Ez az örökkévaló evangélium és a jelenvaló igazság dialektikája. Hogy ez egyszerűbb legyen, hogy belássak, hogy milyen törvényszerűség van itt. Ez a törvényszerűség az emberi életben is előfordul. Vegyünk egy példát. Kapok egy szilvát, nem az én példám, hanem Kis János testvérnek a példája. Én is valamikor 1957-ben tanultam tőle. Ez egy kicsit régen volt, de mindegy, majdnem 50 éve, de azért jó a példa. Kapok egy szilvát, és azt mondjátok nekem, hogy őrizd meg ezt a szilvát. Én elkezdem őrizni, egy idő után megromlik, tönkre megy, vagy megaszolódik, legfeljebb, legjobb esetben. De a szilva nem él tovább. Mit csinálhatok én, hogy ez a szilva megmaradjon? És mindig friss legyen. Fogom a szilva magvát, és elültettem. És jöttök egy év múlva, hogy hol a szilvám, amit megőrzésre átadtam nektek. És mutattok egy ilyen pici kis hajtást. Itt van a szilvát. Hát ez nem ugyanolyan, de az a szilva. Telnek az évek, egyszer csak mutattok egy kis fát. Aztán eljöttök tavasszal, a kis fán egy virágot mutattok, itt a szilvát. Aztán jöttök ősszel, és leszakítottok a fáról egy szilvát, itt a szilvád. Igaz? Az életnek ez a törvényszerűsége. És mivel az ige élő, ezért ez így van. Na most felelünk a kérdésre. És itt kezdjük el. Mire jó is az, hogy van szombat? A rövid válaszom az, hogy azért, mert a mai ember mai kérdésére ebben van egy nagyon fontos válasz. Tehát úgy mondhatnám, az örökkévaló evangélium jelenvaló megjelenési formájának egy nagyon fontos része a szombat. És erről szól ez az előadás. Induljunk el. Egy összegzéssel kezdjük rögtön az elején. A mai kereszténység a megkérdezettség állapotában van. És ez azt jelenti, hogy a mai kereszténység a megkérdezettség állapotában van, hogy meg kell találnunk a mai élet mai kérdésére a mai választ. Nagyon sokszor az a baj, és ez minden keresztény egyházban megvan, hogy sokszor a keresztény gyülekezetek úgy néznek ki, mint egy hagyományőrző klub, ahol szép öregek, lógó orral, bezeg az én időmbe felkiáltásokkal, őriznek valami tradíciót. Tegnap előttit. De ez a tegnap előtti, ez nem sokat ér. Ha valaki szereti a tradíciót, akkor én, két okból is, mert egyrészt a szakmám is, hogy történész vagyok, a másodszor pedig azért, mert öreg vagyok. Mind a kettő tradíció hűvé tesz engem. Igen ám, csak a tradíciónak akkor van értelme, hogyha ez nem tradicionalizmus, hanem élő tradíció. Igen ám, csak élő tradíció az csak úgy lehet, mint ahogy a szilva mag és a szilva viszonya. Két fogalmat szoktunk keverni. A tradicionalizmus az azt jelenti, hogy az élő emberek halott hite. A tradíció meg azt jelenti, a halott emberek élő hite. Még egyszer mondja? A tradicionalizmus az azt jelenti, hogy az élő emberek halott hite. Azért halott ez a hit, mert a mai ember mai kérdésére már nem ad választ. Csak mint hagyományőrző klub, őrzök valamit a múltból. A tradíció viszont az a halott emberek, tehát az előttünk járattaknak az élő hite ma, ami bennem kell, hogy éljen. És ez kettő. Ezt nem lehet összekeverni. A szombat egy ősi intézmény. De a szombatban nem valamit őrzünk, hanem a szombat akkor igazi tradíció, hogyha mai ember mai kérdésére mai válaszok vannak benne, tehát a szombat csak akkor él, hogyha választ ad a kérdéseimre. Ha tovább megyünk, Istennek nem szükséges az, hogy én szombatot ünnepeljek, nem Istennek van szüksége a szombat ünneplésre,
hanem nekem van szükségem rá. Nekem van szükségem arra a válaszra, amit a negyedik parancsolat elrejtett az én számomra. És ez egy nagyon fontos dolog. Ha én úgy közelítek a negyedik parancsolathoz, nekem mit nem szabad csinálni, vagy úgy, hogy mit kell csinálni, rosszul közelítek hozzá. Ha a negyedik parancsolatot úgy kell megértenem, hogy élem az életem, és felmerülnek problémák. Újra és újra találkozom olyan kérdésekkel, ami a 21. századi embernek probléma. A 21. századi keresztényeknek fel kell ismerni azt az értéket, amit Isten elrejtett a szombatba. És az egyik 21. századi történet, ez a következő, hogy nekünk végső soron van egy problémánk. És ezt mondtam az első előadáson, hogy óriási időzavarban van az ember. Nekünk időre szomjas 21. századi keresztényeknek szükségünk van arra a valamire, ami a szombatban benne van. Szükségünk van a megállásra. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy 10 olyan dolgot szeretnék felsorolni, amiért nagyon szükséges a szombat, és a 21. századi embernek ez a 10 élet kérdésére ebben a parancsolatban van válasza Istennek. Nem úgy kell a szombathoz viszonyulnunk, Isten megmondta, és ha nem, akkor két csokor villámmal úgy föltövön vág bennünket, hogy arról kódulunk. Mert a szombatban nem mi adunk valamit az Istennek, hanem valamit kapunk az Istentől. Azt kellene látni, hogy mi az, amit kapunk. A szombat az jelen való igazság. Tehát azt jelenti, hogy a mai ember mai kérdésére mai válasz. Benne az örökkévaló evangélium éppen a mi betegségünkre a gyógyszer. És ezt kell nagyon világosan látni a szombat ünneplésnél. És hogyha nem látjuk ezt Jézus Krisztus munkájában, ugye az első hét előadás erről szólt, nem látjuk a történelemben, a következő előadások erről szóltak, akkor az összegzést sem látjuk, hogy nekünk időre szomjas 20. század, 21. századi keresztényeknek miért van erre szükségünk. Induljunk el egy idézettel. Az első, amit mondanék, és ez az idézet ebbe vezet be, ez egy Gyökösi Endre, atyai jó barátom volt, az öreg úr, református lelkipásztornak egy könyve, aminek az a címe, hogy életápolás. És az első, amiért a szombatra szükségünk van, mert ez az életápolás napja. Akinek kezébe kerül ez a könyv, nagyon ajánlom, hogy olvass el, és különösen azt a fejezetet, amiből való ez az idézet, amit rögtön mindjárt mondok. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy a mindennapjaink mentál higiénéje. Mi nagyon sokat teszünk, nagyon sokszor azért, hogy prevenciót gyakoroljunk, hogy ne kapjuk el a madárinfluenzát, meg tudom én, a ilyen betegséget, olyan betegséget, jön az influenza szezon, szedjük a C-vitamint, meg ez, meg az, mindenkinek vannak ilyen házi patikai gyógyszerei, és tudom, hogy a feleségem nagyon kínoz vele, hogy most jön az influenza, ne legyél beteg, szedd a C-vitamint, ne hagyd ki, és mit tudom én, mit csinálunk. Nem ártana, hogyha a lelki madárinfluenza ellen is bizonyos gyógyszereket alkalmaznánk. És Gyökösi ebben a könyvben, az életápolásban pontosan ezt mondja el, hogy a mindennapjaink mentál higiénéhez mi tartozik hozzá. Ez a mondat, amit idézek, ez ennek a fejezetnek a bevezető mondat sora. Már Mózes is megemlékezésre és megszentelésre parancsolja a 7. napot írja, nem bosszantásunkra, hanem javunkra szolgálóan. Erről számolnak be azok a svéd munkapszichológusok, őket már idéztem a múltkor, akik hosszas és alapos kísérletek után úgy summázták kutatásuk eredményét, akár fizikai, akár szellemi munkát végez 6 napon át valaki, 8 óra tisztességesen végzett munka pszichikus energiánknak csak a tartalékát fogyassza. De a 7. végzett már a tőkéjét emészti, és ez hosszú távon a szervezet korai előregedését, elhasználódását vagy összeroppantását eredményezi. Nos, a 4. parancsolat embervédő voltát egy új kísérletekkel bizonyított tudomány is hangsúlyozza, nem kell csak a lelkészek hirdeti különböző szószékeket. És ez az, amit látni kellene a szombat, az nem más, mint az életápolás napja.
És a negyedik parancsolat az elsősorban mentálhigiénés szükségletünk. Ha most tovább megyünk ebben a gondolatsorban, akkor ez egy kicsit gondolkodni kellene. Vajon hogy kerül elő ez a kérdés a mi szombatünneplésünkben? Csak rituális nap ez a szombat. Szombaton azt kell csinálni, hogy elmegyek ide, elmegyek oda, ekkorra jövök, ekkor megyek, ekkor ide rohanok, oda rohanok. Vagy pedig hangsúlyt kap-e a mi szombatünneplésünkben ez a mentálhigiénés szükségszerűség is? Tudnilik, ez az emberképünkkel függ össze. Ha mi hisszük azt, hogy testemet, lelkemet, mindenemet rendeltetésszerűen kell használni, és nem pedig önpusztító módon, akkor vagyok igazán ember. Mert hogyha a testemet, lelkemet és mindenemet önpusztító módon használom, akkor futok a nagy semmibe. Pontosan ez a 21. századi emberi életnek a nagy dilemmája, ez a fogyasztói társadalomnak az egyik legnagyobb gondja. Tessék megnézni, hogy miről van szó. Ha megkérdezek ma egy embert, hogy mi végre élsz a Földön, akkor zavarba jön a legtöbb ember. Tényleg, mi végre élsz a Földön? Na most mindenki szeretne jót, egészséget, sikert, stb. Stb. És a sikerek csúcsán is megkérdezem, hogy mi végre élsz a Földön, akkor nagyon sokszor nem tudom. Én ismerek egy csomó kollégámat, nagyon híres egyetemi tanárokat, és egyszerre megyünk nyugdíjba, egy kicsit furcsán úgy kirúgtak bennünket a nyugdíjba, mert úgy volt, hogy 70 évig tanítunk, most ugye leszállították 65 évben, és korban elpucolnak mindenkit az egyetemről, financiális okból. És akkor ezeket a kollégákat nézem, akik tudós emberek, sikeres emberek, és egyik napról a másikra kicsúszik a talpunk alul a katedra, ez milyen vákum? Mi végre élünk a világon? És ez azért van, mert valahol hiányzott ez a hetenkénti megelőző karbantartás, az életápolás. Valahol nem tanultuk meg az életápolást. És az első, amit el kell mondani a szombatról az, hogy a szombat az az életápolás napja. Ha a mai ember célját veszti, vagy célja vesztett lesz, akkor az életápolásnak ez a fontos alkalma, a hetedik nap is értelmetlenné válik. Tehát nem arról van a szombatban csak szó, hogy akkor nem szabad. Nem szabad dolgozni, nem szabad ezt csinálni, és megkérdezik, ezt még szabad csinálni, ezt már nem szabad csinálni, meddig lehet elmenni, ez még belefér, ez már nem fér bele, mi tilos, mi nem, mi az kötelező, mi nem. Elvész a lényeg. A szombat az az életápolás napja. És ha a mai ember célját veszti, akkor ez az életápolás is veszélybe jut. Márpedig, hogyha az ember élni akar, az embernek van egy nagyon érdekes jellemzője. Ezt megint az első előadásra visszagondolok. Az időtől függetlenül nem tud élni az ember. És ez azt is jelenti, hogy újra és újra mérlegre kell tennem azt, hogy mi végre élek a Földön, hogy is vagyok én, hogy állok az emberekkel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban, másik emberrel, a természettel, hogy is vagyok én, mint idői lény ebben a világban. Ugye ez egyik legnagyobb generációs kérdése a 21. századnak. Nagyon sokszor ugye fiatalok, öregek problémáiról elég sokat kérdeznek, és sok előadást szoktam tartani. Ennek az előadásnak én azt a címet adtam nagyon sok helyen, hogy nagymamák farmerba. Na most ennek mi a lényege? Ez nem csak egy vicces cím, és erre el szoktak jönni, hanem ennek valami más a lényege. Ma a legnagyobb probléma az kettős, hogy nyílik egy olló két szára. Az egyik erre mozdul, a másik arra. Az erre mozduló olló az, hogy ugye még korábban 18 éves ember, az teljesen felnőtt embernek számított, döntőképes, stb. Volt. Ma ugye 18 évesek nem ilyenek, azért nem, mert gazdasági alapjaikat nem tudják megteremteni, stb. Gondoljunk a lakásat, ezer kérdésre. Nem akarom szomorítani a fiatalokat, csak azért nem sorolom. És az, hogy a társadalmi érettség ideje az a 30-as évekre tolódott ki. Ezért a házasságkötéseknek is állandóan emelkedik a,
az ideje, és a házasságon kívüli gyermekeknek a száma nő, illetve egyre kevesebb gyerek születik, ami egy demográfiai tragédia elé nézünk. Ez egész Európára igaz, nem csak Magyarországra. Ez ezért van. De ez a szóló egyik szára. Hanem amikor én elbeszélgetek a diákjaimmal, akkor van egy másik probléma. És ez a másik probléma pedig az, hogy szeretnének egy igazi nagymamát, aki nagymama, és nem pedig a haver. Érdekes módon, hogy minden nagymama szeretne az unokáinak a jó barátja lenni, és az unokák még nem jó barátra várnak, hanem nagyanyóra. Ez megint egy másik érdekes ellentmondás. És valahol az életápolással ezért komoly baj van. Menjünk tovább. A szombat nem csak az életápolás napja, hanem a szabadság napja. Erről viszonylag kevesebbet fogok mondani, mert erről már beszéltünk, hogy a szombat nem a tilalmak napja, hanem a nyugalom szigete az élet nyugtalanságában. És erre nekünk nagyon-nagyon sokat kellene gondolni. Éppen azért, mert Jézus szombat reformja, az nem arra vonatkozott, hogy Jézus egy másnapra tette át a szombatot, mert erről szó sincs a Bibliában. De igenis, nagyon komoly problémája volt Jézusnak az, hogy Jézus szerette volna a szombat ünneplést a tilalmak bilincséből kiszabadítva visszaadni az embernek. Ez volt a jézusi szombatreformnak a lényege. Hogy nem a tilalmak sora, hanem a szabadság napja a szombat. Azért a szabadság napja, és azért teszem le a munkámat szombaton, hogy szabad legyek. A szabadság pedig nem szabadosságot jelent, mert hova tovább, a szabadság is egy megkérdőjelezett fogalommá vált, hanem szabad vagyok arra, hogy önmagam legyek, hogy az életemet ápoljam, hogy éljek önmagamnak, Istennek, családomnak, a másik embernek, a világnak, mindenféle megkötöttség nélkül. Anyagi, munka, beli, stb. Megkötöttség nélkül. A szombat az nem a nem szabadoknak a napja, hanem éppen a szabadságnak a napja, szabadon a másikért, szabadon önmagamért, szabadon Istenért, szabadon a természetbe. Ez lenne a szombatnak az igazi napja. Igen, ám csak az ember az nem egyedi lény. Ezért a harmadik nagy értelme a szombatnak az az, hogy szombat az a találkozások napja. A szombati, az a találkozások napja, az az elmagányosodásunk mentális betegségének a gyógyszere. Tudnilik. Ha megnézzük, a 21. század, illetve a 20. század vége hozott egy nagyon-nagyon érdekes jelenséget. Ez a David Reisman könyv címéből szoktuk mindig idézni a magányos tömegnek az ideje. Ilyen nem volt még soha a történelemben, hogy nincs időnk egymásra. Tessék most, mindenki gondolja végig. Családtagjait hányszor szokta meglátogatni az ember egy évben? Már egy hónaponként nem merem mondani. Mikor van időnk egymásra, házastársakra? Erről még majd külön szó lesz. Szükség volna egy olyan találkozási pontra, egy meeting pointra, ahogy szokták mondani ugye a repülőtereken, ahol találkozni tudunk, és a szombat az a találkozások napja, hogy ne legyünk magányosak, amikor nem csak állító és tagadó mondatokat mondunk, és parancsoló módba beszélünk, ezt csináld meg, ezt hozd ide, ez ezért van, meghatározás, stb., hanem például magunkról kezdünk beszélni. Tessék végiggondolni, mikor beszéltem utoljára magamról, hogy én most mit érzek, hogy vagyok, mire gondolok, igaz-e, amire gondolok? Hányszor beszélünk? És Isten ezért adta a szombatot. A találkozás, a közösség értékesebb számunkra, mint a tárgy. És nálunk megfordult a helyzet. A tárgy az értékesebb lesz, mint a találkozás és a közösség. És ez a fejreállított értékrendszer az, ami tönkre teszi a mi életünket. És éppen ezért a szombat, ha nem a találkozásoknak, ilyen mély szívtől szívig érő találkozásoknak a napja, akkor rossz az én egész életem, és tönkre megy az egész életem. Éppen ezért, mivel a találkozás az közösséget épít, a negyedik, ami a szombat, ez a közösség napja. Erről is viszonylag sokat beszéltünk, nem kereszténységből
el kell jutnunk az együtt, egyért, egymásért örülni tudó keresztény közösségekig. Nagyon sokszor mi ilyen néma keresztények vagyunk. Azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, mert hisszük azt, hogy keresztények vagyunk, mert betartjuk azt, hogy keresztények vagyunk azért, mert van egy gyülekezeti tagságunk, és akkor nem törődünk a világgal, a világnak százbajával, mindenki a maga üdvösségért áll, szoktam ezt hallani állandóan, és ezért begubózunk, mint a sündisznó, kiengedjük a tüskét, és semmi közösség. A szombat az a közösség napja. Ha én néma keresztény vagyok, ilyen anonim keresztény, ezt így szokták mondani, vagy néma keresztény, akkor nem vagyok keresztény. A kereszténység az nem egy ideológia, nem egy eszmerendszer. A kereszténységnek az a lényege, hogy én közösséget építek, hogy kicserélem a gondolataimat, örülök a másiknak, kapcsolatban vagyok a másikkal, beszélek a másikkal, meghallgatom a másikat, segítek a másiknak, felveszem a gondját a másiknak. Tehát elkezdek egyszerre társadalmi lényként közösségbe viselkedni. Az ötödik is nagyon fontos. Erről is beszéltünk, és erről nem nagyon szoktunk beszélni a szombat kapcsán, mert ez így negatív kapcsán, negatív jelzőkkel kerül elő a munka mindig a negyedik parancsolatban. Pedig a negyedik parancsolatban nem így van. A szombat az a munka örömének a napja. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. A 21. századi ember a munka válságát éli át. És ez a munka válsága, ez egyre nagyobb lesz. Nem az a munka igazi válsága, hogy nehezebb munkát kapni olyant, amiért sokat lehet keresni. A munka válsága az nem a pénzben van. Vannak kisebb arab sejkségek, ahol az olaj miatt mindenki állampolgári jogon óriási pénzeket kap. És tudjátok ennek mi lett a következménye? Ezek az országok abszolút demoralizálódtak. Tudnék, az embernek nem pénzre, hanem munkára van szüksége. Hasznos tevékenységre, nem? És pontosan itt van a nagy-nagy olló, ami a társadalmi olló, ami egyre jobban nyílik, és én most ebben nem akarok belemenni, de gondoljuk csak végig. Ma már a 30 éven aluli fiataloknak, tehát a 8. osztályt elvégzett 14 évtől 30 évig élő fiataloknak, ha levonjuk ezekből az iskolásokat, egyetemisták számát, akkor is az a helyzet, hogy 17%-a sohasem dolgozott életébe. Nem volt munkahelye. Most ebben az a nagy baj, hogyha hozzászokik valaki 30 éves koráig egy életformához, ezt nyugat-európai felmérések igazolták, azt rettenetesen nehéz rászoktatni a munkára. Munka nem lesz benne az életébe, az életvitelébe, az élet karrierképébe, az életképébe nem lesz benne. Pedig az embernek a munkára van szüksége. Na most a munkával a másik nagy baj az ott van, hogy a munkából elveszett az öröm. Én a pénznek örülök, és nem a munkának örülök. De tessék megnézni, én még ismertem igazi szabókat. Volt egy öreg szabómester Gyulán, akit Jeszenszky Bélának hívtak, és én még annak idején mentem hozzá, 90-valahány éves volt, és akkor ünnepelt a mesteri avatásának a 70. évfordulóját. És az öreg úr, az ott ült a varrógépnél, és egy konkrét történet, egy ilyen zsebfelhajtókának a bélését varta itt. És mivel beszélgettünk, és érdekes volt, amit mondtam, vagy mondott, nem figyelt oda egy picit, és egy picit ilyen görbe lett ez a varrás itt. Az öreg vett a kisollót, és kibontotta. Mondom neki, hogy Jeszenszky bácsi, ez az úgyse látja senki. Miért tetszik ezt kibontani? Egy kicsit itt a zsebfelhajtókán, egy kicsit görbe a varrás. Az öreg lecsapta az orrót, és igen szigorúan rám kiabált. Na látod, azt mondja, ez a bajatok nektek fiataloknak. Mert azt mondja, én mikor ruhát varrok, úgy varrom, mintha Jézusnak varnám, és Jézus ott is látja. De ez csak az egyik azt mondja. A másik az, ha én úgy varrom meg, hogy ez ilyen görbe, akkor én nem tudok ennek a kabátnak örülni. Most ezért van a szombat,
hogy visszanézzek a munkám örömére, a tennivalóim örömére. Vajon el szoktuk mondani, hogy az elmúlt héten milyen pozitív tapasztalataink voltak a munkában? Mert a negyedik parancsolat, emlékeznek rá biztos, a negyedik parancsolat rendelkezik a munkáról. 6 napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat. Ezt a negyedik parancsolatból tudjuk, nem? A negyedik parancsot nem csak úgy lehet megrontani, a szombaton dolgozom, hanem úgy, hogyha a hétközben nem dolgozom, úgy is. Sajnos egyre több ilyen negyedik parancsolat rontó van, aki hétközben nem dolgozik. És ez is bűn. Épp olyan bűn, mint a másik. Menjünk csak tovább. A szombat az a házasság építésének a napja. Szokás mondani, hogy a házasság válságának az idején élünk. És ezeket a válság jelenségeket sorva okos pszichológiai könyvek százai születnek erről, én is egy tucatot elolvastam, és bizonyos hiányérzetem van. De ezekből a könyvekből egy világos. A világos az, hogy a házasság válsága az a kommunikáció megüresedésének a válsága. És ez úgy mérhető le, hogy nincs időnk arra, hogy az érzéseinkről, a gondolatainkról, arról, ami a belső emberünkben van, valakivel őszintén beszélgessünk. A házasságban egyre több a parancsoló módban elmondott mondat, egyre több a kérdő mondat, egyre több a kijelentő mondat, és egyre kevesebb azok a mondatok, amik így kezdődnek, hogy én úgy érzem, hogy. Én úgy gondolom, hogy. Mert az érzéseinket nincs időnk megosztani a másikkal. Tennivalóban parancsoló módba kell beszélni, meg kijelentő módba kell beszélni. Meg kérdő módba kell beszélni. Éppen ezért Isten adott egy napot, amikor a házasságot építem. Meg kellene tanulni érzéseinkről, belső világunk problémáiról, gondolatainkról, kisebb-nagyobb tapasztalatainkról kommunikálni egymással. Ha én egy házasságot vagy egy családot egészségesnek akarok látni, akkor erre a kommunikációs közösségre szükség van. És Isten a 7. napot a család építésére is fel akarja használni. Ez meggyőződésem. Ez a bibliai szombatünneplésnek egy nagyon döntő lényege. Vajon mi mire használjuk? Vajon megvan ez a családépítés? Na de menjünk tovább. Ugye meggyengülnek a barátságok. A szombat az a barátság napja. A barátság az egymás megértésének az iskolája. Tudnélik, a barátságban mindig arról van szó, hogy egy másféle embernek a gondolkodását minden kötelem nélkül meghallgatható. Nagyon sokan megkérdezik például, hogy mire jó az, hogy valaki sok ember a barátja. De azért, mert sok szólamban tud gondolkodni, nem? Nem mindig én vagyok az, akin keresztül látom a világot, hanem vannak emberek, akikre mindig rá tudok csodálkozni, hogy jé, ez így gondolja a világot, ez egészen más, ahogy én látom, nem? És egy ember annál több, minél több szólamban tudja látni a világot. Ha valaki csak egy szólamban tud gondolkodni, akkor ez nagyon szegény ember. És éppen ezért a szombat a barátság napja, mert Isten azt akarja, hogy a másik ember másféle gondolkodását újra és újra megismerje. Így épül a jellemen. Ma a világban azért vannak diktátorok, mert minden diktátor, én most a diktátorok védelmére szeretnék elmondani valamit. Vannak ilyen mini diktátorok, mert van zsebcirkáló is, ilyen pici kis diktátorok, akik ugye verik az asztalt, és én megmondom, miért vannak diktátorok. Azért, mert a diktátornak van egy alapvető tulajdonsága. Szétnéz az életbe, gondolkodik, érez, és a diktátor sose buta ember, az mindig okos ember. A diktátor sohasem tapasztalatszegény ember. Neki vannak tapasztalatai. És éppen ezért a tapasztalatai alapján eldönti azt, hogy az életnek így kell folyni. Ez a szabály. És mindenki, aki ezzel a szabállyal szembeáll, az a rendnek, az igazságnak az ellensége. És ezért minden erővel azon van, hogy az ő igaza, vagyis az igazság, ami természetesen
az a bölcsek köve, amit ő szorongat, az megvalósuljon. Minden politikai és minden magánéleti diktátor így gondolkodik. Mi a baja a diktátornak? Az, hogy a diktátornak nincsenek barátai. Mert ez nem barátság, hogy vannak talpnyalói viszont a diktátornak. Az igen. Akinek ilyen előre tolt buldózer ember, aki mögött ott el lehet gyalogolni viszonylag jól, és amíg a diktátornak megy, addig lehet sütni a pecsenyét. De barátai nincsenek a diktátornak. A diktátorok mindig egyedül halnak meg, magányosan. Sőt, ők lesznek a Ószövetségi képet, ha valaki ismeri, az Azazel bakja, akire mindenki, aki a diktatúra élvezője volt, ráteszi a maga bűnét is. Ugye? Ez a diktátorok sorsa. Na most, a diktátorság ellen hogy lehet küzdeni? Ha én nem akarok diktátor lenni, akkor barátkozzak. Legyenek őszinte barátaim, akikkel ki tudom cserélni a gondolataimat, és ezek lehetőleg a legszélesebb értelemben gondolkodó emberek legyenek. Nem az a barátom, akivel egy szólamba gondolkodom, hanem az a barátom, akit én próbálok megérteni őszintén, és próbálok egy kicsikét az ő fejével is gondolkodni, még akkor is, hogyha nem értek vele egyet. A barátságnak nem az egyetértés, hanem a megértés az alapja. Mi a kettő közötti különbség? Nagyon kevés emberrel értünk igazán egyet mindenben, de akkor vagyok boldog ember, ha nagyon sok embert megértek, hogy ez miért így gondolkodik, nem? A megértés és az egyetértés az két különböző dolog. Menjünk csak tovább. A szombat az nem csak a barátságnak a napja, hanem a megnyugvás napja is. És ez a 21. században nagyon jó dolog. Sok ember úgy gondolja a megnyugvást, mint ez a derék struccit. Ugye, persze a természettudósok még ilyen struccot nem találtak. Ezt a strucc felvételt egy múzeumban, Chicagói múzeumban van, ezt láttam én ezt a dolgot, ahol ilyen buta strucc nincsen. Ezt csak kitömött struccal lehet megcsinálni. Miért? A strucnak is van annyi esze, hogyha az ellenség üldözik, akkor nem dugja a homokba a fejét. Ezt valamikor az ókor végén találták ki, amikor nem igen ismerték a struccot. De ez a példa nem igaz. Látszik, hogy egy múzeum van, ott van ez a struckép. A mai ember hajlamos arra, hogy önmaga elől is elfusson, és ez az önmaga elől futó ember hasonlít ehhez a példázatbeli struchoz. Tessék megnézni, hogy hányszor van az, hogy rossz kedvünk van, bal lábbal ébredtünk fel, idegesek vagyunk, ki vagyunk borulva, stb. Azt hiszem, itt nincs a teremben senki, aki életében nem volt kiborulva, nem kelt rossz bal lábbal, nem volt rossz kedvű, stb. Mert hogyha van, és valaki jelentkezne, akkor a hazugság az nagy bűn. Szóval, mindjárt ilyenek vagyunk. És mit gondoltak, ez miért van? Ez azért van, mert magunk elől menekülünk. Mit lehet csinálni ilyen kiborult emberrel? Egy jó tanácsot ajánlok. Üljünk le vele szép nyugodtan beszélgetni. És a beszélgetésben nem mi tanácsoljuk, mert ha valaki ki van borulva, akkor azért van kiborulva, nem fér bele semmi okos tanács. Hanem ürítsük ki azt, ami benne van. Hogy? Próbálja megfogalmazni azt, hogy mire gondol, mit érez. Próbáljuk végighallgatni, hogy ő most miért van kiborulva. Nem azért, hogy bennünket is kiborítson, hanem azért. Mert abban a pillanatban, ha én elkezdem logikusan elmondani, hogy mi is a bajom, akkor én rá fogok jönni arra, hogy milyen szamárságért eszem magam. Ez az egyetlen szabadulási mód. És éppen ezért a szombat az a megnyugvás napja, a mai ember hajlamos arra, hogy önmagol elől is elfusson, a szombatban pedig találkozom magammal, nem? Mérleget csinálok életemről. Mi volt a jó, mi volt a rossz? Mit szúrtam el? Mit csináltam jól? Mit csináltam rosszul? Mi is a mérleg? Hogy is kellene végig gondolni dolgokat? Meg lehet ezt beszélni? Meg lehet valakinek fogalmazni? És a megnyugvásnak ez az ösvénye. Vajon a szombatünneplésünk ilyen? És ha most tovább megyünk, akkor hadd mondjak egy történetet. Itt a Derek Livingstone van, aki híres Afrika kutató, misszionárius volt,
az első világhíres misszionárius, így lehet mondani. És van egy történet, aminek csak a poénja van ideírva, mert a történet hosszú, de most mondom a történetet. Livingstonnak át kellett helyezni a táborát 50 kilométerrel odébb, mert jött az esős évszak, és az a terület, ahol a tábora volt, az árterület volt, és mondták, hogy innen el kell menni. És mivel nagyon sok tennivalója volt, gyógyított, prédikált, stb., gyorsan kellett menni. És hát, hogy csinált gyorsan egy dolgot, felfogadott embereket, akik segítettek odébb szállítani a kórházát, a házát, mindenét, amilyen van, gondosan becsomagolták, és elindult a menet. Livingston kiszámolta, hogy mennyi az út. Na igen, ám csak az afrikai teherhordók 10 óráig dolgoznak, és 10 órától délután 6 óráig pihenés van, mert nagy a hőség, ilyenkor nem lehet menni. És elérkeztek egy táborhelyre, de nem úgy sikerült az út, egy kicsit le voltak maradva, a teherhordók letették a csomagot, Livingston meg ott toporgott, hogy menjünk már, menjünk már, menjünk már. És a vezetőjüket állandóan kínoszta, hogy mikor indulunk már, mikor indulunk már. És akkor a vezető mondta ezt a mondatot, nagy fehér úr, nem tehetjük meg, nem indulhatunk, mert a lelkünk még nem ért utol. És ezt nagyon sokszor szeretném elmondani a 21. századi embernek. A végső kiborulásnak az az útja, hogyha sokszor csináljuk azt, hogy a lelkünk nem ér utol. Nem tudunk közös nevezőre jutni magunkkal. Nem tudunk lenyugodni. A jó teljesítménynek, a sok munkának az az egyetlen útja, hogyha a lelkünk mindig utolér, és erre adunk időt. És ez egy nagyon fontos dolog. Én ezt nagyon sokszor kipróbáltam. Kipróbáltam azt is, hogy nem adtam időt, hanem azt mondtam, hogy snitt, és most más csinálok. Nem ment. Sokszor van az, hogy nem tudok úgy elkészülni, ez mindig az van, hogy nem tudok elkészülni, ahogy szeretnék, de akkor is törődni kell azzal, hogy a lelkem utolérjen. És az egész életben a szombatnak ez a szerepe. A szombat a megnyugvás napja. A 21. századi ember sokszor elhagyja a lelkét a rohanásban, nem? Mai történet, ez nem lehet benne, mert ez ma történt. Tegnap kapok egy telefont, ugye évekig pályáztam egy szövegkiadásra, a 18. századi protestáns látomás szövegeknek a kiadásával, háromszor elutasították, és azt mondták, hogy várakozó listára teszik, de hát tudtam, hogy ez semmit nem ér. És most kaptam, hogy maradt pénz az OTKÁN, ez egy országos tudományos kutatási alap, és hétfőre le kell adni a könyvet. Ez azt jelenti, hogy

Szombat végül, és ez a 19., a természettel való találkozás napja is. Ahhoz, hogy a lelkem utolérjen, ki kell lépnem a mesterségesen teremtett világunkból, mert ez nem ad igazán lehetőséget az emberhez méltó életre. Én nem civilizáció ellenes vagyok, de tessék ezt belátni. Néha rá kell csodálkoznom Isten szép, szabad egére. Pesten mikor szoktuk nézni, hogy hogy úsznak a felhők? A civilizáció egyel jó, hogy én Miskolcra járok, és akkor mindig a Mátra alján olyan gyönyörű az ég. És ezért ez nagyon jó. De igenis szombaton úgy kell menni, hogy az ember egy kicsit másképp a természethez. A természettel való találkozás napja is a szombat. Albert Schweitzer példáját mondom, hogy ha már Afrikában vagyunk, egy másikat. Ugye Albert Schweitzerről kevesen tudják, hogy nem csak világhír és orgonaművész volt, csak az véletlenül volt az. Ő teológus volt első helyen. 1900-ban írta meg a doktori értekezését, ami azóta is klasszikus könyv. Ez a Jézus élete kutatásról szól, és a 19. századi Jézus élete kutatásnak a legnagyszerűbb összefoglalója. Megjelent a könyv, doktori értekezés, 2 hónapon belül elfogyott minden példány, 2 éven belül 8 kiadásban jelent meg. Minden egyetem felajánlta a katedrát, Strasbourgba tanított, máshol, más egyetemeken sorba, francia és német egyetemek versengtek érte. És akkor ez a világhíres teológus, aki mellékesen hobbiból orgonált, méghozzá kiválóan, Johann Sebastian Bachnak a legnagyobb szakértője lett. Óriási sikereket ért el az orgona hangversenyeivel is. Egyszerre csak azt mondták a kortársak, hogy elment az esze. Azt csinálta, hogy 1912-ben beiratkozott a Sorbonne orvosi fakultására. Egyszerű diáknak. És a trópusi betegségeknek a szakértője lett. Utána összeorgonált annyi pénzt, eladott mindenét, hogy elment Közép-Afrikába, Lambarénében, az Ogowe folyó mellé, és ott egy kórházfalut felépített. És elkezdte az embereket gyógyítani. Nem hagyta abba a teológiát. 1925-ben írt Pál apostol teológiáról egy korszakalkotó művet, ez a pálkutatásnak az alapja, mai napig is. És ebben írja azt, hogy ma egy etikai parancs van. A 20. századi embernek a technikai civilizációban meg kell tanulni ezt az elvet. Minden élőt tisztelni kell. Legyen ez bogár, növény, mindent, ami él. Mert a 21. században, ha komoly kérdés van, akkor az, hogy a bűn az életet kioltó hatalom. A szombat azért a természettel való találkozás nap, hogy legalább szombatonként kellene időt szakítani arra, hogy rácsodálkozunk az Isten szép teremtett világára. Egy hangyára, egy szál virágra, egy katicabogárra, a katicabogáron még egy harmad csepp is rajta van a hátán, hogy milyen gyönyörű. A bűn által megrontott világ is milyen gyönyörű. És végül, most tovább megyünk, akkor az elgépisedő ember a tárgyat gyárt az anyagból, és ezt figyeljük meg, hogy mi mindig tárgyakat gyártunk. És érdekes módon a természet az soha nem gics, a tárgy meg mindig az lesz. Futószalagon gyártott tárgy, az gics lesz, nem? Akkor nem gics egy tárgy, hogyha beleteszem a munkát. Ha a gép csinálja, úgy futószalagon így, a legjobb mérnöki termelet is gics lesz, tömegáru lesz. Az elgépiesedő ember a tárgyat gyárt az anyagból, az alkotás öröme nélkül. Tessék megnézni. Szabó régen ruhát csinált, most a ruhagyári munkás a futószalagon mit csinál? Az is ruha, hordjuk, csak nincs benne a Szabó öröme. Nem? Ez hiányzik belőle, a Szabó öröme.

Az elgépjelző ember tárgyat gyárt az anyagból, az alkotás öröme nélkül. A sorozatban gyártott tárgy pedig unalmas, mert kimarad belőle az ember. A gépnek az a dolga, hogy legyőzze az anyagot, és a maga képére és hasonlatosságára silányítsa. Az embernek meg az a dolga, hogy az anyagban kifejezze önmagát. Értik a kettő közötti különbséget? Na most menjünk tovább. A szombat, és ez a tizedik, a felfelé nézés napja. Mind a kilenc dolog, amit elmondtam, fontos. De hogyha az ember csak így lát, akkor az embernek látás zavara támad. Szükségem van felfelé nézni. Szükségem van újra és újra arra gondolni, hogy hoppá, az életben nem csak arról van szó, hogy jobbra-balra, előre-hátra, hanem van felfelé is. Most ezt átvitt értelemben mondom. És hogyha a felfelé nézés elmarad az életünkből, akkor ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha fogyatékosak lennénk. Vagy halláskárosultak, vagy színvakok, vagy nem látnánk, vagy nem tudnánk érzékelni, nem éreznénk ízt. Szegényebb az életünk. És ezért szükségünk van arra, hogy újra tanuljunk. Részesei vagyunk a kozmosznak, helyünk van a világ mindenségben, és bármilyen kicsi az életem, én is ott vagyok a forgó földgömbön. Nélkülem ez a föld nem lenne teljes. Ez az a 10 tanítás, amire a bennünket a 4. parancsolat tanít. Mi részesei vagyunk a világnak. Szükségünk van arra, hogy újra tanuljunk. És végül az utolsó kérdés. Ennek az előadásnak én azt a címet adtam, hogy mondd, mire jó az. Elmondtam 10 dolgot, amire jó az. De nekem ne tessenek elhinni. Nekem nem kell hinni. A kereszténység az gyakorlat. Az nem olyan, mint az elmélet, hanem mint a zongorázás vagy a biciklizés szoktam mondani. Föl kell ülni és meg kell csinálni. Ezért próbáld ki magad, megtudod, hogy milyen jó találkozni Istennel, és egy nyugalomra találni a nagy nyugtalanságban. Próbáld ki. Az Isten azt kéri tőlünk, hogy induljunk el ezen az úton. És hogyha valaki kételkedik abban, hogy ez jó-e vagy nem, tessék megkóstolni, ez olyan, mint egy étel, addig ne tessék róla véleményt mondani, még nem tetszett megkóstolni. De hogyha 10 hiány közül legalább 2 érint, de úgy gondolom, hogy a 10 hiány, amire válasz a szombat, az nem csak 2 érint bennünket, több is, talán mind a 10. Hát akkor sikít minden az életemben afelé, hogy ezt a megoldást kipróbáljam. Ma Isten arra kér, próbáld ki. És utána értékeld, hogy mit csináltál rosszul, hogy lehetne jobban. Próbáld ezt az elvet elfogadni, a szombat elvet. Ne a tilalmakat, ne a kötelezvényeket. A tilalom meg a kötelezvény az kell, mert az a kerítés. Kerítés az nagyon kell, de hát a kert van a kerítésért, nem a kerítésért van a kert. Nem? Próbáljunk élni a kertben. És ezért jó gyakorlást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjét!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted

0: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenete sem változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a ninivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljúta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és ül le a porba. ezt a történeti képet Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elébe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak, és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől, és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten prófétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igényét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az istentisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek füstben van és romok. És akkor ránézek a naptára. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint, visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez? Kimenti őt és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette? Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a Ninive-beliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbizatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból. Engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Isten szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, neked. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem. Azok számára nagy költőnknek szavát. Azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdetnék azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget, földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bír, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az 5 kenyerecskét és azt a 2 halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igencsak, hogy Ninivébe újabb próba várt Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az, új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét. Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja, de hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgálat! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népét? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagy városban, szélesebb világra küldött el Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában. Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk faluját, a magunk felebarátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni egy út szélén, egy árokban fetrengő felebarátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus, és ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninive. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninive. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt, és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta eként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg! Vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéket csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pödöltek vagy ettek. S Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta. Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is íge hirdetők ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztul Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket, Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másodestére, másik tére ére, a színészek és mímesek telére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas ülésodok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért bőjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyítette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak, úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta, ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid, hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni, és Isten elfordítja haragját felőled. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive beliek ki tudták mondani egymásnak, térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten, hát ha elfordul izzó haragjától és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a király

De nem így történt. De a ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és miben. Munkálja a bűnbeismerést, munkálja a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát azért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak.

De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük Istenünk azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy...

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársammal László Attilával együtt köszöntünk mindenkit, aki a készülékek közelében van. Ma egy újabb lépést teszünk Jézus megismerése felé, Jézus tanításainak, üzenetének felfedezése felé, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott, István!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Szolgálatának kezdetén Jézus kiűzi a templomból azokat, akik szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Az akkori határozott viselkedése rettegéssel töltötte el a kereskedők szívét. És azt látjuk, hogy az ő élete, földi élete végén, küldetésének végén Jézus újból a templomba megy, és ugyanaz a szentségtelen kép fogadja őt, mint azelőtt. A történetet több evangélista is lejegyzi. Szeretném felolvasni a Máté evangélium a 21. fejezetéből azt, ami történik ekkor a templomban. A 12. verstől olvasom. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettitek. Mi történik itt? Mit ért a Szentírás az alatt, hogy a templomban zajlik mindez? Mert ha annyira vásár hangulat van ott, akkor ott bele lehet képzelni az állatbőgést, a pénzcsengést, az adókvevők heves alkudozását, közben zajlik az Isten tisztelet, vagy az áldozat, a szolgálattevők hangja, adásvétel, pénzváltás, jelen vannak a különböző emberek, távolról érkezettek, közelről valók, templomi méltóságok. Hogyan lehet leírni ezt a látványt, amit Jézus látott, amikor életének utolsó hetében újra bement a jeruzsálemi templomba? Hol zajlik ez az esemény pontosabban? És mi volt a gond? Miért háborodott fel Jézus annyira?
1: A Szentírás alapképe a templom. Tehát, hogyha az egész Bibliát egy képbe bele kellene foglaljuk, vagy egy rajzban, akkor a maga a templom, a jeruzsálemi templom magába foglal mindent, amit az embernek Istenről, a bűnös embernek Istenről tudnia kell. A templom az a hely, ahol megláthatjuk azt, hogy milyen az Isten szentsége, mekkora az ember bűnössége, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Tehát ez a legfontosabb iskola, ez a kép, ami az ószövetségi sátorszolgálatban, később pedig az ószövetségi templomban lezajlott, minden ember számára a legfontosabb lecke, amelyet meg kell tanulnia. Ott láthatja a templomban az Istennek szentségét, ott láthatja azzal szemben az ember bűnösségét, mi a bűnnek az eredménye, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Ugye a szertartás rendszerben annyit látunk, hogy ott van a 10 parancsolat, Isten megszegett törvénye, Isten jelenléte. Ez a bűnös ember halálát hozza, és ahhoz, hogy az ember ne halljon meg, Isten helyettes talál az Ószövetségben, egy bárány, egy állati áldozat hal meg az ember bűnei helyett. És mindez elővetíti a képet arra, hogy az Isten szentsége semmit nem változott, az ember bűnösségének ma is ugyanaz az eredménye, a bűnzsoldja a halál, Róma 6.23-ban olvassuk, és Isten helyettes áldozatot talált az ember helyett Jézus Krisztusban, az ő fiában, hogy a megtérő bűnös ne kelljen meghaljon, hanem Jézus Krisztus haljon meg helyette. Tehát ez a templomnak a tanítása, ezért annyira fontos a templom, a zsidó templom ebben az időben, és ezért okozott akkora visszatetszést, akkora fájdalmat Jézus Krisztusnak, hogy ezt a templomi helyet nem erre a célra használták fel, hanem valami egészen másra.
0: A mai ember, amikor templomot hall, akkor úgy képzeli el, hogy maga az a helység, ahol zajlik az Isten tisztelet. Jól tudjuk, hogy az Ószövetségi templom nem ezt a célt szolgálta, úgy, ahogyan elmesélted, hogy mi volt a szerepe és mi zajlott ott. Hol történt mégis ez a zsibvásár, és miért volt annyira zavaró, hiszen az áldozathoz állatokat kellett vinni, az állatok amúgy is jelen voltak, a messziről érkezettek pedig nekik valahonnan meg kellett vásárolni az állatot, amit fel akart áldozni. Tehát mi volt mégis az a megdöbbentő, ami Jézust kiborította, vagyis helyesebben fogalmazva állást foglalt ez ellen?
1: Tehát valóban a mai keresztény liturgiák általában, vagy istentiszteletek, ahogyan lezajlanak, ahhoz viszonyítva a templom szolgálata merőben más volt. Ha ma az igehirdetés által tanítjuk az összegyűlt közösséget, akkor abban az időben nem annyira a szóbeli tanítás volt a lényeg a templomban legalábbis, hanem magukban a tettekben, a ceremóniákban rejlett az üzenet, amelyet nyilván azokat is az Isten igéje szerint folytattak le, szerveztek meg, áldoztak meg minden áldozatot, ahogy az ige tanítja. Tehát valóban nem annyira csak magának a szóbeli tanításnak a helye volt a templom. A templomnak több része volt, hadd röviden vázoljuk, volt maga a templom épület, tehát a szentély épülete. Ez változott az idők folyamán, de a lényeg ugyanaz volt, tehát volt egy szent építmény, amelynek volt a külső helyisége, ahova naponta bevitték a véráldozatot, és volt a legbelsőbb helyisége, a Szentek Szente, ahova a főpap egy évben csak egyszer léphetett be. Ez jelképezi Jézus Krisztus mennyi szolgálatát, illetve a mennyi szolgálatának a végét, ahova Jézus Krisztus belép az időknek végén, és elvégez egy olyan szolgálatot, ahogy a főpap az esztendő végén egy nap elvégzett egy szolgálatot. Ezen kívül volt az épület komplexumon kívül volt az oltár, ahol tulajdonképpen az állatokat megölték. Ide sem léphetett bárki be, tehát hogyha a Szentek Szentébe csak a főpap léphetett be, a Szentébe csak a papok léphettek be, akkor ide az udvarra, vagy az udvarig tulajdonképpen csak a zsidó férfiak léphettek, akik elhozták az áldozatukat. Ezen kívül volt az asszonyok udvara, és volt egy úgynevezett a pogányok udvara, ahol sokszor sok pogány összegyűlt, nem zsidó, tehát ne vegyük pejoratív értelemben ezt a pogányt, tehát a nem zsidók eljöttek, hogy némi fogalmat szerezzenek ők is a templomi szolgálatról, vagy más okokból jöttek el éppen ide. Például a János evangélium a 12. fejezetében azt látjuk, hogy eljön egy néhány görög, és Jézussal akar találkozni, és üzennek Fileptől, Jézus tanítványától, hogy hívja ki Jézust a zsidók udvarából, és jöjjön ki a pogányok udvarába találkozni velük. Tehát több hely volt, több funkciója volt ennek a templomnak. Ez a vásár nyilván, hogy itt kint zajlik a pogányok udvarában, és ennek tulajdonképpen volt egy értelme, és pedig az, hogy azok a zsidók, akik távolról jöttek, Jeruzsálemből vagy a diaszpórából, tehát szétszéledve a világ különböző országaiban, hiszen ekkor már a zsidóság számos országban él, ne kelljen hozzanak hazúról állatáldozatot, hanem eljönnek, megvásárolják az áldozatokat, és itt az áldozatot elviszik a bűneikért. Tehát ennek megvolt mondjuk úgy az észszerűsége, megvolt az értelme is, nem is lett volna ebben önmagában semmi kifogásolni való. Jézus nem ezt a rendszert kifogásolta.
0: Ha az, amit Jézus talált a templomnál, az hozzátartozója volt az áldozati rendszernek és az egész ceremoniális rendszernek már az ószövetségi előírások szerint, akkor mégis mi volt a gond? Miért kellett Jézusnak közbelépni, és miért mondja azt, hogy latrok barlangjává tették az Istennek házát?
1: Nos, ez az a pont, amelyet górcső alá kell vetnünk, és meg kell kicsit lényegesebben vizsgálnunk, mert enélkül nem értetjük meg az egész történetnek a miben létét. Ugye meglepő, tehát az, hogy Jézus bemegy a templomba, és felborítja az asztalokat, és ostorral kiűzi az állatokat, és az embereket onnan, tehát ez Jézusra nem igazán jellemző. Egy agresszív világban élünk, amelyben elítéljük az agresszivitást. A Jézus esetében nem igazán látjuk azt, hogy ő ezt tenni. Kiveszi később a tanítványai kezéből is a fegyvert. Jézus fegyvertelen volt. Mondhatnánk, hogy egy fegyvertelen hős. Ugye ő elítéli a tanítványokat is, amikor kardot ragadnak. És ma is ő a világon békét szeretne. Sőt, azt látjuk, hogy Jézus a maga részéről nem ragadott fegyvert a rómaiak ellen. És a követői sem kellene ezzel foglalkozzanak ma. Viszont amikor az ő egyházáról van szó, amikor az Istennek házáról van szó, amikor az Isten dicsőségéről, az üdvösség útjáról és az üdvösség munkájáról, Isten népének a tisztaságáról, vagy éppen tisztátalanságáról van szó. Amikor Isten ügyéről van szó, akkor Jézus nem tud nyugodt maradni. Mert maradhat nyugodt. És kedves keresztény hallgató, hogy meg kellene ezen nekünk is gondolkoznunk, hogy bennünket mi az, ami inkább foglalkoztat ezekben a napokban. Az, hogy a világban mi van, az fáj nekünk. A világ háborgása. Vagy legalább annyira fáj számunkra, és nyugtalanít az egyháznak, azoknak, akik magukat hívőknek tartják, és Jézus Krisztus nevét viselik magukon, azoknak az állapota. Most azt látjuk, hogy Jézus miközben Róma ellen nem ragadott kardot, fegyvert, az Isten háza iránt való féltő szeretet emésztette őt. Tehát igazából mi volt az, ami Jézus emésztette? Mi volt az, ami Jézus foglalkoztatta? Ugye nem az, hogy valaki hozott egy állatot, amit meg lehetett vásárolni, és áldozatként lehetett hozni Istennek. Hanem az, hogy ahelyett, hogy a templom arról szóljon, hogy ott a bűnös ember imádkozik és megbékél Istennel. Ahelyett a templom az önzésnek vált a helyévé, és a zaj helyévé vált. És erről a kettőről hadd ejtsünk egy néhány szót. Az önzésnek vált a helyévé, vagyis egyes emberek érdeket húztak, és hasznot húztak abból, hogy eljött egy szegény bűnös ember, és akar vásárolni magának egy megáldozni való állatot. És olyan áron adták el ezeket az áldozatokat, amelyek teljesen méltatlanok voltak. Hadd ejtsek itt egy néhány szót magáról a kereskedésről. Amikor Ézsaiás könyvében azt találjuk, és Ezékiel könyvében, hogy Sátán bukott, akkor azt is találjuk vele kapcsolatosan, tehát ő a világosság angyala, Lucifer, aki volt a mennyben, és elbukott, azt találjuk róla feljegyezve, hogy a kereskedésével csapta be az embereket. Tehát maga a kereskedés abban a formában, ahogy általában ma a világunkban zajlik, tisztelet a kivétel, de általában egy becsapás, egy hazugság. Miért egy hazugság és becsapás? Azért, mert nem méltányos áron értékesítik sokszor a termékeket. Természetes az, hogy az egy jó dolog, hogyha az egyik országban van egy termék és a másikban nincs. Akkor kereskedők elmennek, vagy beszerzik valamilyen úton, módon a másik országból, és elhozzák a saját országukban is, hogy legyen. Mert igény van rá. De az, hogy az igény alapján visszaélnek bizonyos dolgokkal, és méltatlan áron próbálják eladni azt, amivel rendelkeznek, Ez egy hazugság. És sátántól ered. Azt, hogy a kereskedő is megél abból, hogy a terméket megvásárolja és eladja jobb áron, és a különbözetből megél, mert ebből kell neki megélnie. Az egy normális dolog. Viszont az, hogy a piaci hiányt kihasználja, és teljesen méltatlan nagy áron értékesíti a termékeket, ez Isten szemében elfogadhatatlan. Azt, amit a szabad piac teljesen természetesnek tart, a Szentírás nem tudja ezt aláírni. Tehát, hogy otthon mondjuk a báránynak az ára lett volna mondjuk egy pénz, és a templomban 5 pénzért adják ugyanazt, vagy 10 pénzért ugyanazt a bárányt, azt Isten már nem tudja aláírni. Nemrégiben egy fájdalommal vettem tudomásul egy hasonló helyzetet. Egy barátom családi problémákkal küzdött, és keresztény családterapeutához fordult. És kiderül az, hogy napi 1000 eurót keres az illető a terápiájából. Vagy vannak napok, amikor ezt az összeget megkeresi. Tehát hallatlan. Hol van itt keresztény szellem? Istentől kapott bizonyos tevékenységeket is, azokat ilyen áron értékesíti. Tehát nem ugyanazt teszi, mint a templomban, ami történt. Most Jézus ezt határozottan elutasítja. Határozottan elítéli, és ezt fel akarja számolni egyrészt. Másrészt meg azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. Emlékezzünk csak arra, amikor Salamon felépítette a templomot. Úgy voltak elkészítve a kövek, hogy ott nem kellett faragni, nem kellett ott zajongni. Tehát csendben követ kőhöz illesztettek. A csendnek a helye kellett legyen a templom. Itt a zajnak a helye. Az ember nem tud imádkozni, elmegy a templomba is, és nem tud elcsendesedni. És mi lenne, ha az Isten háza imádság háza lehetne? Vajon az a templom, az imaház, ahova én járok, az imádságnak-e helye? El tudok-e csendesedni ott? Tudok-e találkozni Istennel? Jézus azt mondja, hogy az atyám háza imádság háza minden nép számára. És az imádsághoz csend kell. És ez a csend az egyáltalán nem volt meg. És hogy mi történhetne, ha az ember imádkozni és csend lenne a templomban? Azt a történet legvégén látjuk meg, amikor Jézus átveszi a templom fölött az uralmat, és jönnek az emberek, és meggyógyulnak a templomban. Tehát a templom ezzel mutatta be Jézus, hogy a templom a gyógyulásnak a helye lehetne, ha arra használnánk fel, amire kellene. Szóval összegezve a kereskedésnek volt a helye, ebből a papok is hasznot élveztek, és a hangoskodásnak, a zajnak volt a helye, ahogy fogalmazta, és zsírvásárnak volt, tehát egy ilyen vásári hangulat volt ott, ahol ez nem kellett volna legyen. Egyébként semmi gond nincsen a vásári hangulattal önmagában. Akkor van a gond, hogyha ez a templomban történik.
0: Köszönöm szépen, hadd tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: a vásár gondolata eszembe juttatja azt, hogy magát a megváltást is egyféle vásárként kezelhetik, hiszen már az Ószövetségi időkben több próféta által is Isten megvette Izraelt, hogy a bűnkérdés ez nem egy vásár. Ugye vétkezek az ára, a megbocsátásnak az áldozat, hozom az áldozatot, kérem a megbocsátást, ez ilyen magától működő bűn bánat hiányában is működő vásárként fogták fel. És azért említem, mert nagyon tanulságos az, amit Isten Sámuel proféta és Ésajás proféta által üzen, ami valamiképpen összhangban áll azzal, amit Jézus is találhatott a jeruzsálemi templomban. Sámuel ezt mondotta: vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, 1 Sámuel 15:22-ben. Vagy Ésaiás látomásban látta a zsidók hitehagyását, és így szólt hozzájuk, mint Sodoma és Gomora vezetőihez, így nevezi meg őket: halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokassága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Majd később azt mondja itt az Ésaiás könyve első részéből, idézem: mosodjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Tehát azt látjuk, hogy Isten azért feddi meg a népet, mert egyfelől igen, engedelmeskedik, hozza az áldozatot, viszont másfelől teljesen ellentétben él ahhoz képest, amit a Jóisten elvárna tőlük, vagy ahhoz képest, ami egy megtérő, bűnét bánó embertől elvárattatik. Úgyhogy gondolom, hogy valami hasonló is történhetett a Jézus korában, amikor Jézus eljön, látja, hogy történik, zajlik az áldozat, a vásár folyik, zajlik, de ugyanakkor semmi látszata nincs az életükben. Az egész egy ilyen hamis üzletkötésnek minősíthető a Jóistennel szemben. Hozom az áldozatot, megteszem, amit kérsz, de nem változtat rajtam egyáltalán. Az a jóság, amit kapnék, amit kész vagy adni nekem, bűnös embernek.
1: Isten kimondja azt, hogy nem gyönyörködöm az áldozatokban. Ez valószínűleg azért kellett elmondja, hogy a nép úgy gondolta, hogy Isten gyönyörködik az áldozatokban. Isten eleve nem gyönyörködött. Tehát azt, amikor az első áldozatot meg kellett áldozni az ember bűnét, Isten ebben nem gyönyörködött. És amikor oda jut a zsidó nép, hogy úgy gondolkozik, hogy Isten gyönyörködik az áldozatban, akkor nagyon messze jutottak Istentől. Amikor meg úgy gondolja, hogy annak ellenére gyönyörködik Isten az ő áldozataikban, hogy ők ebből vásárt üznek, akkor Isten meg pláne nem gyönyörködött az ő áldozataikban.
0: Elérte Jézus a célját azzal, amit tett, mindazzal, ami a templomban történt? Sikerült-e neki változtatni azon a romlott rendszeren, gyakorlaton, ami a templomnál fogadta? Milyen hatása volt Jézus tettének?
1: Hát, hogy elérte Jézus a célját, ez érdekes, hogy itt mondjuk Jézus beszerezhetett volna, hogy épp akart volna fegyvert magának, vagy felfegyverezhette volna a követőit, hogy a templomot tisztítsák meg, ostort font. És ugye általában az ostort mire használják? Az ostort nem az emberek iránt való háborúban használják, vagy nem annyira főként, hanem az állatok terelésében. Ezt azért pontosítom, hogy vegyük észre, hogy ebben a történetben Jézus az ostorral az állatokat űzte ki, és tulajdonképpen a tekintélyével, a megjelenésével, az isteni erejével, amely átsugárzott rajta, űzi ki a kufárokat, a papokat. Ugye a templomnak voltak szolgái, miért nem állítja le őt senki? Tehát itt átvillan az isteni természet Jézus Krisztuson, és nem tudnak az emberek előtte megállni. És ez az ítélet napjának az előképe, hogy amikor Jézus megjelenik, és az embert elszámoltatja, hogy mit tettél a templommal, az Isten templomával. Emlékezünk arra, hogy a testünk is, a mi életünk is az Isten templomának hivatott. És mindenféle dolgot beviszünk a gondolatainkban, az életünkben, a testünkben, a lelkünkben. És egy nap Jézus megjelenik, az isteni tekintélyével ránk tekint, és akkor az ember menekülni fog. Legalábbis egy része. Azok, akik az Isten templomával, a saját életükkel visszaéltek, nem arra használták saját életüket, amire kellett volna. Az ember egyik legnagyobb tévedés az, hogy azt mondja, hogy azt csinálhatok az én testemmel, amit akarok. Hát nem a miénk vagyunk. Isten teremtett bennünket. Tehát akkor az Istené vagyunk. Nem a magatoké vagytok, ezt Pál apostol így mondja. Dicsítsétek azért Istent a ti testetekben. Akár eztek, akár isztok, akármit tesztek. Tehát az az ember, aki nem az Isten dicsőíti, az menekülni fog Jézus tekintete elől. Ellenben mások, akik az életüket Jézus Krisztus kegyelme által, Jézus Krisztus ereje által, lelke által, az ige hallgatás és megcselekvés által megtisztították, azok örülnek a Jézus megjelenésének. És azt látjuk, hogy nem mindenki megy el innen a templomból sem, amikor Jézus megjelenik. Vagy egyesek éppen akkor jönnek be a templomba. Jönnek a betegek, jönnek a szegények, jönnek a gyerekek. Úgy, ahogy néhány nappal ezelőtt is dicsőítik Jézus Krisztust. Ez ilyeneki az Istennek országa. Hogy elérte a hatását Jézus templom tisztogatása? Ott mindenképpen egy bizonyos ideig elérte. Mert azok, akik tisztátalanok voltak, távoztak onnan, azok, akik kegyelme által tiszták voltak, közeledtek Jézushoz, és a templom egy néhány órára az volt, amivé rendelte az Isten, hogy legyen. Az imádság helye, a gyógyulásnak a helye, a szeretetnek, az irgalomnak a helye, ezé vált. De nem érte el véglegesen. Tehát bár Jézus megtisztította ugye először is a templomot, János evangélium elején ezt találjuk, egyszer megtisztította, a kufárok csak visszaköltöztek. És itt is Jézus bár megtisztítja, egy néhány óra múlva azért azt látjuk, hogy jönnek vissza, és ugyanazt a dolgot kezdik visszahozni a templomba, sőt, még rosszabbá teszik a templomot később, mint annak előtte volt. Csak hogy itt Jézus elmond egy nagyon fontos dolgot. És pedig amikor kimegy a templomból, ezzel majd később, remélem, hogy foglalkozni fogunk egy következő beszélgetésben, azt mondja a zsidóknak, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát Jézus, amikor bejön a templomba és elkezdi megtisztítani, akkor azt mondja, hogy az én atyámnak házát laptrok barlangjává tettétek, ekkor még az atya háza, de amikor Jézus kivonul a templomból ezekben a napokban, amikor utoljára Jézus elhagyja a templomot, akkor az Isten jelenléte is elhagyta a templomot. És Jézus azt mondja, hogy ez most már nem az én házam, nem az én atyám háza, hanem a ti házatok. Tehát megtörténhet az, hogy az ember, ha az életében visszahozza ugyanazokat a dolgokat, amelyeket korábban tett, egyszer megtisztult, és visszahozza az életébe ugyanazokat a dolgokat, amelyektől korábban megtisztította magát, megtörténhet az, hogy az Isten, és meg is történik, hogy az Istennek lelke egyszer elhagyja az embert. És már nem az Isten templomban lesz az ember élete, hanem az ördög fog benne lakozni. Hadd ide idézek egy nagyon kifejező példát, amit Jézus megfogalmazott. Azt mondja, képzeljünk el egy házat, amely tele van ördögökkel, és jön Isten lelke, és megtisztítja az ördögöktől. És ha nem költözik be abba a házba Isten az ő lelkével, nem hívja a házigazda, nem hívja az ember, hogy beköltözzen Isten az ő lelkével, akkor az ördögök visszatérnek. És nem is annyian, ahányan előtte voltak, hanem 7-szer annyian. És az utóbbi állapot sokkal rosszabb lesz, mint az előző állapot. Tehát ez nagyon metsző pont, és kedves hallgatóim, ezt meg kell ragadjuk, hogy amikor Isten meg akar tisztítani, akkor tudnunk kell, hogy vagy beköltözik ő a mi életünkbe, és elfoglalja, és a gyógyulás helyévé válik az életünk, a közösségünk, az Isten egyháza. Vagy pedig ugyanarra a sorsa jutunk, amilyen sorsa jutott akkor Izrael népe, hogy elhagyta az Isten lelke őket. Akkor beköltözött a gonosz lélek. Metsző gondolat ez, vagy hogyha megtisztított Jézus Krisztus, akkor mi történik az életemben? Hagyom, hogy az Isten szent lelke, az isteni lélek betöltsön és túláradjon belőlem, vagy pedig visszatérek az előző utaimra. Hogy elérte a célját, ugye ez a kérdés van előttünk, részben elérte. De később ugyanezt történik a keresztény egyházzal is, ahol a bűnbocsánati cédulákat pénzért adják, és Jézus Krisztust pénzért árulják el. És ma is, hogyha eltérünk attól az egyszerű, alázatos állapottól, amelyre Jézus elhívta az ő egyházát, akkor ugyanazt a veszélyes útat járjuk. Ez a történet soha nem volt annyira aktuális, mint ma.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Azt látjuk, hogy Jézus körül az emberek két oldalra állnak, két pártra szakadnak, állást foglalnak vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Ez történt ebben az esetben is, és azt látjuk, hogy mi alatt a gyermekek dicsőítették őt, míg mások csodálkoztak tanításán. Addig a főpapok és az írástudók, a nép előkelői igyekeztek elveszteni Jézust. Milyen jelentősége volt annak, hogy a gyerekek bementek, és azt harsogták, hogy Bozsánna a Dávid fiának. Milyen jelentősége volt annak, amit a gyermekek tettek, a dicsőítésnek, amit hirdettek?
1: A gyermekek realisták. És Jézus azt mondta, hogy ha úgy nem fogadjátok az Istennek országát, mint egy a gyermekek közül, semmiképpen be nem mentek oda. Felfedezték ezek a gyermekek azt, amit a felnőtt meg kellett volna lásson, hogy itt végre rend lett. A templomban Jézus Krisztus megjelent. És minden templomnak az a lényege, hogy Jézus Krisztus, és minden emberi életnek az a lényege, hogy Jézus Krisztus ott megjelent. Az, hogy ez a nehéz, zajos küzdelmek útján, templomtisztogatás útján történik meg, az nyilvánvaló. De hogy most célt ért egy templom. Beteljesedett az, amit Aggeus próféta mondott, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom dicsősége. A salamoni templomban ott volt az Isten jelenlétének a látható fénye. Ebben a másodikban, az orobábeli templomban, amelyben Jézus belépett, amely az első templom újjáépített formája volt, nem volt ott az Isten látható jelenlétének a fénye. Viszont belépett maga Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Találkozott a jelkép és a valóság. A legnagyobb templom volt a legnagyobb földi templomban. A világ mindenség legnagyobb temploma, Jézus Krisztus belépett a földi templomba. Tehát a gyerekek felfogták, hogy a legnagyobb, lehető legnagyobb dolog történik. Vajon amikor belép Jézus Krisztus egy ember életébe, egy templomba, vagy egy közösségbe. Tudjuk-e ilyen gyermeki szívvel fogadni, és gyermeki kitörő, újongó örömmel kiáltani, hogy dicsőség az Istennek?
0: Ennek ellenére nem mindenki örült a gyerek dicsőítésnek, a gyerek hangnak, sőt, Jézus tették felelőssé azért, ami zajlik, és azt kérdik tőle a Máté evangéliuma szerint, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok, a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Miért van az, hogy sokszor a gyerekek megelőznek bennünket, felnőtteket abban, amit tennünk kellene? Miért van az, hogy Jézus előállítja őket, és azt mondja, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek? Miért van az, hogy felnőtt ésszel gyakran lemaradunk a gyerekektől, és megelőznek bennünket, és tanulnunk kellene ezektől. Netán valamit elveszítünk, mi alatt növekszünk, hiszen mindannyian voltunk gyerekek. Valamikor mindannyiunkban benne voltak azok a tulajdonságok, amelyeket Jézus előre vetít, és kihangsúlyoz, akkor, amikor a gyereket állít elénk. Mi alatt felnőtté válunk, valahol elhagyjuk ezeket a dolgokat, és helyébe elkezdünk tévesen gondolkodni, tévesen cselekedni, megtaláljuk a gonoszságnak azokat a kifinomult módjait, amelyeket már könnyebben elfogadunk.
1: A Légy jó, mint halálig regény jutott eszembe így a kérdésed kapcsán. Ez egy közismert regény, de ha nem is volna az a kifejezés önmagában sokat mondó, hogy légy olyan gyerek, ahogy elindítottak végig. És ha jól indítottak-e főleg, ugye, mert azért jó gyereket találni is művészet, de bizonyos szempontokból nyilván, hogy a gyerekekben ott van egy tisztaság. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az erkölcsi tisztaságra ráérzésük van a gyerekeknek úgy alapból. Tehát a gyereknek vannak dolgok, amiket nem kell megtanítani. Úgy érzik maguktól. Például megbocsátást. Összevesznek a gyerekek, aztán ezen összevesznek a szülők is. A gyerekek rég megbocsátottak egymásnak, a szülők még mindig nem, vagy talán egy életen keresztül haragszanak egymással. Tehát ezt a dolgot azért olyan jól végzik a gyerekek. Aztán a szívből való megbocsátás, ugye? Tehát nem a felszínes, hanem hogy tényleg fájt le tudnak vetni rá, és tovább tudnak lépni. Aztán maga a hitvilág, ahogy ők egyszerűen hisznek. Maga a képzelet is, hogy ő el tudja képzelni, és már ott is van, ennek egy óriási szerepe van a hitéletben. Ahogy a képzelet az fejlődik, vagy a képzelet az megromlik. És akkor ebben a folyamatban ott látjuk a felnőtteket a gyerekek mellett, akik tőle esetleg megtanulják azt, hogy megbocsátani félszívvel, vagy jön egy meggondolatlan felnőtt, és ráveszi a gyereket egy olyan dologra, amit meg se gondolt volna az életében, és a gyerek belemegy, és lassan-lassan valahogy ez a gyermeki szív szeretet kiörődik a gyerekből az évek múlásával, a tisztaság, és aztán találkozik az ember Jézussal, és akkor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Hogy gondolkozzatok el a fölött, hogy is kezdtétek. Hogy valamikor azért az életedben voltak jó vonások, amelyeket Isten eleve oda táplált. És azok úgy eltűntek. És emlékezzél meg, hogy honnan indultál el. És tér meg is az előbbi cselekedeteidet tedd. Tehát ez a megtérés, ez tulajdonképpen a gyermeki szeretetre, alázatra, hitre, egyszerűségre való visszahívás a Jézus Krisztusnak. Természetesen, hogy van a gyerekkornak egy olyan része, amiből fel kell nőnünk, amiről Pál apostol a szeretet himnuszban, a Korintusi első levél 13. fejezetében úgy beszél, hogy amikor gyermek voltam, úgy tettem, mint gyermek, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, de most, miután férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Tehát, hogy ha akkor nem csak hívő volt a gyermek, hanem hiszékeny is, és mindent, ami elejébe jött, ugye el tudta hinni, akkor a mai világban az ember az Isten igéjével próbálja meg a dolgokat. Nem minden arany, ami fénylik. Szóval vannak olyan vonások, amelyekre Jézus nem gondolt, amikor a gyermeki szeretetre, alázatra hívott bennünket. De itt ebben a történetben ugye azt látjuk, hogy a gyerekek itt nagyon magukra találtak, és Jézus nagyon a gyerekekre talált, és egymással éltek, és a gyermekeink azért meg tudják dicsőíteni Istent, és bárcsak a mi családunkban, gyermekeinkben, együtt mi is ővelük, így dicsőítenünk Jézus Krisztust.
0: Igen, milyen szép volna, hogyha mi is megőriznénk azokat a tulajdonságokat, amelyeket Jézus kihangsúlyozott, meglátott a gyermekekben, amelyekért előtérbe állította őket. Egy másik kérdés, amivel találkozunk ebben a történetben, az a Jézus tekintélye. Említettél már valamit abból, hogy nem állították meg Jézust. Amellett, hogy a tanítása miatt, amellett, hogy a nép miatt, akik ott voltak jelen, átsugárzott valami Jézusból, ami miatt nem tudták, és nem is volt szándékukban, nem állt szándékukban megállítani Jézust. Olvassuk a Márk evangéliumában azt is, hogy nem engedte hogy edényekkel menjenek át a templomon. Tehát Jézus nagyon határozottan felállt, és tekintélyt követelve rendet tett a templomban. Amikor Jézust megkérdezik később a főpapok, a népnek a vénei, mi alatt tanít, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat, a Máté Evangélium a 21. fejezetének leírása szerint. Egy nagyszerű alkalomnak látom ezt, arra, hogy Jézus elmondja kerekperec nyíltan, hogy ő milyen hatalommal cselekszi ezeket. De azt látjuk, hogy Jézus nem ezt teszi, hanem Jézus kérdéssel válaszol a kérdésre, és azt kérdi tőlük, hogy János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, és felmérték, hogy bármit válaszolnak, rossz a válasz, mivel rossz volt a viselkedésük Jánossal szemben, mert így tanakodtak. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki. És itt elárulják azt ebben a tanácskozásban, hogy ők nem hittek, nem mindenki hitt keresztelő Jánosnak. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokasságtól, mert Jánost mindnyájan profétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk, mondta nékik, ő is, én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Na most ezt hogy lehet megérteni Jézusnak ezt a válaszát, meg ezt a beszélgetést, meg a keresztelő Jánosra való utalást? Vajon arról van itt szó, hogy elegendő világosságot kaptak keresztelő János által, vagy aki elvetette keresztelő Jánost, később elvetette Jézust is? Van egy ilyen fokozatos növekedése az engedetlenségnek, az Isten világossága elutasításának, aminek tanúi vagyunk itt?
1: Igen, itt Jézus válaszmódszer is nagyon elgondolkoztató, amely nem egyedi Jézus, egy gyakorolt, egy kérdésre válaszolt. Ma néha úgy érezzük, hogyha valaki kérdez, arra válaszolnunk kell. Ha kérdeznek, felelnünk kell, ugye? Dzsida verséből idézünk. De nem az egyetlen felelet forma, ugye? Szabad kérdésre válaszoljak a kérdésedre? Jézus ezt megtette? Miért? Azért, mert nem akarta egyrészt feltétlenül ezeket az embereket zavarba hozni, és szerette volna, hogy ők maguk döbbenjenek rá, hogy mi is a helyes válasz. Tehát ők keresztelő Jánosról tudták azt, hogy az Isten küldötte volt. És a kérdés az, hogy miért nem fogadták el? Azért nem fogadták el, mert keresztelő János Jézus Krisztusra mutatott előre. És akkor Jézus is el kellett volna fogadniuk. És Jézus nagyon jól tudta, hogy az elméjükben ez a pont, ez egy letisztázott pont. És arra akar alapozni, ami számukra már tiszta és világos. A János iránt való magatartásukat akarta tisztázni. És rádöbbentek a papok itt erre, rá kellett döbbenniük arra, hogy mennyire igaz a mai Jézusnak. És nem tudtak válaszolni erre. És a következő pont nyilván az volt, hogyha keresztelő Jánosnak igaza volt, és ő én rólam, azaz Jézus Krisztusról profétált, akkor itt vagytok életetek legnagyobb döntése előtt elfogadni Jézus Krisztust. Fokozatosan előbb János bizonyságtevését utasítják el, utána Jézus Krisztusnak a személyes jelenlétét, és utána, amikor Jézus kiköltözik az ő házukból, beköltözik az ördög az ő lelkével, és nem rendelkeznek, nem részesednek a Szentlélek munkájából sem, amely a tanítványoknak később erőt és hatalmat adott. Tehát a folyamat az, hogyha elfogadjuk a bizonyságtevést, és azt mondjuk, hogy az ige igaz, az amen, akkor elfogadjuk Jézus Krisztust is az ige által, és akkor megkaphatjuk az Istennek szent lelkét is.

0: lelkét. De miért ne hinnénk? Hiszen azért van az Istenek ígéje, hogy higgyünk benne.
1: Igen, az ígének ismerete, az Isten akaratának ismerete, az nem csak kiváltság, nem csak öröm, hanem felelősséggel is jár, hiszen Isten megvilágítja ösvényünket, életünknek lépteit az ő ígéjével, pontosan abból a célból, hogy helyes irányba vezessen. Isten segítsen meg minden kedves hallgatót és bennünket is arra, hogy az Istentől kapott szép tanítások fényében tudjunk élni, dönteni, beszélni, cselekedni, és végül együtt örülni a Jézus korabeli gyerekek fényében, gyerekek dicsőítésének fényében, együtt örülni annak, hogy Jézus jelen van, mint Úr, mint Dávid fia, mint király a mi életünkben, és szívünknek templomában rendet tett, tiszta, és Isten lakozhat benne az ő szent lelke által. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves István, Isten áldjon meg téged, és vezessen szolgálatodban továbbra.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak is a figyelmét. Visszavárjuk önöket a következő héten is, a készülékek közelébe. Addig is, ha Jóisten vezessen mindenkit, óvjon, és segítsen gyermekies őszinteséggel, nyitott szívvel fogadni a Jóistent életünkben. A viszonthallásra!

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Néhány évvel ezelőtt még csak a fikció világában találkoztunk olyan gépekkel, amelyek kérdésekre válaszolnak, szövegeket írnak, képeket alkotnak, vagy akár beszélgetnek velünk. Ma pedig mindez már nem a jövő, hanem a mindennapjaink része. A mesterséges intelligenciáról szinte nap mint nap hallunk. Van, aki izgalmas lehetőséget lát benne, van, aki inkább a veszélyeitől tart, és sokan vannak, akik egyszerűen csak szeretnék jobban megérteni, miről is szól valójában ez a gyorsan fejlődő technológia. Mire képes ma az AI, és hol vannak a határai? Segít bennünket, vagy inkább kihívások elé állít? Hogyan alakítja a munkánkat, a tanulásunkat, az emberi kapcsolatainkat, és milyen jövő felé vezet bennünket? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban Valics Lehel, AI szakértőt ebben a témában, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésre. Örülök, hogy itt vagy.
1: Én is örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy át fogok adni valami jó információt, amitől az emberek többet fognak tudni az AI-ról.
0: Meg vagyok győződve, hiszen a fiatalokat érdekli, hogy mi ez az új téma, már nem is annyira új, már lassan elavult, de azért sok mindent nem tudunk az AI-ról. A hírportálokban olvasunk a mesterséges intelligenciáról, a közösségi médiában. Egyeseknek segítség, mások félnek tőle. A mai adásban azonban próbálunk eligazodni arról, hogy milyen veszélyekkel járhat, ha valaki használja az AI-t, vagy a tartalmakat, amiket az AI, a mesterséges intelligencia generál, azokat hogyan fogja fel, hogyan ismerje fel, és hogyan vélekedjen a tartalmakról, illetve beszélünk arról is, hogy milyen előnyei vannak, hogyan tud segíteni bennünket, akár a munkahelyen, akár mindennapi teendőkben, mindezekről szó lesz. És épp ezért, hogy rávezessük egy kicsit a beszélgetést, indítanám ezzel a résszel, hogy miért beszél most mindenki az AI-ról? Te saját tapasztalatodon keresztül hogy látod az embereken? Inkább rettegnek a mesterséges intelligenciától, vagy mit szoktak gyakran kérdezni tőled a mesterséges intelligencia kapcsán? Félnek, vagy örülnek neki?
1: Személytől függő. Tehát azok a személyek, akik hamarabb elfogadták az AI, hogy köztünk van és velünk, mindennapi szinten velünk van, azok persze örvendenek neki, mert segítséget kapnak benne, egy personális asszisztenst kapnak benne, egy személyt, aki 24 órát segít nekik, akármikor szükséges. Ugyanakkor vannak azok a személyek, akik teljesen szkeptikusak, hogy ez nekünk ez nem jó, és biztos, hogy el fogja venni a munkahelyünket, meg különböző rettegésektől félnek. És akkor van a középkategória, amelyik néha elfogadja, néha ellene van. Tehát mikor, hogy. Most persze ez mindig lesz, és nem fogjuk tudni ezeket elkerülni. A fontos az, hogy értsük meg, hogy akármilyen eszközről beszélünk, azt fel lehet használni jó részre, vagy rossz részre. Tőlünk függ az emberektől, hogy mire használjuk, hogy segítsen nekünk, vagy ártson nekünk. És az, ami nekem segít, másnak árthat, az, ami másnak segít, nekem árthat. Tehát ez eléggé szubjektív kérdés.
0: Az AI-ról mióta beszélünk nyilvánosabban? Tehát igazából az érdekel, hogy a mesterséges intelligencia létezett még régebb óta, amióta már még nem hallottunk annyit róla, vagy csak amióta az emberek is tudják használni, a mindennapi emberek is tudják használni, azóta élünk a mesterséges intelligencia lehetőségeivel.
1: Meg fogok lepni néhány embert, a mesterséges intelligencia a Google már 20 éve használja.
0: Tehát a Google is ebbe a kategóriába esik.
1: Hát ők voltak szerintem az első, szóval, vagy az elsők között, akik a mesterséges intelligenciát használták. Már a Google Translate hátul a mesterséges intelligenciát használta, a YouTube ahhoz, hogy rakja ki a filmeket, az már egy mesterséges intelligenciával működik. A reklámok, amik megjelentek a mindenhol, a Google kereső, a maga a a GPS, ami megy a kocsiba, az is össze van kötve mesterséges intelligencián, adja nekünk a predikciót, hogy hova, merre fele menjünk, milyen utakat válasszunk azért, hogy elkerüljük a forgalmat. Tehát ezek már mind voltak, csak nem beszéltünk róla, amivel nem interakcionáltunk velük. Igazából először az emberek kezdtek beszélni, 2022. november 30, ha jól emlékszem, mikor megjelent a ChatGPT 2-es verzió, akkortól kezdtek, mert az már generatív AI-nak nevezzük.
0: Ez mit jelent?
1: Tehát, hogy generálja azt a tartalmat instans nekünk, amit kell, és adja, effektív tudunk vele beszélgetni. Tehát érdekes módon ezzel 1964-ben jelent meg az első olyan számítógép, amelyik már chatbot volt. És amit még akkoriban már nagyon sok ember elhitt, hogy az egy mesterséges intelligencia, pedig bizonyos patternek, tehát bizonyos minták alapján válaszolt csak. De használták már pszichológiára, tehát megjelent, hogyha emlékszünk, a sakk, IBM egy sakk gépet csinált, amelyik Kasparovval játszott. Tehát az is mesterséges intelligencia. Deep learningnek nevezték, akkor nem pont mesterséges intelligencia. De igazából az emberek beszélnek, jóta megjelent a ChatGPT, tehát 2022 vége felé, 2023 elejétől. Tehát akkor kezdtek az emberek már beszélni vele, már interakcionálni. Az előtt is volt másképpen az 1.5-ös meg az 1-es, csak annyira gyengék voltak. Chatbotokban megtaláltuk, különböző weboldalak próbálgatták használni, de annyira rosszul válaszoltak, hogy inkább több problémát okozott, mint jót.
0: És ha jól értem, akkor most már több olyan felület van, mint a ChatGPT, ami különböző feladatkörökben tud eligazítani bennünket. Tehát már a jelenben már itt tartunk, vagy van ennél fejlettebb?
1: Ha azt mondom, hogy van egy Adidasom, akkor igazából azt kell mondjam, van egy tornacipőm, vagy van egy cipőm. De Adidasnak mondom, mert átvette az Adidas márka a használatot. Vagy csinálok egy Xeroxot, nem egy másolatot. Ugyanez van a ChatGPT-vel. Tehát beszélek a ChatGPT-vel, de nem ChatGPT, csak az egy termék. Tehát az egy cég. Onnan tovább van Anthropic, van Gemini a Google-ben, ami megy jól. Vannak free modellek, Grok, különböző modellek. Legalább 30 modell van jelenleg, amelyik csak a beszélgetési részével tud foglalkozni nagyon jól. Ugyanakkor vannak képmodellek, vannak videomodellek, már zenemodellek, tehát manapság már mindenféle dolgot meg lehet csinálni AI-ja.
0: Ez az általános mesterséges intelligencia, amit mindannyian ismerünk, ami válaszol nekünk, mint például a ChatGPT is, hogyan működik? El tudnád magyarázni nekünk azt, hogy vannak felépítve ezek a egyszerű nyelvezeten, amit mi is megértsünk?
1: Tehát hát nem még én sem értem teljesen 100%-ig, hogy van felépítve. Nem merném azt mondani, hogy tudom, hogy pontosan hogy van. Az ötlet az, hogy te elküldesz neki egy kérdést, ő azt a kérdést felossza, próbálom, hogy ne technikai mondjam, vektorokat, nem technikai, átalakítja számokra, azokat a számokat egy halmazba megtalálja, amelyik akkor legközelebb vannak ahhoz a számhalmazhoz, az jelenti, hogy ez egy válasz kell legyen, és azt a választ visszaalakítja, és visszaadja nekünk szövegbe. Próbál hasonló dolgokat, amiket mások használtak, és mások kérdeztek visszaadni nekünk szövegbe. Tehát így nagyjából ez volna így, majdnem nem technikailag, és mégis technikailag. Tehát a dolog az, hogy elküldesztek egy kérést, ő megkapja a legtöbbet használt szavakat ahhoz, hasonlítja, és arra ad egy választ neked, egy írtó nagy adathalmaz volt. Tehát nem is tudjuk elképzelni, hogy mekkora adathalmazon állt a mögött. Ja, tudod, mi az egyik érdekes dolog? Az, hogy megköszönik az emberek a választ, 1 millió euró veszteséget okoz az OpenAI-nak.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ezt hogyan?
1: Hát úgy, hogy minden szó egy token. Minden token egy elégetett napelem, tehát energia. Ez átalakulva egy évre 1 millió eurós
0: költséget generál.
1: Igen, igen. Ez érdekes, de az emberek általában arra használják, hogy kérdezősködjenek mindenféle dolgokról, pszichológiára, matekre, iskolába, hogy oldjon meg a problémákat, tehát a hétköznapi emberekről beszélek. Persze cégekben másra használják, hogy céges dolgokat oldjanak meg, tehát mindenkinek a szakmájába tud segíteni. Tehát nagyon kevés az a szakma, ahol jelenleg nem tud segítséget adni. Tehát nagyon kevés az a szakma. Amik mondjuk egy, nem tud a konyhába segítséget adni, hogy tehát nem tud főzni helyetted,
0: de a receptet már meg tudja mondani.
1: Igen, ezért, hogy, tehát mikor megjelent a ChatGPT 2-es, tehát 2022-2023 felé, épp mondtam egy havernek, hogy a következő az egy olyan hűtőszekrény lesz, amikor kinyitod és berakod az ételt a hűtőszekrénybe, ő fogja egy kamerán látni, mit raktál be, tudja pontosan, mi van a hűtőszekrényben, tudja pontosan, mi van a kamrába, és azt mondta, hogy akarok csinálni egy ételt, mit ajánlasz, abból, ami van, abból ajánl valamit. Ha te olyat akarsz csinálni, ami nincs, megrendeli az üzletből, és kihozzák neked haza. És már jelennek meg ezek a hűtőszekrények.
0: Wow. És ezt fejlettebb országokban használják is, vagy?
1: Egy prototípusok. Mikor érnek el pontosan az emberekhez, nem tudom, de már vannak ilyen.
0: Mert már léteznek ezek az okos otthonok, okos házak, és akkor aki ilyen technológia rajongó, az biztos, hogy kihasználja a lehetőséget.
1: Első dolog megijed, de mi egy legfontosabb egy embernek az életében? Az idő. Tehát ahhoz, hogy most persze nem, akik egész nap dolgoznak, azoknak segít egy ilyen technológia, hogy hazamennek, pont arra nincs idejük, most keresgéljenek, hogy mit csináljak abba az ételből. Hazamennek, elküldik a telefonon, hogy akarok egy ilyen kaját, mire hazamennek, jön a futár, meghozta az ételt, amivel meg kell csinálni, ami nincs otthon. Ő csak éppen összedobta, bedobta egy gyors sütőbe, és megvan az étel, tehát 10 perc alatt.
0: Hát egy női aggyal gondolkodva ez egy nagyon hasznos eszköz, mert az alapanyagokat is úgy tudnánk felhasználni, hogy ne legyen annyi kidobott étel, vagy kidobott alapanyag, ami aztán a kamrában vagy a hűtőben elromlik, hanem hatékonyan főzzünk.
1: Ugyanúgy féltek az emberek a mosógéptől eleinte, ugyanúgy féltek a konyha
0: robotgépektől.
1: Tehát mindentől, minden, ami új az emberek általában az első dolog az, hogy megijedünk tőle, vagy mi lesz velünk. Nem lesz semmi. Ugyanúgy megy az élet tovább, gyorsítja az életet persze, de megy az élet tovább.
0: Hogyha ez ilyen ChatGPT jellegű mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor mennyire aknázzuk ki mi átlag emberek a kapacitását, az erősségeit? Tehát, hogy vannak bizonyos trükkök, segítségek, amiket, hogyha észbe tartunk, és azok által kérdezünk, akkor lehet, hogy relevánsabb válaszokat kapunk, vagy jobb megoldásokra találunk a részéről.
1: Igen, tehát megint személytől függő, ki mennyire használja jól, de ez pont ugyanúgy, ahogy... Tudod, ez egy érdekes dolog. Az emberek meg fognak tanulni, kommunikálni helyesen. És miért mondom ezt? Mivel a ChatGPT vagy akármelyik beszélő modellel elkezdenek beszélni. És rájönnek, hogy nem érti. És ad nekik azt mondjuk, hogy halucinál, tehát hogy hazudik, azt mondják az emberek, hazudik. Nem hazudik, csak egyszerűen nem érti meg pontosan, mit akartál, és akkor ő neki az a dolga, hogy visszaadjon egy választ. A lehető legközelebb választ, ami ő gondolja, hogy jól lehet. Csak akkor persze kitalál valamit, hogy az jó legyen. Még mindig nálunk lesz a dolog, hogy mi azt validáljuk. Tehát ez mindig nagyon fontos, hogy kell validálni a választ. Tehát soha nem hagyjuk. Az, amit ő mondott, az tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Tehát nem ő a hibás, hogy rossz választ adott, hanem mi vagyunk a hibások, hogy nem kérdeztük meg helyesen, és ugyanakkor nem validáltuk.
0: Tovább.
1: Na most ez a része... Úgy kell gondolni, mindenki azt hiszi, hogy a ChatGPT az egy mágus, egy mindent tudó valami. Igen, nagyon sok mindent tud, tehát nagy az adathalmaza, tehát akármiről, ami egyszer a világon megjelent írva, és azt ő megtanulta, arról tud. Ellenben ugyanakkor ne úgy vegyük, mint egy mindent tudót, hanem úgy vegyük, mint egy gyereket, akinek el kell magyarázni, hogy mit akarok. Ma a gyereknek azt mondom, menj és vegyék ki a hűtőszekrényből 10 tojást, idehozza nekem a krokodil tojást. De az is volt a hűtőszekrényben. De azt mondom, hogy menj és vegyék ki 10 darab tyúk tojást, és azokból is a sárgát vegyed ki, akkor fogja tudni, hogy az sárgát kell kivegye a második szintről. Tehát minél jobban elmagyarázzuk az AI-nak, hogy mit akarunk, annál helyesebb választ fog adni. Uh-huh. És ezt az emberek nem értik meg, hogy miért nem ad helyes választ, pont ezért. Mert nem magyarázzuk, egy kicsi 5 éves gyereknek szépen magyarázzuk el, hogy mit kell csináljon. És meg fogja érteni.
0: Ezen kívül vannak még trükkök, amiket alkalmazhatunk?
1: Manapság ez a legjobb trükk. Tehát minél részletesebben, ahogy mondják, babeste.
0: Nagymama módra.
1: Igen, nagymama módra.
0: Megmagyarázzuk, hogy mit akarunk, mert akkor úgy tud ő is a legjobb választ generálni.
1: Most persze vannak, ha már elkezdjük egy biznisz szinten használni, akkor már mások a trükkök. Tehát akkor például a programozásban, amikor én használom, tehát manapság már el lehet indítani egy csapatot, hogy dolgozzon helyette. Tehát nem azt mondom neki, hogy kérlek, csináld meg ezt, hanem azt, mint tudom, leírom a problémát, hanem azt mondom, hogy te vagy egy projektmenedzser, vegyél magad mellé egy adatbázis kezelőt, egy nem tudom én, ilyen programozót, egy architekturás személyt, egy security személyt, egy mit tudom én, mi kell a csapatban, vagytok 10-en, ez a problémám. És persze leírom megint részletesen a problémát. Ő el fog indítani annyi agentnek nevezik, most nem tudom lesz, hogy mondani, ilyen
0: ügynököt.
1: Személyt, programozott személyt, ügynököt, ahogy akarjuk. El fog indítani annyi külön vonalat, mindegyik megcsinálja a saját részét, ez mind egy gyűlés, mikor összegyűlünk. És elkezdenek, mindig azt szoktam mondani, hogy veszekedni egymás között. Addig veszekednek, ameddig egy közös nevezőre jutnak. Uh-huh. És mindig elküldje a feedbackit, hogyha valami nekem ez nem tetszik, visszaküldöm. Egymás között beszélgetnek, nem, ezt azért nem tudom megcsinálni, mert ez a része nem jó. Uh-huh. És addig magyarázzák egymás között a dolgokat, ameddig kijön egy nagyon jó dolog a végéből. És nagyon kevés a hiba lehetőség így. Mert mindegyik tudja a saját dolgát, hogy mit kell csináljon. Ezért a jövő, amit éppen beszélgettünk valaki, hogy a jövő a bizniszben az többnyire a szolopránorok lesznek, aki egyedül is tud egy csapatot indítani magának. Tehát ő van egyedül, ő tudja pontosan, mit akar, és onnan indít egy csapatot magának, egy AI csapatot, amivel megoldja a problémát. Ha ahol leblokkál, persze megy majd más cégekkel, és akkor ilyen egyedi cégek, egyedi személyi cégek lesznek, akik kollaborálnak egymás között. Uh-huh. Tehát ez, én így látom a jövőt, legalábbis aztán tévedek-e, vagy nem, én azt tudom, azt nem vagyok.
0: Észrevettem például, amikor használtam a mesterséges intelligenciát, hogy azért pakizik néha, tehát előfordul, hogy egy dátumot rosszul írjon, vagy ne ismerje fel, hogy a mai nap pontosan mi, és akkor nem megfelelően számolja ki, hogy a napra, amelyikre én utaltam, az pont szerda lenne, és ő másképp számolta, és csütörtököt mondott szerda helyett. Ezek miért fordulnak elő? Mennyire megbízható az információ, amit az AI megfogalmaz számunkra, a kérdéseinkre, hogy úgy gondoljuk, hogy belefektettünk azért egy kis időt ahhoz, hogy megírjuk a kérést, talán, vagy szerintünk jól fogalmaztunk, de mégis találtunk hibát.
1: Ezért mondtam azt, hogy nálad van a validálás. Uh-huh. Tehát most pont ez az iskolákban is az egyik probléma, hogy azt mondják, hogy a gyerekek megírják a házi feladatot az AI-jal. De az, hogy megírják a házi feladatot az AI-jal, ők le kell tudják írni az AI-nak, hogy mit akarnak. Ami azt jelenti, hogy már valamennyire utána kell olvasanak, hogy valamennyit tudjanak róla. Most megírták az AI, visszadott valamit, ők kell validálják. Mert azt mondja, hogy mit tudom én, Petőfi ekkor született, és az AI egy más dátumot ad vissza, elmegy az iskolába, és egy rossz feladatot fog leadni. A validálás mindig emberi szinten kell történjen. Uh-huh. És oké, ő neked segíteni van ott. Ha én veled beszélgetek, és kérdezek tőled valamit, amiről úgy tudom, hogy te értesz hozzá, azt nekem egy választ, vagy elfogadom, mert azt hiszem, hogy értesz hozzá, és azt mondom, hogy oké, bízok benned, elfogadom, azt mondom, vigyázz, mert itt hibáztál. Tehát pont az a hiba lehetőség nálad is megvan.
0: Tehát fontos azért felülvizsgálni és vigyázni a munkáját.
1: Nagyon fontos.
0: Nagyon fontos.
1: Tehát ő egy, ahogy mondtam, 5 éves gyerek. 5 éves okos gyerek. Tehát egy olyan okos, akinek egy nagyon nagy adott halmaza van, amihez hozzáfér. Ami még érdekes az, hogy ha én kérdek tőle valamit, azt már Kanadába tudja 10 másodperc alatt valaki. Tehát ha én valamit mondtam neki, hogy ez így van, akkor abból tud tanulni, és mindenki abból tud jó részt átvenni. Tehát ez, amit például, ha én tanulok személy szerint meg valamit, ahhoz, hogy valaki tudja, hogy én mit tanultam meg, én el kell, vagy le kell írjam, vagy el kell mondjam egy tévébe, vagy valahol, hogy tudjon mindenki róla. Most az AI nem így van. Ő, ha megtanul valamit, akkor azt rögtön tudja mindenki.
0: Összegyűjtöttem a gyakori kérdéseket a mesterséges intelligenciáról, és tudnál válaszolni csak igennel, vagy csak nemmel a következő kérdésekre röviden, és aztán, hogyha valamelyiket részleteznünk kell, akkor részletezzük.
1: Nem nehéz kimondani az igent vagy a nemet. Ez helyesen vagy nem, hát, azt mondom, hogy akkor rátok hagyom, hogy eldöntsétek.
0: Ilyen kérdések merülnek fel az emberek fejében, mint például, hogy figyel minket az AI, ez igaz, vagy nem?
1: Nem, az AI nem figyel.
0: Nem figyel.
1: De el is magyarázom, miért nem. Tehát nem az AI fog figyelni téged, hanem egy ember a háta mögött. Uh-huh. Egy valaki a háta mögött.
0: És ezt hogyan?
1: Kamerákkal, vagy akár. Tehát vagy most, hogy figyel az AI, ez, azt mondják, tehát elméletileg tanulja, az, amikor beszélsz az AI-jal egy chat GPT-vel, vagy valamelyikkel, őnek ki van egy história, egy
0: történet,
1: amit rólad megtanul éveken keresztül. Természetesen abból ki tudja találni, hogy milyen stílusod van, egy ilyen minták szerint ő levezető
0: alkot körül. Alkot egy profilt.
1: Igen. Tehát ez meg volt már régóta is. Tehát nem az AI csinálni, régóta is pont úgy, hogy meg te is csináltam magadnak egy profilt valahol, adtál információkat, abból kialakult valami. Most az figyel. Tehát nem érdekel, hogy figyeljen ő személy szerint. Tehát maga az AI nem fog téged figyelni. Valaki a háta mögött érdekelt ahhoz, hogy esetleg figyeljen téged. Uh-huh. Na most én szerintem eléggé fontos ember kell ahhoz, hogy téged figyeljen valaki. Tehát ha figyelnek, hát engem mit érdekel, figyeljenek, ha éppen ez a zöld dolguk, hogy figyeljenek. Uh-huh. De maga az AI nem. Valaki háta mögött.
0: Hazudni tud?
1: Nem. És azért nem, mert ő, ahogy mondtam, ő neked vissza kell adjon egy választ. Tehát ő nem mondhatja azt neked, hogy nem tudom. Akkor az adat hallod, hogy nem mondhatja azt, hogy úgy van meg. Tehát mindig keresi a lehető legközelebbi választ, amit neked tud segíteni. Ő nem hazudik, hanem effektíve olyan információt ad hozzá, amit vagy te nem adtál meg neki pontosan, hogy mit kérsz, vagy ő hozzá másképp jutott el az információ, vagy más helyről szedte össze, tehát ki tudja, honnan szedte össze, vagy hány más 10 000 keresett rosszul, és akkor ő rosszul tanulta meg, hogy ez a jó. Tehát ez pont a politikai hírekkel. Ha én megkérdem Amerikából, hogy ki a legjobb vezető, ha amerikai modellt kérdek meg, egy modell, egy választ fogok kapni, ha egy kínai modellt kérdek meg, egy más választ fog adni. Tehát pont ugyanez van az AI-nál is. Hogy kapod, hogy keresed a választ, és honnan? Kitől. De nem hazudik.
0: A munkánkat valóban elveheti, erről a vetületről még nem beszélgetünk, de hogyha így röviden tudnál válaszolni, akkor mit mondanál erről?
1: Én azt mondom, hogy nem igazán fogja elvenni. Tényleg lesznek olyan munkák, amikre már nem fog lenni szükség, de azok átalakulnak. Tehát mikor jött megjelent a digitális fényképezőgép. Azt mondták, ha fotósokra már nem is lesz szükség, tehát az mindent megcsinál magától. Meghaltak a fotósok? Eltűntek? Nem. Átalakultak. Tehát minden munka, stílus, munkahely át fog alakulni. Valamilyen szinten, hogy ez most egy picivel durvább lesz az átalakulás, az lehetséges, mert egyszerre nagyon sok információt fog megváltoztatni, nagyon sok mindent fog megváltoztatni. De szerintem nem fognak eltűnni a munkahelyek. Uh-huh. Mondok egy példát, amit általában elszoktam, hogy egy barátom Angliába programozó. 2300 pancot keresett 2022 előtt. Megjelent a ChatGPT, azt mondták neki, hogy azt mondta a főnöknek, hogy én akarok többet dolgozni, AI-jal fogok programozni, én vállalom azt, hogy AI-jal fogok programozni, de ahogy haladok előre, és több projektet fogok elvállalni, annál több pénzt fogtok adni nekem. Ma keres 13200 pounds-ot AI-jal. Tehát nem tűnt el a munkahelye, hanem egyszerűen megtanulta felhasználni az AI-t, hogy az előnyére váljon. Uh-huh. Az emberek ezt kell megtanulják, hogy használják az AI-t ahhoz, hogy nekik segítsen és az előnyükre váljon. Többet tudnak csinálni. A egyedüli dolog, amit nem tudsz helyettesíteni, az az idő. Tehát nem pénzt tudsz szerezni, ha szükség van. Elmész baráthoz, anyukához, valamint egy projektre szerzel pénzt. Embereket tudsz szerezni, hogyha szükség van. Akár tudsz szerezni, időt nem tudsz többet
0: generálni,
1: mint amennyi van. Most az AI ez van, hogy az, amit tehát mindenki azt kérdezi, hogy miért, hogy tudok annyi mindent csinálni? Hogy tudok annyi, többféle dolgot csinálni? Tehát filmet, vagy gombfocizok, sportolok, programozok, ötféle programot egyedül csinálok. Mindig azt mondom, hogy az, mert klónjaim vannak. Most ezek a klónok az AI. Uh-huh. Tehát oda rakom helyettem dolgot. Tegnap is voltam egy gyűlésbe, ameddig én gyűléseztem, addig az AI helyettem programozott. Uh-huh. Ennyi. Tehát megtanultam az időt, mondjam azt, hogy komprimálni, nem tudom mennyire helyes, de annyira leszűkíteni az AI-jal, hogy nekem több időm legyen más csinálni. Uh-huh. Mindig panaszkodunk, ha nincs időnk elmenni vakációzni. Na tessék, lesz időd. Csak ki kell azt, hogy hol.
0: A mesterséges intelligencia tud kreatív lenni? Ez is egy gyakori kérdés.
1: Nem, a kreatív te vagy a háta mögött. Tehát ő tud neked adni tanácsokat, akkor egy adathalmaza van, hogy abból, ami neki meg volt adva, abból tud ötleteket kiszűrni különböző minták szerint. Nem ő a kreatív, hanem a háta mögött te. Mert ahogy te teszed a kérdést, ő úgy fog neked kreatívan válaszolni. Kreatívan zárójelbe. Tehát, de a fő ötlet az tőled jön. Tehát, és ez is például mi mondom, hogy nekem ez az ötletem. Vegyétek, ha meg tudjátok csinálni jobban, ti vagytok azok, akik jobbak vagytok, nem az AI, ti. Tehát a kreativitás az meg fog maradni az embereknél. Náluk van az, tehát nem tud, ő, neki van egy adathalmaza, ő abból nem tud kimászni. Abból ellenben tud adni neked különböző dolgokat, amit te eldöntesz, hogy azon a részen mész tovább, vagy nem. Uh-huh. És akkor te leszel a kreatív a háta mögött.
0: Hogyha a gyerekekre nézve elemezzük a hatását, személyes meglátásod mi? Veszélyes lehet a gyerekeknek a tanulására, vagy a kreativitásuknak a kialakulására, hogyha mesterséges intelligenciát használnak az iskolába, vagy otthon, személyes dolgokra?
1: Nekem most nincsen én kicsi gyerekem, hogy ezt pont tudja kell válaszolni, én már annyira nagy, hogy már nem releváns. Mert én magamat veszem például. Tehát mióta használom a mesterséges intelligenciát, sokkal többet tudok tanulni, sokkal több információt tudok felhalmozni. Annyira gyorsan tudok haladni előre, hogy több információ jön befelém. Szerintem ugye ez a gyerekekkel is. Tehát annyira gyorsan fognak tudni kommunikálni. És ahogy mondtam az elején, a kommunikálásukat nekik is fogja. Tehát ne azt nézzük, hogy AI-jal csinálta. Azt nézzük, hogy ahhoz, hogy megcsinálta az AI-jal, mit kellett ő azelőtt tudjon, ahhoz, hogy meg tudja csinálni az AI-jal. Hogy már csak az, hogy megkérdezte az AI-t, ezt hogy csinálom, és elolvasta azt, amit ott neki mondott az AI, neki már fejbe bement, tanult. Nem úgy tanulta, hogy mi elvárjuk, azt vissza tudja szavalni, de már tudja, hogy miről van szó. Tehát neki az a fejében benne maradt. És én azt mondom, hogy a gyerekek a jövőben, az én véleményem lehet, hogy tévedek, de sokkal gyorsabban fognak tanulni, sokkal gyorsabban fognak tudni felfogni dolgokat. Uh-huh. Mivel hogy több információ fogja őket megütni, megint zárójelbe. Tehát,
0: és struktúráltabb módon talán.
1: Na, most nem tudom, jönne, az információ az jön. Az, hogy jön az, ahogy adják.
0: A mesterséges intelligenciának lesz öntudata?
1: Na, állj meg. Most megrázom magam, és én leszek Nostradamus. Nem tudom. Tehát elméletben nem hiszem. De gyakorlatban honnan lehet ezt tudni? Tehát nem tudom, 5-10 év, 20 évben mi lesz. Nem tudok erre válaszolni.
0: Milyen egyéb gyakori kérdésekkel foglalkoztál te, ami a mesterséges intelligenciát illeti? Voltak esetleg ezeken kívül olyan kérdések, amivel megkerestek téged az emberek?
1: Általában félelmünk van. Tehát általában az a legtöbb, mi lesz az én munkahelyemmel, hogy... És tudod, mi az érdekes? Az egyik legnagyobb, mondjam azt, hogy nem ellenségük, hanem akik ellene vannak az AI-nak, pont azok, akik csinálták az AI-t, a programozók. Tehát ők, velük volt az egyik legnagyobb harc, hogy jöjjenek rá, hogy nekik is segíteni tud az AI, és nem ellenük van, tehát nem maradnak munkahely nélkül. Mert ők voltak azok, akik azt mondták, hogy munkahely nélkül maradnak. és nézd meg, most programozunk AI-jal, és nem maradtak munkahelyek, hanem többet tudnak termelni. Ha többet tudnak termelni, mert a cég többet fog számlázni, több számlázás, több nagyobb fizetés.
0: Most hirtelen eszembe jutott, hogy nagy vállalatvezetők mondták fel az állásukat. Ilyen világhírűekre gondolok, de nem jutna eszembe a példa konkrétan, akik rájöttek arra, hogy ebben az új mesterséges intelligencia világban már nem tudnak relevánsan tanácsokat adni a vállalatoknak a növekedésére. Ezeket személy szerint hogy fogod fel, ezeket a döntéseket?
1: Nincs kizárva, nem hallottam róla.
0: Ennyire komplex a mesterséges intelligencia?
1: Tehát azok a személyek, akik beszélsz, több művelsz, hogy azok a személyeket egy kisebb cég úgyse tudta megengedni magának, hogy dolgozzon velük. Általában a kisebb cégek igen, az mesterséges intelligencia felé fognak fordulni, mert kevesebb a rizikó, hogy ha rosszul is, rossz információt is kapnak, vagy rossz úton indulnak el, hogy valami nagy baj legyen belőle. Ha egy ilyen nagy embereket, hogy te mondtad, ezek általában ilyen nagy cégeknek adnak tanácsokat, nagy cégek nem tudják megengedni, hogy ráengedjék 100%-osan magukat azt, amit a mesterséges intelligencia mond. Uh-huh. Mert ezek itt fontos döntések, amiket nem hiszem, hogy megengedhetnek maguknak. Tehát az én véleményem az, hogy ezek a konzultánsok meg fognak maradni. Uh-huh. Tehát nem hiszem, hogy eltűnnek. Igen, ellenben, ha eddig azt mondtad, hogy mindenki, tehát hogy nagyon sok cégnek, aki egyedüli van, vagy éppen 3, 4 vagy 5 alkalmazottjuk van, nincs titkárnőjük, mert nem engedhetek meg egy titkárnőt maguknak, most effektíve abszolút minden cégnek lesz egy digitális titkárnője, vagy digitális ügyvédje. Egy kis cég nem enged meg magának egy ügyvédet. Persze, hogy lesznek olyan dolgok, amikor el kell menjen egy ügyvédhez, de addig, ameddig elmegy az ügyvédhez, addig kaphat néhány tanácsot az AI-tól, hogy ez mennyire validálja, vagy mennyire reális, vagy nem, ezt nem tudok erre válaszolni, mindenki maga fog eldönteni. De lesznek olyan dolgok, hogy nem fogsz elmenni kisebb cégként egy, és kiadni egy csomó pénzt egy olyan dologra, amit most meg tudsz oldani az AI-jal. Uh-huh. Most persze azok, akik túl sok felén vannak engem, most meg fognak szídni, de ez van. Tehát én azt mondom, hogy amilyen jó tanácsot tudnék adni, hogy ne menjünk az ingyenes verzióra.
0: Miért nem?
1: Általában az ingyenes verziók limitálva vannak. Ez a business model. Tehát adok neked valamit, jó, de ő szegény egy 12 osztályos. Ha akarsz egy egyetemista AI-t, akkor fizessél. Az a $20, vagy az a $100, attól függ, hogy mit veszel meg, havonta nem egy cégnek nem egy nagy összeg. Tehát, hogyha te felkevés egy titkárnőt, egy ügyvédet, egy marketingest, akkor az több ezer euró. Adj ki $20, adj ki $100 egy hónapba, és minőségi választ fogsz kapni. És pont ezért sokan azt mondják, hogy nem működik a mesterséges intelligencia, mert az ingyenes verziót tesztelik le. És az egy bizonyos szintig működik. Meg nagyon sok mindenben meg tud segíteni, de ő is limitált azért, hogy az emberek éljenek valamiből, ők is kerüljenek valamiből.
0: Beszéljünk a deepfake fogalmáról. Mit jelent a deepfake? Hogy találkozunk vele? És akkor ebből adódóan milyen veszélyei lehetnek ennek?
1: Megint mondok egy érdekes dolgot, a deepfake több tíz éve létezik. De nem mostan találták ki, filmekben használják nagyon régóta. Persze, megint a speed, a
0: gyorsaság
1: lépett be itt az AI-ja. Tehát ha egy deepfake-et például egy filmezésnél több 100 000 euróba kerül, hogy kicseréljenek egy kaszkadőrnek az arcát egy reális színész arcára, most ugyanazt megcsinálják egy fél nap alatt.
0: Uh-huh. Tehát a deepfake az pontosan mit jelent?
1: Deepfake az, mikor egy embernek az arcát kicseréled valamilyen okból. Most mindenki azt hiszi, hogy a deepfake az egy rossz dolog. elmesebb deep, tehát egy sötét, fék csalásra visz, tehát erre visz maga, mint
0: maga
1: ötlet.
0: Maga a szó értelme.
1: De gondolkozunk azon, bemegyünk egy múzeumba, és abban a múzeumban Petőfi Sándor elszavalja nekünk egy holografkét, vagy egy tévéből elszavalja nekünk a versét. Mennyire más, mint az, hogy bemegyünk egy múzeumba, és megnézzük a versét egy papíron. Deepfake. Ugyanezt tehát hogyha fel lehet használni edukálásra, fel lehet használni filmezésre, már használják nagyon régóta a filmekbe, fel lehet használni persze rossz részre is, tehát a politikusokat ezekkel eléggé szihatják, tehát hogy úgy mondjam, fel lehet használni bulira sajnos. Tehát pont ezt tanítom a gyerekeknek, hogy elméletileg próbálják elkerülni, hogy az AI-t használják fel deepfake-et gyártani más gyerekekről, hogy kacagjanak rajta, mert holnap ők lehetnek ugyanabban a helyzetben. Uh-huh. Tehát, minden eszköznek megvan a jó része, vagy a rossz része. Egy kalapácsot használhatok egy szegedbe verni, vagy használhatok, mit tudom, kiütni egy ablakot valakinek, rosszat csinálják. Tehát attól függ, hogy mire használom. És a háta mögött megint az ember van. Tehát nem az eszköz a rossz, hanem az ember.
0: A szándék.
1: Igen.
0: Erről a deepfake-ről ezeket hogy generálják, vagy hogy jönnek létre, akár a filmekben, ez az egész technika hogy alakult ki?
1: Most jelenleg vannak a videomodellek, meg a képmodellek, amelyik effektív megmondod, tehát beadod a videót, ahol ki akarod cserélni az embernek az arcát, beadod egy másik képként az embernek az arcát, és az a videó 10 perc alatt kicserélte neked. Uh-huh. Nagyon szimpla.
0: Lehet már videókat készíteni elejétől végig a mesterséges intelligencia segítségével?
1: Igen, igen. Ha utánam keresnek, én pont most csináltam egy 8 perces videót, teljesen AI-jal, második világháború utáni sztorival. Uh-huh.
0: És mennyi időbe telik egy ilyen projektet véghez vinni, mekkora erőbefektetéssel, mekkora költségvetéssel?
1: Anyagilag, ez megint attól függ, mit csinálsz pontosabban. De ha azt hiszem, hogy egy, mondjuk ezt a 8 perces filmet, ha meg kellett volna csináljam reális filmezéssel, kimenve Szibériába, vagy mit tudom, az oroszokhoz való, vagy egy hideg részen, tehát hogy télen filmezni, az embereket kivinni abba a környezetbe, kamerák, minden, tehát több százezer euróba került volna. Így pedig lehet, hogy körülbelül 2000-3000 eurónál vagyok.
0: Uh-huh. És az időbefektetés?
1: Két hónapi munka.
0: Mennyire látszik, mennyire fejlett már a technológia, észre lehet venni azt, hogy a mesterséges intelligencia által lett alkotva a szereplő? Vagy minden, ami benne
1: van? Attól függ, hogy mennyi pénzem van, hogy megcsináljam. Ha kevés pénzt teszek bele, akkor persze könnyen észrevehető. Ha több pénzt teszek benne, akkor már nehezebben. Ha nagyon sok pénzt teszek benne, akkor már nem is veszed észre.
0: A beszélgetés előtt mondtad azt, hogy mik azok a dolgok, amiken észre lehet venni.
1: A pénzről van szó, tehát amennyit fektetek bele. Hogyha egy gyengé modellt használok, persze észre lehet venni a szem pislogásnál, a száj mozgásoknál, a hajszálakat nem láthatod rendesen, a mozgásnál még észre lehet venni. Vannak részek. Ha egy drágább modellt használok, és több időt fektetek bele, tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy egyből kijön egy videó. Tehát ahhoz, hogy én 15 másodpercet megcsináljak, legenerálok legalább 10-15 videót, pont ugyanaz, tehát mind a filmezésnél, tehát take one, take two, tehát megvan, hogy hányszor filmezett, ugyanazt újra, addig, ameddig jól jön ki. Tehát innen mondom, hogy attól függ, hogy pénzt fektesz bele, meg lehet már annyira csinálni, hogy már egy nagyon-nagyon jó szem láthatja csak, hogy tényleg ilyen volt csinálva. Uh-huh.
0: Hogyha személy szerint kellene válaszolja a következő kérdésre, akkor mi a válaszod? Az AI használata inkább technikai tudás, vagy gondolkodásmód kérdése?
1: Mind a kettő. Mind a kettő. Fontos az az AI-jal, hogy az, amit akarsz te csinálni, ahhoz értsél. Tehát ha te akarsz egy, tegyük fel, neked hónap az, hogy mit tenni, te egy fodrász vagy, csak akarsz egy fodrász applikációt csinálni telefonra. Mert jött egy ötletet, hogy a fodrász az kell, hogy kéne csinálni, és mit tenni, mit csinálj, mit csinál az applikáció. Nem az a fontos, hogy te mit tudsz programozni, mert azt már az AI-jal valahogy megoldod, vagy még hívsz egy-két barátot, és megoldod. Az a fontos, te mennyire jól tudod azt az ötletet átadni az AI-nak. Tehát elméletileg a te tudásod a fontos, és nem az, amit az AI tudod csinálni.
0: Személy szerint te mire használod a legtöbbet a mesterséges intelligenciát?
1: Én inkább azt, amire nem használom. Tehát filmeket csinálok, programozok, kontraktokat írok vele, projekteket írok, dokumentálok. Már YouTube videókat úgy nézem, hogy lekérdem az AI-ja, hogy mi van benne, és elmagyarázza nekem két szóval, nem kell végignézek egy 20 perces YouTube videót. Tehát nálam már ilyen 8 óra minimum a napi AI. Uh-huh. Ne csinálják úgy mindent, de...
0: Jó, de neked ez a munkához kapcsolódik. Uh-huh. Valami meglepett téged különösebb módon az a mesterséges intelligencia fejlődésében? Tehát, hogy így meg voltál lepődve, még te is.
1: Vannak. Tehát, mikor megjelenek egy új modell, és mit tudnak elérni vele, akkor van, amikor engem is megleptem. Igen.
0: Hogyha el kellene képzeld a mesterséges intelligenciának a jövőjét, akkor hol látod a jövőben?
1: Hát ez Asimovot kéne inkább kérdezni. De neki az, én a robotba, mondjuk persze nem az a rossz részét kell nézni, hanem abban vannak nagyon jó részek, az alapítványban vannak. Tehát hogyha azok, amiket olvastunk régebben a sci-fi könyvekben, azok nagyjából be fognak teljesülni.
0: Az ijesztő részei is?
1: Mindennek van ijesztő. Attól függ, mi hogy fogjuk fel. Uh-huh. Személytől függ. Én nem szeretem a háborút, de vannak olyan személyek, akik olyan helyen dolgoznak, hogy imádják, hogy akkor nekik van munkájuk. Nincs mit csinálni ez ellen. Tehát, és pont ezért mondom, nem az AI a probléma, hanem az ember, aki vezet. Uh-huh.
0: Az AI csak az eszköz.
1: Az AI csak egy eszköz. Tehát az érdekes, hogy mindenki ráfogja az AI-ra, hogy az AI hibás. Az AI meg tudja csinálni. Nem, az ember csinálja meg, az AI csak egy valaki, akinek megmondom, mit csináljon. Persze, itt is vannak úgynevezett safeguardok, tehát le vannak limitálva, hogy mit szabad. Például azt kérdezett, hogy nem tudom, egy fegyvert állítson neked össze, azt mondja, hogy nem. Tehát egyszerűen vissza, sőt, még le is tilthat a kontrollról. Meg vannak mondani, hogy mit nem szabad csinálnak a modellek. De ugyanakkor jönnek a dark webes modellek, tehát azok a undergroundos modellek, amik a tiltott modellek, amiket ezeket feloldják, ezeket a részleteket. De ez meg volt mindig. Tehát mindig volt
0: veszélyes
1: underground, és mindig volt helyes használat. Tehát hackerek között is vannak white hackerek, tehát akik jót, tehát feltörnek egy szoftot, de megmondják, hogy itt a problémát, és azért fizetve vannak, vagy vannak, akik feltörik, és kifoszták a bankszámládat. Uh-huh. Még egyszer az emberek vannak hátra mögött. Uh-huh. Nem tudom, hányszor mondtam ezt körülbelül, meg tudjátok számolni?
0: Sokszor, de nagyon jó, hogy tudatosítasz minket ebben. Hogyha egy záró gondolatod, vagy egy ilyen utolsó tanácsod lenne a mesterséges intelligenciáról, akkor mit mondanál el nekünk zárásként?
1: Azt, hogy ők egy, ugyanúgy, most egy picit extrapolálok, úgy, hogy egy kutyában megbízok, és mellettem van, és tudom, hogy örökké mellettem van, megvéd mindent, tőle nagyjából úgy kell megbízok az AI-ba is. Ő egy kiegészítőnk lesz, és nem haragszik meg ránk, hogyha mit tudom, két üdítőt iszunk meg, és neki nem adunk, vagy azért lesz ott mellettünk, hogy segítsen unconditional, tehát
0: feltételek
1: nélkül.
0: Köszönöm szépen, hogy segítettél ma belelátni ebbe a világba. Egy nagyon emberi módon magyaráztad meg nekünk, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia, mire tudjuk használni, mire nem jó használni, és hogyan ne esünk bele a csapdákba, amiket nem a mesterséges intelligencia állít elénk, hanem az emberek. Örülök, hogy itt voltál. Remélem, hogy jól érezted magad, és sok áldást kívánok a munkádban, mert úgy értettem, hogy gyerekekhez jársz, tanítod őket a mesterséges intelligenciáról, amellett, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázod. Kívánom azt, hogy minél több mindent tudjál átadni nekik, amik számukra hasznos.
1: Még akkor azzal zárnám be, hogy most pont egy ilyen projekten dolgozom, ahol vettük az iskolásokat, az egyetemistákat és iskolásokat, 30 személy, és egy applikációt írunk velük, megtanítottuk, hogy programozzanak AI-jal 3 nap alatt, és utána pedig persze több hónapon keresztül most már folyik a projekt, és applikációt írnak, annélkül tudnának programozni.
0: Ez elképesztő. És diplomájuk sincs, stb.
1: De tudják, mit akarnak csinálni.
0: Hát mindenképp sok sikert kívánok neked. Köszönöm a továbbiakban szépen. És a munkádban, és ebben a részben is az életedben, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, meghívtatok.
0: Mai beszélgetésünk során láthattuk, hogy a mesterséges intelligencia nem csupán egy új technológia, hanem egy olyan eszköz, amely egyre inkább része lesz a mindennapjainknak. A kérdés talán nem is az, hogy használjuk-e majd, hanem az, hogy hogyan használjuk. A technológia sok mindenben segíthet bennünket, de a kíváncsiságot, a bölcsességet, az erkölcsi felelősséget és az emberi kapcsolatokat nem helyettesítheti. Ezek továbbra is rajtunk múlnak. A Biblia azt mondja, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, 1 Tesszalonika 5.21-ben. Talán ez a gondolat a mesterséges intelligencia korában is jó útmutató lehet számunkra. Köszönöm vendégünknek, a Valics Lehel AI szakértőnek, hogy velünk volt, önöknek pedig a figyelmet. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Reménység hangja.
1: Váltság. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek. Kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott, hogy szeressünk, harmadszor is szeressünk. Váltság. S ha nekünk mégis vannak sebeink, mélységes mélyek, be nem gyógyulók, behegedők, megint kiújulók, véres, halálos, szörnyű sebeink. És ha másoknak nem áldás vagyunk, ha nem úgy élünk, járunk idelen, hogy aki lát, azt mondja, kegyelem. Ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát, és esünk, bukunk, botlunk végtelen, akarva, akaratlanul, s olyan halálos holt az életünk, mintha temető volna a szívünk, halál fuvalma a lehelletünk. Ha gyűlölködünk és nem szeretünk, ítélet. Nem volna váltság, nem lenne ítélet. Akkor élnénk, ahogy lehet. Sebekkel, kínzó fekélyekkel verten, bűnünk hordozva, rabul leteperten, s nem lenne, aki ítéletre vonná, ami halálos átokvert utunk, ha egyszer másképp nem tudunk. Élnénk, ahogy lehet. Tisztaság, szentség, áldás, szeretet, örök elérhetetlenül tündökölnének a létünk felett. De most olyan elérhető közel, olyan hívogatóan tündökölnek, miénk lehet a tisztaság, a szent, halálon, poklon diadalmas élet. Van váltság, s van, ha nem fogadjuk el, ítélet.

Üdvösség kérdése a szombat. Ha igen, miért üdvözülnek azok, akik a történelem során nem ünnepeltek szombatot? Ha nem, akkor igazságtalan az Isten? De nagyon jó kérdés. Én tudom azt, hogy nagyon sokan fognak olyanok üdvözülni, akik nem ünnepeltek szombatot. És ha megtetszik erre ezen botránkozni, akkor tessék megnézni az Adventista Egyház nagy klasszikusát, E.G. White-ot, aki a Nagy Küzdelem című könyvben ezt többször is leírja. Hát akkor ez hogy van ez az egész? Nagyon fontos ennek a kérdésnek az egész módszertani alapja. Tudnélik, mi a Bibliát túlságosan törvényeskedően szeretjük magyarázni, és azt gondoljuk, hogy a Biblia olyan, mint a kressz. Egyértelmű szabályoknak a sorozata. Igen, ám csak a Biblia nem szabálysorozat, hanem a Biblia tanításának, és ezt meg kellene tanulni, két szintje van. És ez a két szint a következő. Egyrészt a Biblia kezdettől végéig egy dolgot mond. Ezt az egy dolgot úgy foglalja össze a Jelenések könyve, hogy ez az örökkévaló evangélium. Mi az örökkévaló evangélium? Az a jó hír, hogy az ember önmagától nem tehet Isten törvényének eleget, az embernek a természete lett a bűn, és az ember semmiféle erőfeszítéssel nem tud győzni a bűn felett. Ezért szükség van egy megváltóra. És ez a megváltó, Jézus Krisztus, az igazi bárány, akit az egész Ószövetség a bárányáldozatok egész sorával begyakoroltatott az ószövetségi néppel, és erre a Jézusra néz vissza mindenki, és Krisztus keresztje ezért áll a központba. Ez az örökkévaló evangélium. Mindenki Jézus Krisztusért hitáltal üdvözül. A törvény cselekedete nélkül. Ezt nem én mondom, ezt Pál mondja. Igen ám, csak az igazságnak van egy másik szintje. És ezt a kettőt össze szoktuk keverni, vagy el szoktuk választani, de nem értjük a dialektikus egymás mellettiségét. Ugye milyen szép ez a dialektikus szó itt most. Majd elmondom, hogy mit jelent ez. Ezt pedig úgy hívják, hogy jelenvaló igazság. Ugye Péter levele, második levele említi, hogy erősek vagytok a jelenvaló igazságban. De mi a jelenvaló igazság? Az más, mint az örökkévaló evangélium? Vagy ugyanaz, mint az örökkévaló evangélium? Nem ugyanaz, és nem más. Hát akkor mi ez az örökkévaló evangélium? Úgy lehet meghatározni, az örökkévaló evangélium nem más, mint a mai ember mai kérdéseire Isten örökkévaló evangéliumának a válasza. Tehát a jelenvaló igazságban szerepel egy olyan elem, amit időjelemnek mondunk. Na nézzük, hogy ez a kettő hogy működik együtt. A megváltás jó híre, hogy valaki odaadja értem az életét, ez az Éden kapujától igaz. Az asszony, a kígyónak elmondja, hogy az asszony sarkát mardosod, te pedig fejére taposol. Az asszony magva fejére tapos a kígyónak. Ez a megváltás alapvető jó híre. Na most, ennek a formái voltak az áldozatok. Igen, ám csak az áldozat is állandóan változott. Kezdjük Ábrahám testvérünknél. Ábrahám ugye úgy áldozott, hogy fogott egy kecskét vagy egy juhot, oltárt épített faragatlan kövekből egy magaslaton, feláldozta a bárányt. Így csinálták ezt apáról fiúra, pátriárkák. Kivonul Isten népe Egyiptom földjéről. Azért, hogy áldozzon az Úrnak. Ezt mondják a fáraónak. Mózes felmegy a hegyre, és akkor a templom szolgálatában rendezi Isten az áldozat kérdését. Az áldozat marad ugyanaz, de ha megkeresitek, Mózes könyvében megvan. Ha valaki tovább maszekolt, hogy így mondjam ezzel a csúnya szóval, és nem a templomon keresztül végezte az áldozatot, akkor ezzel halálbüntetés járt. Aztán felépül a salamoni templom. A salamoni templomon kívül áldozni, az bálványimádást jelentett, ha ugyanúgy áldozott is, mint a salamoni templom. Mi történt? És aztán jön Jézus, ketté raped a kárpit,
És teljesen értelmetlen áldozatot bemutatni, jól lehet, a Biblia határozta meg egészen pontosan az áldozati rendtartást. Hogy van ez? Ez az örökkévaló evangélium és a jelen való igazság dialektikája. Na, hogy ez egyszerűbb legyen, hogy belássak, hogy milyen törvényszerűség van itt. Ez a törvényszerűség az emberi életben is előfordul. Vegyünk egy példát. Kapok egy szilvát, nem az én példám, hanem Kis János testvérnek a példája. Én is valamikor 1957-ben tanultam tőle. Ez egy kicsit régen volt, de mindegy, majdnem 50 éve, de azért jó a példa. Kapok egy szilvát, és azt mondjátok nekem, hogy őrizd meg ezt a szilvát. Én elkezdem őrizni, egy idő után megromlik, tönkre megy, vagy megaszolódik, legfeljebb, legjobb esetben. De a szilva nem ér tovább. Mit csinálhatok én, hogy ez a szilva megmaradjon? És mindig friss legyen. Fogom a szilva magvát, és elültettem. És jöttök egy év múlva, hogy hol a szilvám, amit megőrzésre átadtam nektek. És mutattok egy ilyen pici kis hajtást. Itt van a szilvát. Hát ez nem ugyanolyan, de az a szilva. Telnek az évek, egyszer csak mutattok egy kis fát. Aztán eljöttök tavasszal, a kis fán egy virágot mutattok, itt a szilvát. És jöttök ősszel, és leszakítottok a fáról egy szilvát, itt a szilvád. Igaz? Az életnek ez a törvényszerűsége. És mivel az ige élő, ezért ez így van. Na most felelünk a kérdésre. És itt kezdjük el. Mire jó is az, hogy van szombat? A rövid válaszom az, hogy azért, mert a mai ember mai kérdésére ebben van egy nagyon fontos válasz. Tehát úgy mondhatnám, az örökkévaló evangélium jelenvaló megjelenési formájának egy nagyon fontos része a szombat. És erről szól ez az előadás. Induljunk el! Egy összegzéssel kezdjük rögtön az elején. A mai kereszténység a megkérdezettség állapotában van. És ez azt jelenti, hogy a mai kereszténység a megkérdezettség állapotában van, hogy meg kell találnunk a mai élet mai kérdésére a mai választ. Nagyon sokszor az a baj, és ez minden keresztény egyházban megvan, hogy sokszor a keresztény gyülekezetek úgy néznek ki, mint egy hagyományőrző klub, ahol szép öregek, lógó orral, bezeg az én időmbe felkiáltásokkal, őriznek valami tradíciót. Tegnap előttit. De ez a tegnap előtti, ez nem sokat ér. Ha valaki szereti a tradíciót, akkor én, két okból is, mert egyrészt a szakmám is, hogy történész vagyok, a másodszor pedig azért, mert öreg vagyok. Mind a kettő tradíció hűvé tesz engem. Igen ám, csak a tradíciónak akkor van értelme, hogyha ez nem tradicionalizmus, hanem élő tradíció. Igen ám, csak élő tradíció az csak úgy lehet, mint ahogy a szilvamag és a szilva viszonya. Két fogalmat szoktunk keverni. A tradicionalizmus az azt jelenti, hogy az élő emberek halott hite. A tradíció meg azt jelenti, a halott emberek élő hite. Még egyszer mondja. A tradicionalizmus az azt jelenti, hogy az élő emberek halott hite. Azért halott ez a hit, mert a mai ember mai kérdésére már nem ad választ. Csak mint hagyományőrző klub, őrzök valamit a múltból. A tradíció viszont az a halott emberek, tehát az előttünk járottaknak az élő hite ma, ami bennem kell, hogy éljen. És ez kettő. Ezt nem lehet összekeverni. A szombat egy ősi intézmény. De a szombatban nem valamit őrzünk, hanem a szombat akkor igazi tradíció, hogyha mai ember mai kérdésére mai válaszok vannak benne, tehát a szombat csak akkor él, hogyha választ ad a kérdéseimre. Ha tovább megyünk, Istennek nem szükséges az, hogy én szombatot ünnepeljek, nem Istennek van szüksége a szombat ünneplésre,
hanem nekem van szükségem rá. Nekem van szükségem arra a válaszra, amit a negyedik parancsolat elrejtett az én számomra. És ez egy nagyon fontos dolog. Ha én úgy közelítek a negyedik parancsolathoz, nekem mit nem szabad csinálni, vagy úgy, hogy mit kell csinálni, rosszul közelítek hozzá. Ha a negyedik parancsolatot úgy kell megértenem, hogy élem az életem, és felmerülnek problémák. Újra és újra találkozom olyan kérdésekkel, ami a 21. századi embernek probléma. A 21. századi keresztényeknek fel kell ismerni azt az értéket, amit Isten elrejtett a szombatba. És az egyik 21. századi történet, ez a következő, hogy nekünk végső soron van egy problémánk. És ezt mondtam az első előadáson, hogy óriási időzavarban van az ember. Nekünk időre szomjas 21. századi keresztényeknek szükségünk van arra a valamire, ami a szombatban benne van. Szükségünk van a megállásra. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy 10 olyan dolgot szeretnék felsorolni, amiért nagyon szükséges a szombat, és a 21. századi embernek ez a 10 élet kérdésére ebben a parancsolatban van válasza Istennek. Nem úgy kell a szombathoz viszonyulnunk, Isten megmondta, és ha nem, akkor két csokor villámmal úgy föltövön vág bennünket, hogy arról kódulunk. Mert a szombatban nem mi adunk valamit az Istennek, hanem valamit kapunk az Istentől. Azt kellene látni, hogy mi az, amit kapunk. A szombat az jelen való igazság, tehát azt jelenti, hogy a mai ember mai kérdésére mai válasz. Benne az örökkévaló evangélium éppen a mi betegségünkre a gyógyszer. És ezt kell nagyon világosan látni a szombat ünneplésnél. És hogyha nem látjuk ezt Jézus Krisztus munkájában, ugye az első hét előadás erről szólt, nem látjuk a történelemben, a következő előadások erről szóltak, akkor az összegzést sem látjuk, hogy nekünk időre szomjas 20. század, 21. századi keresztényeknek miért van erre szükségünk. Induljunk el egy idézettel. Az első, amit mondanék, és ez az idézet ebbe vezet be, ez egy Gyökösi Endre, atyai jó barátom volt, az öreg úr, református lelkipásztornak egy könyve, aminek az a címe, hogy életápolás. És az első, amiért a szombatra szükségünk van, mert ez az életápolás napja. Akinek kezébe kerül ez a könyv, nagyon ajánlom, hogy olvass el, és különösen azt a fejezetet, amiből való ez az idézet, amit rögtön mindjárt mondok. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy a mindennapjaink mentálhigiénéje. Mi nagyon sokat teszünk, nagyon sokszor azért, hogy prevenciót gyakoroljunk, hogy ne kapjuk el a madárinfluenzát, meg tudom én, a ilyen betegséget, olyan betegséget, jön az influenza szezon, szedjük a C-vitamint, meg ez, meg amaz, mindenkinek vannak ilyen házi patikai gyógyszerei, és tudom, hogy a feleségem nagyon kínos vele, hogy most jön az influenza, ne legyél beteg, szedd a C-vitamint, ne hagyd ki, és mit tudom én, mit csinálunk. Nem ártana, hogyha a lelki madárinfluenza ellen is bizonyos gyógyszereket alkalmaznák. És Gyökösi ebben a könyvben, az életápolásban pontosan ezt mondja el, hogy a mindennapjaink mentál higiénéje, ez mi tartozik hozzá. Ez a mondat, amit idézek, ez ennek a fejezetnek a bevezető mondat sora. Már Mózes is megemlékezésre és megszentelésre parancsolja a 7. napot írja, nem bosszantásunkra, hanem javunkra szolgálóan. Erről számolnak be azok a svéd munkapszichológusok, őket már idéztem a múltkor, akik hosszas és alapos kísérletek után úgy summázták kutatásuk eredményét, akár fizikai, akár szellemi munkát végez 6 napon át valaki, 8 óra tisztességesen végzett munka pszichikus energiánknak csak a tartalékát fogyassza. De a 7. végzett, már a tőkéjét emészti, és ez hosszú távon a szervezet korai előregedését, elhasználódását vagy összeroppantását eredményezi. Nos, a 4. parancsolat embervédő voltát egy új kísérletekkel bizonyított tudomány is hangsúlyozza, nem kell csak a lelkészek hirdetik különböző szószékeket. És ez az, amit látni kellene a szombat, az nem más, mint az életápolás napja.
És a negyedik parancsolat az elsősorban mentálhigiénés szükségletünk. Most tovább megyünk ebben a gondolatsorban, akkor ez egy kicsit gondolkodni kellene. Vajon hogy kerül elő ez a kérdés a mi szombatünneplésünkben? Csak rituális nap ez a szombat. Szombaton azt kell csinálni, hogy elmegyek ide, elmegyek oda, ekkora jövök, ekkor megyek, ekkor ide rohanok, oda rohanok. Vagy pedig hangsúlyt kap-e a mi szombatünneplésünkben ez a mentálhigiénés szükségszerűség is? Tudnilik, ez az emberképünkkel függ össze. Ha mi hisszük azt, hogy testemet, lelkemet, mindenemet rendeltetés szerűen kell használni, és nem pedig önpusztító módon, akkor vagyok igazán ember. Mert hogyha a testemet, lelkemet és mindenemet önpusztító módon használom, akkor futok a nagy semmibe. Pontosan ez a 21. századi emberi életnek a nagy dilemmája, ez a fogyasztói társadalomnak az egyik legnagyobb gondja. Tessék megnézni, hogy miről van szó. Ha megkérdezek ma egy embert, hogy mi végre élsz a Földön, akkor zavarba jön a legtöbb ember. Tényleg, mi végre élsz a Földön? Na most mindenki szeretne jót, egészséget, sikert, stb. És a sikerek csúcsán is megkérdezem, hogy mi végre élsz a Földön, akkor nagyon sokszor nem tudom. Én ismerek egy csomó kollégámat, nagyon híres egyetemi tanárokat, és egyszerre megyünk nyugdíjba, egy kicsit furcsán úgy kirúgtak bennünket a nyugdíjba, mert úgy volt, hogy 70 évig tanítunk, most ugye leszállították 65 évben, és korba elpucolnak mindenkit az egyetemről, financiális okból. És akkor ezeket a kollégákat nézem, akik tudós emberek, sikeres emberek, és egyik napról a másikra kicsúszik a talpunk alul a katedra, ez milyen vákum? Mi végre élünk a világon? És ez azért van, mert valahol hiányzott ez a hetenkénti megelőző karbantartás, az életápolás. Valahol nem tanultuk meg az életápolást. És az első, amit el kell mondani a szombatról az, hogy a szombat az az életápolás napja. Ha a mai ember célját veszti, vagy célja vesztett lesz, akkor az életápolásnak ez a fontos alkalma, a hetedik nap is értelmetlenné válik. Tehát nem arról van a szombatban csak szó, hogy akkor nem szabad. Nem szabad dolgozni, nem szabad ezt csinálni, és ha megkérdezik, ezt még szabad csinálni, ezt már nem szabad csinálni, meddig lehet elmenni, ez még belefér, ez már nem fér bele, mi tilos, mi nem, mi az kötelező, mi nem. Elvész a lényeg. A szombat az az életápolás napja. És ha a mai ember célját veszti, akkor ez az életápolás is veszélybe jut. Márpedig, hogyha az ember élni akar, az embernek van egy nagyon érdekes jellemzője. Ezt megint az első előadásra visszagondolok. Az időtől függetlenül nem tud élni az ember. És ez azt is jelenti, hogy újra és újra mérlegre kell tennem azt, hogy mi végre élek a Földön, hogy is vagyok én, hogy állok az emberekkel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban, másik emberrel, a természettel, hogy is vagyok én, mint idői lény ebben a világban. Ugye ez egyik legnagyobb generációs kérdése a 21. századnak. Nagyon sokszor ugye fiatalok, öregek problémáiról elég sokat kérdeznek, és sok előadást szoktam tartani. Ennek az előadásnak én azt a címet adtam nagyon sok helyen, hogy nagymamák farmerba. Na most ennek mi a lényege? Ez nem csak egy vicces cím, és erre el szoktak jönni, hanem ennek valami más a lényege. Ma a legnagyobb probléma az kettős, hogy nyílik egy olló két szára. Az egyik erre mozdul, a másik arra. Az erre mozduló olló az az, hogy ugye még korábban 18 éves ember, az teljesen felnőtt embernek számított, döntőképes, stb. Volt. Ma ugye 18 évesek nem ilyenek, azért nem, mert gazdasági alapjaikat nem tudják megteremteni, stb. Gondoljunk a lakásot, ezer kérdésre. Nem akarom szomorítani a fiatalokat, csak azért nem sorolom. És az, hogy a társadalmi érettség ideje az a 30-as évekre tolódott ki. Ezért a házasságkötéseknek is állandóan emelkedik a,
az ideje, és a házasságon kívüli gyermekeknek a száma nő, illetve egyre kevesebb gyerek születik, ami egy demográfiai tragédia elé nézünk. Ez egész Európára igaz, nem csak Magyarországra. Ez ezért van. De ez a szóló egyik szára. Hanem amikor én elbeszélgetek a diákjaimmal, akkor van egy másik probléma. És ez a másik probléma pedig az, hogy szeretnének egy igazi nagymamát, aki nagymama, és nem pedig a haver. Érdekes módon, hogy minden nagymama szeretne, hogy az unokáinak a jó barátja lenni, és az unokák meg nem jó barátra várnak, hanem nagyanyóra. Ez megint egy másik érdekes ellentmondás. És valahol az életápolással ezért komoly baj van. Menjünk tovább. A szombat nem csak az életápolás napja, hanem a szabadság napja. Erről viszonylag kevesebbet fogok mondani, mert erről már beszéltünk, hogy a szombat nem a tilalmak napja, hanem a nyugalom szigete az élet nyugtalanságában. És erre nekünk nagyon-nagyon sokat kellene gondolni. Éppen azért, mert Jézus szombat reformja az nem arra vonatkozott, hogy Jézus egy másnapra tette át a szombatot, mert erről szó sincs a Bibliában. De igenis, nagyon komoly problémája volt Jézusnak az, hogy Jézus szerette volna a szombat ünneplést a tilalmak bilincséből kiszabadítva visszaadni az embernek. Ez volt a jézusi szombatreformnak a lényege. Hogy nem a tilalmak sora, hanem a szabadság napja a szombat. Azért a szabadság napja, és azért teszem le a munkámat szombaton, hogy szabad legyek. A szabadság pedig nem szabadosságot jelent, mert hova tovább, a szabadság is egy megkérdőjelezett fogalommá vált, hanem szabad vagyok arra, hogy önmagam legyek, hogy az életemet ápoljam, hogy éljek önmagamnak, Istennek, családomnak, a másik embernek, a világnak, mindenféle megkötöttség nélkül. Anyagi, munkabeli, stb. Megkötöttség nélkül. A szombat az nem a nem szabadoknak a napja, hanem éppen a szabadságnak a napja, szabadon a másikért, szabadon önmagamért, szabadon Istenért, szabadon a természetbe. Ez lenne a szombatnak az igazi napja. Igen, ám csak az ember az nem egyedi lény. Ezért a harmadik nagy értelme a szombatnak az az, hogy szombat az a találkozások napja. A szombati, a találkozások napja, az az elmagányosodásunk mentális betegségének a gyógyszere. Tudnilik. Ha megnézzük, a 21. század, illetve a 20. század vége hozott egy nagyon-nagyon érdekes jelenséget. Ez a David Reisman könyv címéből szoktuk mindig idézni, a magányos tömegnek az ideje. Ilyen nem volt még soha a történelemben, hogy nincs időnk egymásra. Tessék most, mindenki gondolja végig. Családtagjait hányszor szokta meglátogatni az ember egy évbe? Már egy hónaponként nem merem mondani. Mikor van időnk egymásra, házastársakra? Erről még majd külön szó lesz. Szükség volna egy olyan találkozási pontra, egy meeting pointra, ahogy szokták mondani ugye a repülőtereken, ahol találkozni tudunk, és a szombat az a találkozások napja, hogy ne legyünk magányosak, amikor nem csak állító és tagadó mondatokat mondunk, és parancsoló módba beszélünk, ezt csináld meg, ezt hozd ide, ez ezért van, meghatározás, stb., hanem például magunkról kezdünk beszélni. Tessék végiggondolni, mikor beszéltem utoljára magamról, hogy én most mit érzek, hogy vagyok, mire gondolok. Igaz-e, amire gondolok? Hányszor beszélünk? És Isten ezért adta a szombatot. A találkozás, a közösség értékesebb számunkra, mint a tárgy. És nálunk megfordult a helyzet. A tárgy az értékesebb lesz, mint a találkozás és a közösség. És ez a fejreállított értékrendszer az, ami tönkreteszi a mi életünket. És éppen ezért a szombat, ha nem a találkozásoknak, ilyen mély szívtől szívig érő találkozásoknak a napja, akkor rossz az én egész életem, és tönkre megy az egész életem. Éppen ezért, mivel a találkozás az közösséget épít, a negyedik, ami a szombat, ez a közösség napja. Erről is viszonylag sokat beszéltünk, nem kereszténységből
el kell jutnunk az együtt, egyért, egymásért örülni tudó keresztény közösségekig. Nagyon sokszor mi ilyen néma keresztények vagyunk. Azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, mert hisszük azt, hogy keresztények vagyunk, mert betartjuk azt, hogy keresztények vagyunk azért, mert van egy gyülekezeti tagságunk, és akkor nem törődünk a világgal, a világnak százbajával, mindenki a maga üdvösségért áll, szoktam ezt hallani állandóan, és ezért begubózunk, mint a sündisznó, kiengedjük a tüskét, és semmi közösség. A szombat az a közösség napja. Ha én néma keresztény vagyok, ilyen anonim keresztény, ezt így szokták mondani, vagy néma keresztény, akkor nem vagyok keresztény. A kereszténység az nem egy ideológia, nem egy eszmerendszer. A kereszténységnek az a lényege, hogy én közösséget építek, hogy kicserélem a gondolataimat, örülök a másiknak, kapcsolatban vagyok a másikkal, beszélek a másikkal, meghallgatom a másikat, segítek a másiknak, felveszem a gondját a másiknak. Tehát elkezdek egyszerre társadalmi lényként közösségbe viselkedni. Az ötödik is nagyon fontos. Erről is beszéltünk, és erről nem nagyon szoktunk beszélni a szombat kapcsán, mert ez így negatív kapcsán, negatív jelzőkkel kerül elő a munka mindig a negyedik parancsolatban. Pedig a negyedik parancsolatban nem így van. A szombat az a munka örömének a napja. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. A 21. századi ember a munka válságát éli át. És ez a munka válsága, ez egyre nagyobb lesz. Nem az a munka igazi válsága, hogy nehezebb munkát kapni olyant, amiért sokat lehet keresni. A munka válsága az nem a pénzben van. Vannak kisebb arab sejkségek, ahol az olaj miatt mindenki állampolgári jogon óriási pénzeket kap. És tudjátok, ennek mi lett a következménye? Ezek az országok abszolút demoralizálódtak. Tudnék, az embernek nem pénzre, hanem munkára van szüksége. Hasznos tevékenységre, nem? És pontosan itt van a nagy-nagy olló, ami a társadalmi olló, ami egyre jobban nyílik, és én most ebben nem akarok belemenni, de gondoljuk csak végig. Ma már a 30 éven aluli fiataloknak, tehát a 8. osztályt elvégzett, 14 évtől 30 évig élő fiataloknak, ha levonjuk ezekből az iskolásokat, egyetemisták számát, akkor is az a helyzet, hogy 17%-a sohasem dolgozott életébe. Nem volt munkahelye. Most ebben az a nagy baj, hogyha hozzászokik valaki 30 éves koráig egy életformához, ezt nyugat-európai felmérések igazolták, azt rettenetesen nehéz rászoktatni a munkára. Munka nem lesz benne az életébe, az életvitelébe, az élet karrierképébe, az életképébe nem lesz benne. Pedig az embernek a munkára van szüksége. Na most a munkával a másik nagy baj az ott van, hogy a munkából elveszett az öröm. Én a pénznek örülök, és nem a munkának örülök. Ja, tessék megnézni, én még ismertem igazi szabókat, volt egy öreg szabómester Gyulán, akit Jeszenszky Bélának hívtak, és én még annak idején mentem hozzá, 90-valahány éves volt, és akkor ünnepelt a mesteri avatásának a 70. évfordulóját. És az öreg úr az ott ült a varrógépnél, és egy konkrét történet, egy ilyen zsebfelhajtókájának a bélését varta itt. És mivel beszélgettünk, és érdekes volt, amit mondtam, vagy mondott, nem figyelt oda egy picit, és egy picit ilyen görbe lett ez a varrás itt. Az öreg vett a kisollót, és kibontotta. Mondom neki, hogy Jeszenszky bácsi, ez az úgyse látja senki. Miért tetszik ezt kibontani? Egy kicsit itt a zsebfelhajtókán, egy kicsit görbe a varrás. Az öreg lecsapta az orrót, és igen szigorúan rám kiabált. Na látod, azt mondja, ez a bajatok nektek fiataloknak. Mert azt mondja, én mikor ruhát varrok, úgy varrom, mintha Jézusnak varnám, és Jézus ott is látja. De ez csak az egyik azt mondja. A másik az, ha én úgy varrom meg, hogy ez ilyen görbe, akkor én nem tudok ennek a kabátnak örülni. Most ezért van a szombat,
hogy visszanézzek a munkám örömére, a tennivalóim örömére. Vajon el szoktuk mondani, hogy az elmúlt héten milyen pozitív tapasztalataink voltak a munkában? Mert a negyedik parancsolat, emlékeznek rá, biztos, a negyedik parancsolat rendelkezik a munkáról. 6 napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat. Ezt a negyedik parancsolatból tudjuk, nem? A negyedik parancsolat nem csak úgy lehet megrontani, a szombaton dolgozom, hanem úgy, hogyha a hétközben nem dolgozom, úgy is. Sajnos egyre több ilyen negyedik parancsolat rontó van, aki hétközben nem dolgozik. És ez is bűn. Épp olyan bűn, mint a másik. Menjünk csak tovább. A szombat az a házasság építésének a napja. Szokás mondani, hogy a házasság válságának az idején élünk. És ezeket a válság jelenségeket sorva okos pszichológiai könyvek százai születnek erről, én is egy tucatot elolvastam, és bizonyos hiányérzetem van. De ezekből a könyvekből egy világos. A világos az, hogy a házasság válsága az a kommunikáció megüresedésének a válsága. És ez úgy mérhető le, hogy nincs időnk arra, hogy az érzéseinkről, a gondolatainkról, arról, ami a belső emberünkben van, valakivel őszintén beszélgessünk. A házasságban egyre több a parancsoló módban elmondott mondat, egyre több a kérdő mondat, egyre több a kijelentő mondat, és egyre kevesebb azok a mondatok, amik így kezdődnek, hogy én úgy érzem, hogy. Én úgy gondolom, hogy. Mert az érzéseinket nincs időnk megosztani a másikkal. Tennivalókban parancsoló módba kell beszélni, meg kijelentő módba kell beszélni. Egy kérdő módba kell beszélni. Éppen ezért Isten adott egy napot, amikor a házasságot építem. Meg kellene tanulni érzéseinkről, belső világunk problémáiról, gondolatainkról, kisebb-nagyobb tapasztalatainkról kommunikálni egymással. Ha én egy házasságot vagy egy családot egészségesnek akarok látni, akkor erre a kommunikációs közösségre szükség van. És Isten a 7. napot a család építésére is fel akarja használni. Ez meggyőződésem. Ez a bibliai szombatünneplésnek egy nagyon döntő lényege. Vajon mi mire használjuk? Vajon megvan ez a családépítés? Na de menjünk tovább. Ugye meggyengülnek a barátságok. A szombat az a barátság napja. A barátság az egymás megértésének az iskolája. Tudnélik, a barátságban mindig arról van szó, hogy egy másféle embernek a gondolkodását minden kötelem nélkül meghallgatható. Nagyon sokan megkérdezik például, hogy mire jó az, hogy valaki sok ember a barátja. De azért, mert sok szólamban tud gondolkodni, nem? Nem mindig én vagyok az, akin keresztül látom a világot, hanem vannak emberek, akikre mindig rá tudok csodálkozni, hogy jé, ez így gondolja a világot, ez egészen más, ahogy én látom, nem? És egy ember annál több, minél több szólamban tudja látni a világot. Ha valaki csak egy szólamban tud gondolkodni, akkor ez nagyon szegény ember. És éppen ezért a szombat a barátság napja, mert Isten azt akarja, hogy a másik ember másféle gondolkodását újra és újra megismerjen. Így épül a jellemen. Ma a világban azért vannak diktátorok, mert minden diktátor, én most a diktátorok védelmére szeretnék elmondani valamit. Vannak ilyen mini diktátorok, mert van zsebcirkáló is, ilyen pici kis diktátorok, akik ugye verik az asztalt, és én megmondom, miért vannak diktátorok. Azért, mert a diktátornak van egy alapvető tulajdonsága. Szétnéz az életbe, gondolkodik, érez, és a diktátor sose buta ember, az mindig okos ember. A diktátor sohasem tapasztalatszegény ember. Neki vannak tapasztalatai. És éppen ezért a tapasztalatai alapján eldönti azt, hogy az életnek így kell folyni. Ez a szabály. És mindenki, aki ezzel a szabállyal szembeáll, az a rendnek, az igazságnak az ellensége. És ezért minden erővel azon van, hogy az ő igaza, vagyis az igazság, ami természetesen
az a bölcsek köve, amit ő szorongat, az megvalósuljon. Minden politikai és minden magánéleti diktátor így gondolkodik. Mi a baja a diktátornak? Az, hogy a diktátornak nincsenek barátai. Mert ez nem barátság, hogy vannak talpnyalói viszont a diktátornak. Az igen. Akinek ilyen előretolt buldózer ember, aki mögött ott el lehet gyalogolni viszonylag jól, és amíg a diktátornak megy, addig lehet sütni a pecsenyét. De barátai nincsenek a diktátornak. A diktátorok mindig egyedül halnak meg, magányosan. Sőt, ők lesznek az ószövetségi képet, ha valaki ismeri, az Azázel bakja, akire mindenki, aki a diktatúra élvezője volt, ráteszi a maga bűnét is. Ugye? Ez a diktátorok sorsa. Na most, a diktátorság ellen hogy lehet küzdeni? Ha én nem akarok diktátor lenni, akkor barátkozzak. Legyenek őszinte barátaim, akikkel ki tudom cserélni a gondolataimat, és ezek lehetőleg a legszélesebb értelemben gondolkodó emberek legyenek. Nem az a barátom, akivel egy szólamba gondolkodom, hanem az a barátom, akit én próbálok megérteni őszintén, és próbálok egy kicsikét az ő fejével is gondolkodni, még akkor is, hogyha nem értek vele egyet. A barátságnak nem az egyetértés, hanem a megértés az alapja. Mi a kettő közötti különbség? Nagyon kevés emberrel értünk igazán egyet mindenben. De akkor vagyok boldog ember, ha nagyon sok embert megértek, hogy ez miért így gondolkodik, nem? A megértés és az egyetértés, ez két különböző dolog. Menjünk csak tovább. Szombat az nem csak a barátságnak a napja, hanem a megnyugvás napja is. És ez a 21. században nagyon jó dolog. Sok ember úgy gondolja a megnyugvást, mint ez a derék struccit. Ugye, persze a természettudósok még ilyen struccot nem találtak. Ezt a strucc felvételt egy múzeumban, Chicagói múzeumban van, ezt láttam én ezt a dolgot, ahol ilyen buta strucc nincsen. Ezt csak kitömött struccal lehet megcsinálni. Miért? A strucnak is van annyi esze, hogyha az ellenség üldöző, akkor nem dugja a homokba a fejét. Ezt valamikor az ókor végén találták ki, amikor nem igen ismerték a struccot. De ez a példa nem igaz. Látszik, hogy egy múzeum van, ott van ez a struckép. A mai ember hajlamos arra, hogy önmaga elől is elfusson, és ez az önmaga elől futó ember hasonlít ehhez a példázatbeli struchoz. Tessék megnézni, hogy hányszor van az, hogy rossz kedvünk van, bal lábbal ébredtünk fel, idegesek vagyunk, ki vagyunk borulva, stb. Azt hiszem, itt nincs a teremben senki, aki életében nem volt kiborulva, nem kelt rossz bal lábbal, nem volt rossz kedvű, stb. Mert hogyha van, és valaki jelentkezne, akkor a hazugság az nagy bűn. Szóval, mindjárt ilyenek vagyunk. És mit gondoltak, ez miért van? Ez azért van, mert magunk elől menekülünk. Mit lehet csinálni ilyen kiborult emberrel? Egy jó tanácsot ajánlok. Üljünk le vele szép nyugodtan beszélgetni. És a beszélgetésben nem mi tanácsoljuk, mert ha valaki ki van borulva, akkor azért van kiborulva, nem fér bele semmi okos tanács. Hanem ürítsük ki azt, ami benne van. Hogy? Próbálja megfogalmazni azt, hogy mire gondol, mit érez. Próbáljuk végighallgatni, hogy ő most miért van kiborulva. Nem azért, hogy bennünket is kiborítson, hanem azért. Mert abban a pillanatban, ha én elkezdem logikusan elmondani, hogy mi is a bajom, akkor én rá fogok jönni arra, hogy milyen szamárságért eszem magam. Ez az egyetlen szabadulási mód. És éppen ezért a szombat az a megnyugvás napja, a mai ember hajlamos arra, hogy önmaga elől is elfusson, a szombatban pedig találkozom magammal, nem? Mérleget csinálok életemről. Mi volt a jó, mi volt a rossz? Mit szúrtam el? Mit csináltam jól? Mit csináltam rosszul? Mi is a mérleg? Hogy is kellene végig gondolni dolgokat? Meg lehet ezt beszélni? Meg lehet valakinek fogalmazni? És a megnyugvásnak ez az ösvénye. Vajon a szombatünneplésünk ilyen? És ha most tovább megyünk, akkor hadd mondjak egy történetet. Itt a Derek Livingstone van, aki híres Afrika kutató, misszionárius volt,
az első világhíres misszionárius, így lehet mondani. És van egy történet, aminek csak a poénja van ideírva, mert a történet hosszú, de most mondom a történetet. Livingstonnak át kellett helyezni a táborát 50 kilométerrel odébb, mert jött az esős évszak, és az a terület, ahol a tábora volt, az árterület volt, és mondták, hogy innen el kell menni. És mivel nagyon sok tennivalója volt, gyógyított, prédikált, stb., gyorsan kellett menni. És hát, hogy csinált gyorsan egy dolgot, felfogadott embereket, akik segítettek odébb szállítani a kórházát, a házát, mindenét, amilyen van, gondosan becsomagolták, és elindult a menet. Livingston kiszámolta, hogy mennyi az út. Na igen, ám csak az afrikai teherhordók 10 óráig dolgoznak, és 10 órától délután 6 óráig pihenés van, mert nagy a hőség, ilyenkor nem lehet menni. És elérkeztek egy táborhelyre, de nem úgy sikerült az út, egy kicsit le voltak maradva, a teherhordók letették a csomagot, Livingston meg ott toporgott, hogy menjünk már, menjünk már, menjünk már. És a vezetőjüket állandóan kínoszta, hogy mikor indulunk már, mikor indulunk már. És akkor a vezető mondta ezt a mondatot, nagy fehér úr, nem tehetjük meg, nem indulhatunk, mert a lelkünk még nem ért utol. És ezt nagyon sokszor szeretném elmondani a 21. századi embernek. A végső kiborulásnak az az útja, hogyha sokszor csináljuk azt, hogy a lelkünk nem ér utol. Nem tudunk közös nevezőre jutni magunkkal. Nem tudunk lenyugodni. A jó teljesítménynek, a sok munkának az az egyetlen útja, hogyha a lelkünk mindig utolér, és erre adunk időt. És ez egy nagyon fontos dolog. Én ezt nagyon sokszor kipróbáltam. Kipróbáltam azt is, hogy nem adtam időt, hanem azt mondtam, hogy snitt, és most más csinálok. Nem ment. Sokszor van az, hogy nem tudok úgy elkészülni, ez mindig az van, hogy nem tudok elkészülni, ahogy szeretnék, de akkor is törődni kell azzal, hogy a lelkem utolérjen. És az egész életben a szombatnak ez a szerepe. A szombat a megnyugvás napja. A 21. századi ember sokszor elhagyja a lelkét a rohanásba, nem? Mai történet, ez nem lehet benne, mert ez ma történt. Tegnap kapok egy telefont, ugye évekig pályáztam egy szövegkiadásra, a 18. századi protestáns látomás szövegeknek a kiadásával. Háromszor elutasították, és azt mondták, hogy várakozó listára teszik. De hát tudtam, hogy ez semmit nem ér. És most kaptam, hogy maradt pénz az OTKÁN, ez egy országos tudományos kutatási alap, és hétfőre le kell adni a könyvet. Ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal dolgozva lehet csak ezt megcsinálni. Ezt tegnap délután kaptam ezt a telefont, fél éjszakám ráment, és most jön a szombat, jön ez a nap. Mit tudok csinálni? Amíg lehet dolgozom, és utána hagyok időt, hogy a lelkem utolérjen. És most hát teljesen objektíven tudok róla beszélni, majd holnap este el fogom folytatni, és kész leszek. Tudom, biztosan. Kész leszek. Miért? Mert a lelkem utolért, nem? Ez mindig így van. Tessék nekem elhinni, én kipróbáltam. Nem elméletet mondok. A lelkünk utol kell, hogy érjen. És ha tovább megyünk most. A szombat végül, és ez a 19. a természettel való találkozás napja is. Ahhoz, hogy a lelkem utolérjen, ki kell lépnem a mesterségesen teremtett világunkból, mert ez nem ad igazán lehetőséget az emberhez méltó életre. Én nem civilizáció ellenes vagyok, de tessék ezt belátni. Néha rá kell csodálkoznom Isten szép, szabad egére. Persze, mikor szoktuk nézni, hogy hogy úsznak a felhők? Civilizáció egyel jó, hogy én Miskolcra járok, és akkor mindig a Mátra alján olyan gyönyörű az ég. És ezért ez nagyon jó. De igenis szombaton úgy kell menni, hogy az ember egy kicsit másképp a természethez. A természettel való találkozás napja is a szombat. Albert Schweitzer példáját mondom, hogy ha már Afrikában vagyunk egy másikat. Ugye Albert Schweitzerről kevesen tudják, hogy nem csak világhír és orgonaművész volt, csak az véletlenül volt az. Teológus volt első helyen,
1900-ban írta meg a doktori értekezését, ami azóta is klasszikus könyv. Ez a Jézus életekutatásról szól, és a 19. századi Jézus életekutatásnak a legnagyszerűbb összefoglalója. Megjelent a könyv, doktori értekezés, 2 hónapon belül elfogyott minden példány, 2 éven belül 8 kiadásban jelent meg. Minden egyetem felajánlta a katedrát, Strasbourgba tanított, máshol, más egyetemeken sorba, francia és német egyetemek versengtek érte. És akkor ez a világhíres teológus, aki mellékesen hobbiból orgonált, méghozzá kiválóan, Johann Sebastian Bachnak a legnagyobb szakértője lett, óriási sikereket ért el az orgona hangversenyeivel is. Egyszerre csak azt mondták a kortársak, hogy elment az esze. Azt csinálta, hogy 1912-ben beiratkozott a Sorbonne orvosi fakultására. Egyszerű diáknak. És a trópusi betegségeknek a szakértője lett. Utána összeorgonált annyi pénzt, eladott mindenét, hogy elment Közép-Afrikában, Lambarénében, az Ogowe folyó mellé, és ott egy kórházfalut felépített. És elkezdte az embereket gyógyítani. Nem hagyta abba a teológiát. 1925-ben írt Pál apostol teológiáról egy korszakalkotó művet. Ez a Pál kutatásnak az alapja, mai napig is. És ebben írja azt, hogy ma egy etikai parancs van. A 20. századi embernek a technikai civilizációban meg kell tanulni ezt az elvet. Minden élőt tisztelni kell. Legyen ez bogár, növény, mindent, ami él. Mert a 21. században, ha komoly kérdés van, akkor az, hogy a bűn az életet kioltó hatalom. A szombat azért a természettel való találkozás nap, hogy legalább szombatonként kellene időt szakítani arra, hogy rácsodálkozunk az Isten szép teremtett világára. Egy hangyára, egy szál virágra, egy katicabogárra, a katicabogáron még egy harmadcsepp is rajta van a hátán, hogy milyen gyönyörű. A bűnre által megrontott világ is milyen gyönyörű. És végül, most tovább megyünk, akkor az elgépisedő ember a tárgyat gyárt az anyagból, és ezt figyeljük meg, hogy mi mindig tárgyakat gyártunk. És érdekes módon a természet az soha nem gics, a tárgy még mindig az lesz. A futószalagon gyártott tárgy az gics lesz, nem? Akkor nem gics egy tárgy, hogyha beleteszem a munkát. Ha a gép csinálja, úgy futószalagon így, a legjobb mérnöki termelet is kics lesz, tömegáru lesz. Az elgépiesedő ember a tárgyat gyárt az anyagból, az alkotás öröme nélkül. Tessék megnézni. Szabó régen ruhát csinált, most a ruhagyári munkás a futószalagon mit csinál? Az is ruha, hordjuk, csak nincs benne a Szabó öröme. Nem? Ez hiányzik belőle. A Szabó öröme. Az elgépiesedő ember tárgyat gyárt az anyagból, az alkotás öröme nélkül. A sorozatban gyártott tárgy pedig unalmas, mert kimarad belőle az ember. A gépnek az a dolga, hogy legyőzze az anyagot, és a maga képére és hasonlatosságára silányítsa. Az embernek meg az a dolga, hogy az anyagban kifejezze önmagát. Értik a kettő közötti különbséget? Na most menjünk tovább. A szombat, és ez a 10. a felfelé nézés napja. Mind a 9 dolog, amit elmondtam, fontos. De hogyha az ember csak így lát, akkor az embernek látás zavara támad. Szükségem van felfelé nézni. Szükségem van újra és újra arra gondolni, hogy hoppá, az életben nem csak arról van szó, hogy jobbra-balra, előre-hátra, hanem van felfelé is. Most ezt átvitt értelemben mondom. És hogyha a felfelé nézés elmarad
az életünkből, akkor ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha fogyatékosak lennénk. Vagy halláskárosultak, vagy színvakok, vagy nem látnánk, vagy nem tudnánk érzékelni, nem éreznénk ízt. Szegényebb az életünk. És ezért szükségünk van arra, hogy újra tanuljunk. Részesei vagyunk a kozmosznak, helyünk van a világ mindenségben, és bármilyen kicsi az életem, én is ott vagyok a forgó földgömbön. Nélkülem ez a föld nem lenne teljes. Ez az a 10 tanítás, amire bennünket a 4. parancsolat tanít. Mi részesei vagyunk,

Itt tőlünk, hogy induljunk el ezen az úton. És hogyha valaki kételkedik abban, hogy ez jó-e vagy nem, tessék megkóstolni, ez olyan, mint egy étel, addig ne tessék róla véleményt mondani, még nem tetszett megkóstolni. De hogyha 10 hiány közül legalább 2 érint, de úgy gondolom, hogy a 10 hiány, amire válasz a szombat, az nem csak 2 érint bennünket, több is, talán mind a 10. Hát akkor sikít minden az életemben afelé, hogy ezt a megoldást kipróbáljam. Na Isten, arra kér, próbáld ki. És utána értékeld, hogy mit csináltál rosszul, hogy lehetne jobban. Próbáld ezt az elvet elfogadni, a szombat elvet. Ne a tilalmakat, ne a kötelezvényeket. A tilalom meg a kötelezvény, az kell, mert az a kerítés. Kerítés az nagyon kell, de hát a kert van a kerítésért, nem a kerítésért van a kert. Nem? Próbáljunk élni a kertben. És ezért jó gyakorlást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: 15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.
1: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menni.

0: repülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenete sem változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a ninivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljúta a beszéd Ninivé királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és üle a porba. Ezt a történeti képet Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben: kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől, és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten profétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket. És hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket. amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell mennünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek, füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra, de akkor már elerőtelenedtek a lábai, és le is térdeltem imádkozni, mert olvastam a naptárra, szeptember 11-e, és nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint, visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvérei? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez? Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette? Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninive nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a Ninive-beliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbizatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból. Engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Isten szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, neked. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szavát, azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdesd nékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az öt kenyerecskét és azt a két halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor, és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igencsak, hogy Ninivében újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost. Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét. Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja, de hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársaim! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népi? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninivé városáról a legfontosabbat. Mit? Ninivé pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninivé, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város. Legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívott? Minket is a nagy városba, szélese világra küldötte Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában. Elmenvén azért szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. a mi városunk se jobb, mint volt Ninivé. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk faluját, a magunk fele barátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni, egy út szélén, egy árokban fetrengő fele barátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus? És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól: avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közben járást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninivé. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninivé. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt, és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet: 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta eként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e három napi útja alkalmával Ninive városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni, túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is, íge hirdetők, ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztult Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másod estére, másik tére ére, a színészek és mímesek telére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva böjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért böjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a böjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a böjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha böjtölünk, és jó a keresztényeknek böjtölni, ne tekintsük a böjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A böjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a böjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyítette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak, úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid. Hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni. És Isten elfordítja haragját felőle. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak: térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten, hát ha elfordul izzó haragjától és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoboreldőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét. Így remélte. De nem így történt. De a Ninive-beliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg. Olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda. Hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is a bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam, sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és mi bennünk. Munkája a bűnbeismerést, munkája a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát azért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba, add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat.

részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned vannak.

Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársammal László Attilával együtt köszöntünk mindenkit, aki a készülékek közelében van. Ma egy újabb lépést teszünk Jézus megismerése felé, Jézus tanításainak, üzenetének felfedezése felé, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott, István!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Szolgálatának kezdetén Jézus

0: kiűzi a templomból azokat, akik szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Az akkori határozott viselkedése rettegéssel töltötte el a kereskedők szívét, és azt látjuk, hogy az ő élete, földi élete végén, küldetésének végén Jézus újból a templomba megy, és ugyanaz a szentségtelen kép fogadja őt, mint azelőtt. A történetet több evangélista is lejegyzi. Szeretném felolvasni a Máté evangélium a 21. fejezetéből azt, ami történik ekkor a templomban. A 12. verstől olvasom. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettitek. Mi történik itt? Mit ért a Szentírás az alatt, hogy a templomban zajlik mindez? Mert ha annyira vásár hangulat van ott, akkor ott bele lehet képzelni az állatbőgést, a pénzcsengést, az adókvevők heves alkudozását, közben zajlik az Isten tisztelet, vagy az áldozat, a szolgálattevők hangja, adásvétel, pénzváltás, jelen vannak a különböző emberek, távolról érkezettek, közelről valók, templomi méltóságok. Hogyan lehet leírni ezt a látványt, amit Jézus látott, amikor életének utolsó hetében újra bement a jeruzsálemi templomba? Hol zajlik ez az esemény pontosabban? És mi volt a gond? Miért háborodott fel Jézus annyira?
1: A Szentírás alapképe a templom. Tehát, hogyha az egész Bibliát egy képbe bele kellene foglaljuk, vagy egy rajzban, akkor a maga a templom, a jeruzsálemi templom magába foglal mindent, amit az embernek Istenről, a bűnös embernek Istenről tudnia kell. A templom az a hely, ahol megláthatjuk azt, hogy milyen az Isten szentsége, mekkora az ember bűnössége, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Tehát ez a legfontosabb iskola, ez a kép, ami az ószövetségi sátorszolgálatban, később pedig az ószövetségi templomban lezajlott, minden ember számára a legfontosabb lecke, amelyet meg kell tanulnia. Ott láthatja a templomban az Istennek szentségét, ott láthatja azzal szemben az ember bűnösségét, mi a bűnnek az eredménye, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Ugye a szertartás rendszerben annyit látunk, hogy ott van a 10 parancsolat, Isten megszegett törvénye, Isten jelenléte. Ez a bűnös ember halálát hozza, és ahhoz, hogy az ember ne halljon meg, Isten helyettes talál az Ószövetségben, egy bárány, egy állati áldozat hal meg az ember bűnei helyett. És mindez elővetíti a képet arra, hogy az Isten szentsége semmit nem változott, az ember bűnösségének ma is ugyanaz az eredménye, a bűnzsoldja a halál, Róma 6.23-ban olvassuk, és Isten helyettes áldozatot talált az ember helyett Jézus Krisztusban, az ő fiában, hogy a megtérő bűnös ne kelljen meghaljon, hanem Jézus Krisztus haljon meg helyette. Tehát ez a templomnak a tanítása, ezért annyira fontos a templom, a zsidó templom ebben az időben, és ezért okozott akkora visszatetszést, akkora fájdalmat Jézus Krisztusnak, hogy ezt a templomi helyet nem erre a célra használták fel, hanem valami egészen másra.
0: A mai ember, amikor templomot hall, akkor úgy képzeli el, hogy maga az a helyiség, ahol zajlik az Isten tisztelet. Jól tudjuk, hogy az Ószövetségi templom nem ezt a célt szolgálta, úgy ahogyan elmesélted, hogy mi volt a szerepe és mi zajlott ott. Hol történt mégis ez a zsibvásár, és miért volt annyira zavaró, hiszen az áldozathoz állatokat kellett vinni, az állatok amúgy is jelen voltak, a messziről érkezettek pedig nekik valahonnan meg kellett vásárolni az állatot, amit fel akart áldozni. Tehát mi volt mégis az a megdöbbentő, ami Jézust kiborította, vagyis helyesebben fogalmazva állást foglalt ez ellen?
1: Tehát valóban a mai keresztény liturgiák általában, vagy istentiszteletek, ahogyan lezajlanak, ahhoz viszonyítva a templom szolgálata merőben más volt. Ha ma az ige hirdetés által tanítjuk az összegyűlt közösséget, akkor abban az időben nem annyira a szóbeli tanítás volt a lényeg a templomban legalábbis, hanem magukban a tettekben, a ceremóniákban rejlett az üzenet, amelyet nyilván azokat is az Isten igéje szerint folytattak le, szerveztek meg, áldoztak meg minden áldozatot, ahogy az ige tanítja. Tehát valóban nem annyira csak magának a szóbeli tanításnak a helye volt a templom. A templomnak több része volt, hadd röviden vázoljuk, volt maga a templom épület, tehát a szentély épülete. Ez változott az idők folyamán, de a lényeg ugyanaz volt, tehát volt egy szent építmény, amelynek volt a külső helyisége, ahova naponta bevitték a véráldozatot, és volt a legbelsőbb helyisége, a szentek szente, ahova a főpap egy évben csak egyszer léphetett be. Ez jelképezi Jézus Krisztus mennyei szolgálatát, illetve a mennyei szolgálatának a végét, ahova Jézus Krisztus belép az időknek végén, és elvégez egy olyan szolgálatot, ahogy a főpap az esztendő végén egy nap elvégzett egy szolgálatot. Ezen kívül volt az épület komplexumon kívül volt az oltár, ahol tulajdonképpen az állatokat megölték. Ide sem léphetett bárki be, tehát hogyha a szentek szentébe csak a főpap léphetett be, a szentébe csak a papok léphettek be, akkor ide az udvarra, vagy az udvarig tulajdonképpen csak a zsidó férfiak léphettek, akik elhozták az áldozatukat. Ezen kívül volt az asszonyok udvara, és volt egy úgynevezett a pogányok udvara, ahol sokszor sok pogány összegyűlt, nem zsidó, tehát ne vegyük pejoratív értelemben ezt a pogányt, tehát a nem zsidók eljöttek, hogy némi fogalmat szerezzenek ők is a templomi szolgálatról, vagy más okokból jöttek el éppen ide. Például a János evangélium a 12. fejezetében azt látjuk, hogy eljön egy néhány görög, és Jézussal akar találkozni, és üzennek Fileptől, Jézus tanítványától, hogy hívja ki Jézust a zsidók udvarából, és jöjjön ki a pogányok udvarába találkozni velük. Tehát több hely volt, több funkciója volt ennek a templomnak. Ez a vásár nyilván, hogy itt kint zajlik a pogányok udvarában, és ennek tulajdonképpen volt egy értelme, és pedig az, hogy azok a zsidók, akik távolról jöttek, Jeruzsálemből vagy a diaszpórából, tehát szétszéledve a világ különböző országaiban, hiszen ekkor már a zsidóság számos országban él, ne kelljen hozzanak hazúról állatáldozatot, hanem eljönnek, megvásárolják az áldozatokat, és itt az áldozatot elviszik a bűneikért. Tehát ennek megvolt mondjuk úgy az észszerűsége, megvolt az értelme is, nem is lett volna ebben önmagában semmi kifogásolni való. Jézus nem ezt a rendszert kifogásolta.
0: Ha az, amit Jézus talált a templomnál, az hozzátartozója volt az áldozati rendszernek és az egész ceremoniális rendszernek már az ószövetségi előírások szerint, akkor mégis mi volt a gond? Miért kellett Jézusnak közbelépni, és miért mondja azt, hogy latrok barlangjává tették az Istennek házát?
1: Nos, ez az a pont, amelyet górcső alá kell vetnünk, és meg kell kicsit lényegesebben vizsgálnunk, mert ennélkül nem értetjük meg az egész történetnek a miben létét. Ugye meglepő, tehát az, hogy Jézus bemegy a templomba, és felborítja az asztalokat, és ostorral kiűzi az állatokat, és az embereket onnan, tehát ez Jézusra nem igazán jellemző. egy agresszív világban élünk, amelyben elítéljük az agresszivitást. A Jézus esetében nem igazán látjuk azt, hogy ő ezt tenni. Kiveszi később a tanítványai kezéből is a fegyvert. Jézus fegyvertelen volt. Mondhatnánk, hogy egy fegyvertelen hős. Ugye ő elítéli a tanítványokat is, amikor kardot ragadnak. És ma is ő a világon békét szeretne. Sőt, azt látjuk, hogy Jézus a maga részéről nem ragadott fegyvert a rómaiak ellen. És a követői sem kellene ezzel foglalkozzanak ma. Viszont amikor az ő egyházáról van szó, amikor az Istennek házáról van szó, amikor az Isten dicsőségéről, az üdvösség útjáról és az üdvösség munkájáról, Isten népének a tisztaságáról, vagy éppen tisztátalanságáról van szó, amikor Isten ügyéről van szó, akkor Jézus nem tud nyugodt maradni. Nem maradhat nyugodt. És kedves keresztény hallgatói, el kellene ezen nekünk is gondolkoznunk, hogy bennünket mi az, ami inkább foglalkoztat ezekben a napokban. Az, hogy a világban mi van, az fáj nekünk. A világ háborgása, vagy legalább annyira fáj számunkra, és nyugtalanít az egyháznak, azoknak, akik magukat hívőknek tartják, és Jézus Krisztus nevét viselik magukon, azoknak az állapota. Most azt látjuk, hogy Jézus miközben Róma ellen nem ragadott kardot, fegyvert, az Isten háza iránt való féltő szeretet emésztette őt. Tehát igazából mi volt az, ami Jézust emésztette? Mi volt az, ami Jézus foglalkoztatta? Ugye nem az, hogy valaki hozott egy állatot, amit meg lehetett vásárolni, és áldozatként lehetett hozni Istennek. Hanem az, hogy ahelyett, hogy a templom arról szóljon, hogy ott a bűnös ember imádkozik és megbékél Istennel, ahelyett a templom az önzésnek vált a helyévé, és a zaj helyévé vált. És erről a kettőről hadd ejtsünk egy néhány szót. Az önzésnek vált a helyévé, vagyis egyes emberek érdeket húztak, és hasznot húztak abból, hogy eljött egy szegény bűnös ember, és akar vásárolni magának egy megáldozni való állatot. És olyan áron adták el ezeket az áldozatokat, amelyek teljesen méltatlanok voltak. Hadd ejtsek itt egy néhány szót magáról a kereskedésről. Amikor Ézsaiás könyvében azt találjuk, és Ezékiel könyvében, hogy Sátán bukott, akkor azt is találjuk vele kapcsolatosan, tehát ő a világosság angyala, Lucifer, aki volt a mennyben és elbukott, azt találjuk róla feljegyezve, hogy a kereskedésével csapta be az embereket. Tehát maga a kereskedés abban a formában, ahogy általában ma a világunkban zajlik, tisztelet a kivétel, de általában egy becsapás, egy hazugság. Miért egy hazugság és becsapás? Azért, mert nem méltányos áron értékesítik sokszor a termékeket. Természetes az, hogy az egy jó dolog, hogyha az egyik országban van egy termék, és a másikban nincs. Akkor kereskedők elmennek, vagy beszerzik valamilyen úton, módon a másik országból, és elhozzák a saját országukban is, hogy legyen. Mert igény van rá. De az, hogy az igény alapján visszaélnek bizonyos dolgokkal, és méltatlan áron próbálják eladni azt, amivel rendelkeznek, ez egy hazugság. És Sátántól ered. Azt, hogy a kereskedő is megél abból, hogy a terméket megvásárolja és eladja jobb áron, és a különbözetből megél, mert ebből kell neki megélnie. Az egy normális dolog. Viszont az, hogy a piaci hiányt kihasználja, és teljesen méltatlan nagy áron értékesíti a termékeket, ez Isten szemében elfogadhatatlan. Azt, amit a szabad piac teljesen természetesnek tart, a Szentírás nem tudja ezt aláírni. Tehát, hogy otthon mondjuk a báránynak az ára lett volna mondjuk egy pénz, és a templomban 5 pénzért adják ugyanazt, vagy 10 pénzért ugyanazt a bárányt, azt Isten már nem tudja aláírni. Nemrégiben egy fájdalommal vettem tudomásul egy hasonló helyzetet. Egy barátom családi problémákkal küzdött, és keresztény családterapeutához fordult. És kiderül az, hogy napi 1000 eurót keres az illető a terápiájából. Vagy vannak napok, amikor ezt az összeget megkeresi. Tehát hallatlan. Hol van itt keresztény szellem? Istentől kapott bizonyos tevékenységeket is, azokat ilyen áron értékesíti. Tehát nem ugyanazt teszi, mint a templomban, ami történt. Most Jézus ezt határozottan elutasítja. Határozottan elítéli, és ezt fel akarja számolni egyrészt. Másrészt meg azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. Emlékezzünk csak arra, amikor Salamon felépítette a templomot. Úgy voltak elkészítve a kövek, hogy ott nem kellett faragni, nem kellett úgy zajongni. Tehát csendben követ kőhöz illesztettek. A csendnek a helye kellett legyen a templom. Itt a zajnak a helye. Az ember nem tud imádkozni, elmegy a templomba is, és nem tud elcsendesedni. És mi lenne, ha az Isten háza imádság háza lehetne? Vajon az a templom, az imaháza, ahova én járok, az imádságnak-e helye? El tudok-e csendesedni ott? Tudok-e találkozni Istennel? Jézus azt mondja, hogy az atyám háza imádság háza minden nép számára, és az imádsághoz csend kell. És ez a csend, ez egyáltalán nem volt meg. És hogy mi történhetne, ha az ember imádkozni és csend lenne a templomban? Azt a történet legvégén látjuk meg, amikor Jézus átveszi a templom fölött az uralmat, és jönnek az emberek, és meggyógyulnak a templomban. Tehát a templom ezzel mutatta be Jézus, hogy a templom a gyógyulásnak a helye lehetne, ha arra használnánk fel, amire kellene. Szóval összegezve, a kereskedésnek volt a helye, ebből a papok is hasznot élveztek, és a hangoskodásnak, a zajnak volt a helye, ahogy fogalmazta, és zsírvásárnak volt, tehát egy ilyen vásári hangulat volt ott, ahol ez nem kellett volna legyen. Egyébként semmi gond nincsen a vásári hangulattal önmagában. Akkor van a gond, hogyha ez a templomban történik.
0: Köszönöm szépen! Hadd tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A vásár gondolata eszembe juttatja azt, hogy magát a megváltást is egyféle vásárként kezelhetik, hiszen már az Ószövetségi időkben több próféta által is Isten megvette Izraelt, hogy a bűnkérdés ez nem egy vásár. Ugye vétkezek az ára a megbocsátásnak, az áldozat, hozom az áldozatot, kérem a megbocsátást, ez ilyen magától működő bűn bánat hiányában is működő vásárként fogták fel. És azért említem, mert nagyon tanulságos az, amit Isten Sámuel proféta és Ésajás proféta által üzen, ami valamiképpen összhangban áll azzal, amit Jézus is találhatott a jeruzsálemi templomban. Sámuel ezt mondotta: vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, 1 Sámuel 15:22-ben. Vagy Ésaiás látomásban látta a zsidók hitehagyását, és így szólt hozzájuk, mint Sodoma és Gomora vezetőihez, így nevezi meg őket: halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, vedd füleid be Istenünk tanítását, Gomora népe, mire való nékem véres áldozataitoknak sokassága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Majd később azt mondja itt az Ésaiás könyve első részéből, idézem: mosodjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Tehát azt látjuk, hogy Isten azért feddi meg a népet, mert egyfelől igen, engedelmeskedik, hozza az áldozatot, viszont másfelől teljesen ellentétben él ahhoz képest, amit a Jóisten elvárna tőlük, vagy ahhoz képest, ami egy megtérő, bűnét bánó embertől elvárattatik. Úgyhogy gondolom, hogy valami hasonló is történhetett a Jézus korában, amikor Jézus eljön, látja, hogy történik, zajlik az áldozat, a vásár folyik, zajlik, de ugyanakkor semmi látszata nincs az életükben. Az egész egy ilyen hamis üzletkötésnek minősíthető a Jóistennel szemben. Hozom az áldozatot, megteszem, amit kérsz, de nem változtat rajtam egyáltalán. Az a jóság, amit kapnék, amit kész vagy adni nekem, bűnös embernek.
1: Isten kimondja azt, hogy nem gyönyörködöm az áldozatokban. Ez valószínű azért kellett elmondja, hogy a nép úgy gondolta, hogy Isten gyönyörködik az áldozatokban. Isten eleve nem gyönyörködött. Tehát azt, amikor az első áldozatot meg kellett áldozni az ember bűnét, Isten ebben nem gyönyörködött. És amikor oda jut a zsidó nép, hogy úgy gondolkozik, hogy Isten gyönyörködik az áldozatban, akkor nagyon messze jutottak Istentől. Amikor meg úgy gondolja, hogy annak ellenére gyönyörködik Isten az ő áldozataikban, hogy ők ebből vásárt űznek, akkor Isten meg pláne nem gyönyörködött az ő áldozataikban.
0: Elérte Jézus a célját azzal, amit tett, mindazzal, ami a templomban történt? Sikerült-e neki változtatni azon a romlott rendszeren, gyakorlaton, ami a templomnál fogadta? Milyen hatása volt Jézus tettének?
1: Hát, hogy elérte Jézus a célját, Ez érdekes, hogy itt mondjuk Jézus beszerezhetett volna, hogy épp akart volna fegyvert magának, vagy felfegyverezhette volna a követőit, hogy a templomot tisztítsák meg, ostort font. És ugye általában az ostort mire használják? Az ostort nem az emberek iránt való háborúban használják, vagy nem annyira főként, hanem az állatok terelésében. Ezt azért pontosítom, hogy vegyük észre, hogy ebben a történetben Jézus az ostorral az állatokat űzte ki, és tulajdonképpen a tekintélyével, a megjelenésével, az isteni erejével, amely átsugárzott rajta, űzi ki a kufárokat, a papokat. Ugye a templomnak voltak szolgái, miért nem állítja le őt senki? Tehát itt átvillan az isteni természet Jézus Krisztuson, és nem tudnak az emberek előtte megállni. És ez az ítélet napjának az előképe, hogy amikor Jézus megjelenik, és az embert elszámoltatja, hogy mit tettél a templommal, az Isten templomával. Emlékezünk arra, hogy a testünk is, a mi életünk is az Isten templomának hivatott. És mindenféle dolgot beviszünk a gondolatainkban, az életünkben, a testünkben, a lelkünkben. És egy nap Jézus megjelenik, az isteni tekintélyével ránk tekint, és akkor az ember menekülni fog. Legalábbis egy része. Azok, akik az Isten templomával, a saját életükkel visszaéltek, nem arra használták saját életüket, amire kellett volna. Az ember egyik legnagyobb tévedés az, hogy azt mondja, hogy azt csinálhatok az én testemmel, amit akarok. Hát nem a miénk vagyunk. Isten teremtett bennünket. Tehát akkor az Istené vagyunk. Nem a magatoké vagytok, ezt Pál apostol így mondja. Dicsítsétek azért Istent a ti testetekben. Akár eztek, akár isztok, akármit tesztek. Tehát az az ember, aki nem az Isten dicsőíti, az menekülni fog Jézus tekintete elől. Ellenben mások, akik az életüket Jézus Krisztus kegyelme által, Jézus Krisztus ereje által, lelke által, az ige hallgatás és megcselekvés által megtisztították, azok örülnek a Jézus megjelenésének. És azt látjuk, hogy nem mindenki megy el innen a templomból sem, amikor Jézus megjelenik. Vagy egyesek éppen akkor jönnek be a templomba. Jönnek a betegek, jönnek a szegények, jönnek a gyerekek. Úgy, ahogy néhány nappal ezelőtt is dicsőítik Jézus Krisztust. Ez ilyeneki az Istennek országa. Hogy elérte a hatását Jézus templom tisztogatása? Ott mindenképpen egy bizonyos ideig elérte. Mert azok, akik tisztátalanok voltak, távoztak onnan, azok, akik kegyelme által tiszták voltak, közeledtek Jézushoz, és a templom egy néhány órára az volt, amivé rendelte az Isten, hogy legyen. Az imádság helye, a gyógyulásnak a helye, a szeretetnek, az irgalomnak a helye, ezé vált. De nem ért el véglegesen. Tehát bár Jézus megtisztította ugye először is a templomot, János evangélium elején ezt találjuk, egyszer megtisztította, a kufárok csak visszaköltöztek. És itt is Jézus bár megtisztítja, egy néhány óra múlva azért azt látjuk, hogy jönnek vissza, és ugyanazt a dolgot kezdik visszahozni a templomba, sőt, még rosszabbá teszik a templomot később, mint annak előtte volt. Csak hogy itt Jézus elmond egy nagyon fontos dolgot. És pedig amikor kimegy a templomból, ezzel majd később, remélem, hogy foglalkozni fogunk egy következő beszélgetésben, azt mondja a zsidóknak, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát Jézus, amikor bejön a templomba és elkezdi megtisztítani, akkor azt mondja, hogy az én atyámnak házát laktok barlangjává tettétek, ekkor még az atya háza, de amikor Jézus kivonul a templomból ezekben a napokban, amikor utoljára Jézus elhagyja a templomot, akkor az Isten jelenléte is elhagyta a templomot. És Jézus azt mondja, hogy ez most már nem az én házam, nem az én atyám háza, hanem a ti házatok. Tehát megtörténhet az, hogy az ember, ha az életében visszahozza ugyanazokat a dolgokat, amelyeket korábban tett, egyszer megtisztult, és visszahozza az életébe ugyanazokat a dolgokat, amelyektől korábban megtisztította magát, megtörténhet az, hogy az Isten, és meg is történik, hogy az Istennek lelke egyszer elhagyja az embert. És már nem az Isten templommal lesz az ember élete, hanem az ördög fog benne lakozni. Hadd ide idézek egy nagyon kifejező példát, amit Jézus megfogalmazott. Azt mondja, képzeljünk el egy házat, amely tele van ördögökkel, és jön Isten lelke, és megtisztítja az ördögöktől. És ha nem költözik be abba a házba Isten az ő lelkével, nem hívja a házigazda, nem hívja az ember, hogy beköltözzön Isten az ő lelkével, akkor az ördögök visszatérnek. És nem is annyian ahányan előtte voltak, hanem 7-szer annyian. És az utóbbi állapot sokkal rosszabb lesz, mint az előző állapot. Tehát ez nagyon metsző pont, és kedves hallgatóim, ezt meg kell ragadjuk, hogy amikor Isten meg akar tisztítani, akkor tudnunk kell, hogy vagy beköltözik ő a mi életünkbe, és elfoglalja, és a gyógyulás helyévé válik az életünk, a közösségünk, az Isten egyháza. Vagy pedig ugyanarra a sorsa jutunk, amilyen sorsa jutott akkor Izrael népe, hogy elhagyta az Isten lelke őket. Akkor beköltözött a gonosz lélek. Metsző gondolat ez, vagy hogyha megtisztított Jézus Krisztus, akkor mi történik az életemben? Hagyom, hogy az Isten szent lelke, az isteni lélek betöltsön és túláradjon belőlem, vagy pedig visszatérek az előző utaimra. Hogy elérte a célját, ugye ez a kérdés van előttünk, részben elérte. De később ugyanezt történik a keresztény egyházzal is, ahol a bűnbocsánati csédulákat pénzért adják. És Jézus Krisztust pénzért árulják el. És ma is, hogyha eltérünk attól az egyszerű, alázatos állapottól, amelyre Jézus elhívta az ő egyházát, akkor ugyanazt a veszélyes útat járjuk. Ez a történet soha nem volt annyira aktuális, mint ma.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Azt látjuk, hogy Jézus körül az emberek két oldalra állnak, két pártra szakadnak, állást foglalnak vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Ez történt ebben az esetben is, és azt látjuk, hogy mi alatt a gyermekek dicsőítették őt, még mások csodálkoztak tanításán. Addig a főpapok és az írástudók, a nép előkelői igyekeztek elveszteni Jézust. Milyen jelentősége volt annak, hogy a gyerekek bementek, és azt harsogták, hogy Bozsánna a Dávid fiának. Milyen jelentősége volt annak, amit a gyermekek tettek, a dicsőítésnek, amit hirdettek?
1: A gyermekek realisták. És Jézus azt mondta, hogy ha úgy nem fogadjátok az Istennek országát, mint egy a gyermekek közül, semmiképpen be nem mentek oda. Felfedezték ezek a gyermekek azt, amit a felnőtt meg kellett volna lásson, hogy itt végre rend lett. A templomban Jézus Krisztus megjelent. És minden templomnak az a lényege, hogy Jézus Krisztus, és minden emberi életnek az a lényege, hogy Jézus Krisztus ott megjelent. Az, hogy ez a nehéz, zajos küzdelmek útján, templomtisztogatás útján történik meg, az nyilvánvaló. De hogy most célt ért egy templom. Beteljesedett az, amit Aggeus proféta mondott, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom dicsősége. A salamoni templomban ott volt az Isten jelenlétének a látható fénye. Ebben a másodikban, az zorobábeli templomban, amelyben Jézus belépett, amely az első templom újjáépített formája volt, nem volt ott az Isten látható jelenlétének a fénye. Viszont belépett maga Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Találkozott a jelkép és a valóság. A legnagyobb templom volt a legnagyobb földi templomban. A világmindenség legnagyobb temploma, Jézus Krisztus belépett a földi templomba. Tehát a gyerekek felfogták, hogy a legnagyobb, lehető legnagyobb dolog történik. Vajon amikor belép Jézus Krisztus egy ember életébe, egy templomba, vagy egy közösségbe. Tudjuk-e ilyen gyermeki szívvel fogadni, és gyermeki kitörő, újongó örömmel kiáltani, hogy dicsőség az Istennek?
0: Ennek ellenére nem mindenki örült a gyerek dicsőítésnek, a gyerek hangnak, sőt, Jézus tették felelőssé azért, ami zajlik, és azt kérdik tőle a Máté evangéliuma szerint, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok é a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Miért van az, hogy sokszor a gyerekek megelőznek bennünket, felnőtteket abban, amit tennünk kellene? Miért van az, hogy Jézus előállítja őket, és azt mondja, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek? Miért van az, hogy felnőtt ésszel gyakran lemaradunk a gyerekektől, és megelőznek bennünket, és tanulnunk kellene ezektől. Netán valamit elveszítünk, mi alatt növekszünk, hiszen mindannyian voltunk gyerekek. Valamikor mindannyiunkban benne voltak azok a tulajdonságok, amelyeket Jézus előre vetít, és kihangsúlyoz akkor, amikor a gyereket állít elénk. Mi alatt felnőtté válunk, valahol elhagyjuk ezeket a dolgokat, és helyébe elkezdünk tévesen gondolkodni, tévesen cselekedni, megtaláljuk a gonoszságnak azokat a kifinomult módjait, amelyeket már könnyebben elfogadunk.
1: A légy jó, mint halálig regény jutott eszembe így a kérdéshez kapcsán. Ez egy közismert regény, de ha nem is volna az a kifejezés önmagában sokat mondó, hogy légy olyan gyerek, ahogy elindítottak végig. És ha jól indítottak-e főleg, ugye, mert azért jó gyereket találni is művészet, de bizonyos szempontokból nyilván, hogy a gyerekekben ott van egy tisztaság. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az erkölcsi tisztaságra ráérzésük van a gyerekeknek úgy alapból. Tehát a gyereknek vannak dolgok, amiket nem kell megtanítani. Úgy érzik maguktól. Például megbocsátást. Összevesznek a gyerekek, aztán ezen összevesznek a szülők is. A gyerekek rég megbocsátottak egymásnak, a szülők még mindig nem, vagy talán egy életen keresztül haragszanak egymással. Tehát ezt a dolgot azért olyan jól végzik a gyerekek. Aztán a szívből való megbocsátás, ugye? Tehát nem a felszínes, hanem hogy tényleg fájtla tudnak vetni rá, és tovább tudnak lépni. Aztán maga a hitvilág, hogy ők egyszerűen hisznek. Maga a képzelet is, hogy ő el tudja képzelni, és már ott is van, ennek egy óriási szerepe van a hitéletben. Hogy a képzelet az fejlődik, vagy a képzelet az megromlik. És akkor ebben a folyamatban ott látjuk a felnőtteket a gyerekek mellett, akik tőle esetleg megtanulják azt, hogy megbocsátani félszívvel, vagy jön egy meggondolatlan felnőtt, és ráveszi a gyereket egy olyan dologra, amit meg se gondolt volna az életében, és a gyerek belemegy, és lassan-lassan valahogy ez a gyermeki szív, szeretet kiörődik a gyerekből az évek múlásával, a tisztaság, és aztán találkozik az ember Jézussal, és akkor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Gondolkozzatok el a fölött, hogy is kezdtétek. Hogy valamikor azért az életedben voltak jó vonások, amelyeket Isten eleve oda táplált. És azok úgy eltűntek. És emlékezzél meg, hogy honnan indultál el. És tér meg is az előbbi cselekedeteidet tedd. Tehát ez a megtérés, ez tulajdonképpen a gyermeki szeretetre, alázatra, hitre, egyszerűségre való visszahívás a Jézus Krisztusnak. Természetesen, hogy van a gyerekkornak egy olyan része, amiből fel kell nőnünk, amiről Pál apostol a szeretet himnuszban, a korintusi első levél 13. fejezetében úgy beszél, hogy amikor gyermek voltam, úgy tettem, mint gyermek, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, de most, miután férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Tehát, hogy ha akkor nem csak hívő volt a gyermek, hanem hiszékeny is, és mindent, ami elejébe jött, ugye el tudta hinni, akkor a mai világban az ember az Isten igéjével próbálja meg a dolgokat. Nem minden arany, ami fénylik. Szóval vannak olyan vonások, amelyekre Jézus nem gondolt, amikor a gyermeki szeretetre, alázatra hívott bennünket. De itt ebben a történetben ugye azt látjuk, hogy a gyerekek itt nagyon magukra találtak, és Jézus nagyon a gyerekekre talált, és egymással éltek, és a gyermekeink azért meg tudják dicsőíteni Istent, és bárcsak a mi családunkban, gyermekeinkben, együtt mi is ővelük, így dicsőítenénk Jézus Krisztust.
0: Igen, milyen szép volna, hogyha mi is megőriznénk azokat a tulajdonságokat, amelyeket Jézus kihangsúlyozott, meglátott a gyermekekben, amelyekért előtérbe állította őket. Egy másik kérdés, amivel találkozunk ebben a történetben, az a Jézus tekintélye. Említettél már valamit abból, hogy nem állították meg Jézust. Amellett, hogy a tanítása miatt, amellett, hogy a nép miatt, akik ott voltak jelen, átsugárzott valami Jézusból, ami miatt nem tudták, és nem is volt szándékukban, nem állt szándékukban megállítani Jézust. Olvassuk a Márk evangéliumában azt is, hogy nem engedte hogy edényekkel menjenek át a templomon. Tehát Jézus nagyon határozottan felállt, és tekintélyt követelve rendet tett a templomban. Amikor Jézust megkérdezik később a főpapok, a népnek a vénei, mi alatt tanít, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat, a Máté evangélium a 21. fejezetének leírása szerint. Egy nagyszerű alkalomnak látom ezt, arra, hogy Jézus elmondja kerekperec nyíltan, hogy ő milyen hatalommal cselekszi ezeket. De azt látjuk, hogy Jézus nem ezt teszi, hanem Jézus kérdéssel válaszol a kérdésre, és azt kérdi tőlük, hogy János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, és felmérték, hogy bármit válaszolnak, rossz a válasz, mivel rossz volt a viselkedésük Jánossal szemben, mert így tanakodtak. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki? És itt elárulják azt ebben a tanácskozásban, hogy ők nem hittek, nem mindenki hitt keresztelő Jánosnak. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokasságtól, mert Jánost mindnyájan profétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk, mondanékik, ő is, én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Na most ezt hogy lehet megérteni Jézusnak ezt a válaszát, meg ezt a beszélgetést, meg a keresztelő Jánosra való utalást? Vajon arról van itt szó, hogy elegendő világosságot kaptak keresztelő János által, vagy aki elvetette keresztelő Jánost, később elvetette Jézust is? Van egy ilyen fokozatos növekedése az engedetlenségnek, az Isten világossága elutasításának, aminek tanúi vagyunk itt?
1: Igen, itt Jézus válaszmódszere is nagyon elgondolkoztató, amely nem egyedi Jézus, egy gyakorolt, hogy kérdésre válaszolt. Ma néha úgy érezzük, hogyha valaki kérdez, arra válaszolnunk kell. Ha kérdeznek, felelnünk kell, ugye? Dzsida verséből idézünk. De nem az egyetlen felelet forma, ugye? Szabad kérdésre válaszoljak a kérdésedre? Jézus ezt megtette? Miért? Azért, mert nem akarta egyrészt feltétlenül ezeket az embereket zavarba hozni, és szerette volna, hogy ők maguk döbbenjenek rá, hogy mi is a helyes válasz. Tehát ők keresztelő Jánosról tudták azt, hogy az Isten küldötte volt. És a kérdés az, hogy miért nem fogadták el? Azért nem fogadták el, mert keresztelő János Jézus Krisztusra mutatott előre, és akkor Jézus is el kellett volna fogadniuk. És Jézus nagyon jól tudta, hogy az elméjükben ez a pont, ez egy letisztázott pont. És arra akar alapozni, ami számukra már tiszta és világos. A János iránt való magatartásukat akarta tisztázni. És rádöbbentek a papok itt erre, rá kellett döbbenniük arra, hogy mennyire igaza van Jézusnak. És nem tudtak válaszolni erre. És a következő pont nyilván az volt, hogyha keresztelő Jánosnak igaza volt, és ő én rólam, azaz Jézus Krisztusról profétált, akkor itt vagytok életetek legnagyobb döntése előtt elfogadni Jézus Krisztust. Fokozatosan előbb János bizonyságtevését utasítják el, utána Jézus Krisztusnak a személyes jelenlétét, és utána, amikor Jézus kiköltözik az ő házukból, beköltözik az ördög az ő lelkével, és nem rendelkeznek, nem részesednek a Szentlélek munkájából sem, amely a tanítványoknak később erőt és hatalmat adott. Tehát a folyamat az, hogyha elfogadjuk a bizonyságtevést, és azt mondjuk, hogy az ige igaz, az amen, akkor elfogadjuk Jézus Krisztust is az ige által, és akkor megkaphatjuk az Istennek szent lelkét is. A Szentlélek már most is itt van, és szól hozzánk. és az ige hirdető, vagy akár most is a rádió hangja szól a fülekhez. Isten lelke beszél a szívhez. Megkérdez, hogy és a te templomodban mi van? És erre a kérdésre választ kell adnod? És tudod, hogy mi kell történjen az életedben? Erre te vagy a tanú. És erre megfelelőképpen válaszolsz, akkor Jézus Krisztus beköltözik az életedben, és ott az Isten temploma lesz. És akkor bejön a Szentlélek is. De ha erre a hívásra az ember nem azt válaszolja, amit Isten vár el, akkor elutasítja magát a prófétai szót, az ígét, elutasítja Jézus Krisztust, és elutasítja az Istennek lelkét. De miért ne hinnénk? Hiszen azért van az Istennek ígéje, hogy higgyünk benne.
0: Igen, az ígének ismerete, az Isten akaratának ismerete, az nem csak kiváltság, nem csak öröm, hanem felelősséggel is jár, hiszen Isten megvilágítja ösvényünket, életünknek lépteit az ő igéjével, pontosan abból a célból, hogy helyes irányba vezessen. Isten segítsen meg minden kedves hallgatót és bennünket is arra, hogy az Istentől kapott szép tanítások fényében tudjunk élni, dönteni, beszélni, cselekedni, és végül együtt örülni a Jézus korabeli gyerekek fényében, gyerekek dicsőítésének fényében, együtt örülni annak, hogy Jézus jelen van, mint Úr, mint Dávid fia, mint király a mi életünkben, és szívünknek templomában rendet tett, tiszta, és Isten lakozhat benne az ő szent lelke által. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves István, Isten áldjon meg téged, és vezessen szolgálatodban továbbra.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak is a figyelmét. Visszavárjuk önöket a következő héten is, a készülékek közelébe. Addig is, ha Jóisten vezessen mindenkit, óvjon, és segítsen gyermekies őszinteséggel, nyitott szívvel fogadni a Jóistent életünkben. A viszonthallásra!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Néhány évvel ezelőtt még csak a fikció világában találkoztunk olyan gépekkel, amelyek kérdésekre válaszolnak, szövegeket írnak, képeket alkotnak, vagy akár beszélgetnek velünk. Ma pedig mindez már nem a jövő, hanem a mindennapjaink része. A mesterséges intelligenciáról szinte nap mint nap hallunk. Van, aki izgalmas lehetőséget lát benne, van, aki inkább a veszélyeitől tart, és sokan vannak, akik egyszerűen csak szeretnék jobban megérteni, miről is szól valójában ez a gyorsan fejlődő technológia. Mire képes ma az AI, és hol vannak a határai? Segít bennünket, vagy inkább kihívások elé állít? Hogyan alakítja a munkánkat, a tanulásunkat, az emberi kapcsolatainkat, és milyen jövő felé vezet bennünket? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban Valics Lehel, AI szakértőt ebben a témában, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésre. Örülök, hogy itt vagy.
1: Én is örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy át fogok adni valami jó információt, amitől az emberek többet fognak tenni az AI-ról.
0: Meg vagyok győződve, hiszen a fiatalokat érdekli, hogy mi ez az új téma, már nem is annyira új, már lassan elavult, de azért sok mindent nem tudunk az AI-ról. A hírportálokban olvasunk a mesterséges intelligenciáról, a közösségi médiában. Egyeseknek segítség, mások félnek tőle. A mai adásban azonban próbálunk eligazodni arról, hogy milyen veszélyekkel járhat, ha valaki használja az AI-t, vagy a tartalmakat, amiket az AI, a mesterséges intelligencia generál, azokat hogyan fogja fel, hogyan ismerje fel, és hogyan vélekedjen a tartalmakról, illetve beszélünk arról is, hogy milyen előnyei vannak, hogyan tud segíteni bennünket, akár a munkahelyen, akár mindennapi teendőkben, mindezekről szó lesz. És épp ezért, hogy rávezessük egy kicsit a beszélgetést, indítanám ezzel a résszel, hogy miért beszél most mindenki az AI-ról? Te saját tapasztalatodon keresztül hogy látod az embereken? Inkább rettegnek a mesterséges intelligenciától, vagy mit szoktak gyakran kérdezni tőled a mesterséges intelligencia kapcsán? Félnek, vagy örülnek neki?
1: Személytől függő. Tehát azok a személyek, akik hamarabb elfogadták az AI, hogy köztünk van és velünk, mindennapi szinten velünk van, azok persze örvendenek neki, mert segítséget kapnak benne, egy personális asszisztenst kapnak benne, egy személyt, aki 24 órát segít nekik, akármikor szükséges. Ugyanakkor vannak azok a személyek, akik teljesen szkeptikusak, hogy ez nekünk ez nem jó, és biztos, hogy el fogja venni a munkahelyünket, meg különböző rettegésektől félnek. És akkor van a középkategória, amelyik néha elfogadja, néha ellene van. Tehát mikor, hogy. Most persze ez mindig lesz, és nem fogjuk tudni ezeket elkerülni. A fontos az, hogy értsük meg, hogy akármilyen eszközről beszélünk, azt fel lehet használni jó részre, vagy rossz részre. Tőlünk függ az emberektől, hogy mire használjuk, hogy segítsen nekünk, vagy ártson nekünk. És az, ami nekem segít, másnak árthat, az, ami másnak segít, nekem árthat. Tehát ez eléggé szubjektív kérdés.
0: Uh-huh. Az AI-ról mióta

0: beszélünk nyilvánosabban. Tehát igazából az érdekel, hogy a mesterséges intelligencia létezett még régebb óta, amióta már még nem hallottunk annyit róla, vagy csak amióta az emberek is tudják használni, a mindennapi emberek is tudják használni, azóta élünk a mesterséges intelligencia lehetőségeivel.
1: Meg fogok lepni néhány embert, a mesterséges intelligencia a Google már 20 éve használja.
0: Tehát a Google is ebbe a kategóriába esik.
1: Hát ők voltak szerintem az első, szóval, vagy az elsők között, akik a mesterséges intelligenciát használták. Már a Google Translate hátul a mesterséges intelligenciát használta. A YouTube ahhoz, hogy hogy rakja ki a filmeket, az már egy mesterséges intelligenciával működik. A reklámok, amik megjelentek a mindenhol, a Google kereső, a GPS, ami megy a kocsiba, az is össze van kötve mesterséges intelligencia, adja nekünk a predikciót, hogy hova, merre fele menjünk, milyen utakat válasszunk azért, hogy elkerüljük a forgalmat. Tehát ezek már mind voltak, csak nem beszéltünk róla, amivel nem interakcionáltunk velük. Igazából először az emberek kezdtek beszélni, 2022. november 30, ha jól emlékszem, mikor megjelent a ChatGPT 2-es verzió, akkortól kezdtek, mert az már generatív AI-nak nevezzük.
0: Ez mit jelent?
1: Tehát, hogy generálja azt a tartalmat instans nekünk, amit kell, és adja, effektív tudunk vele beszélgetni. Tehát érdekes módon ezzel 1964-ben jelent meg az első olyan számítógép, amelyik már chatbot volt. És amit még akkoriban már nagyon sok ember elhitt, hogy az egy mesterséges intelligencia, pedig bizonyos patternnek, tehát bizonyos minták alapján válaszolt csak. De használták már pszichológiára, tehát megjelent, hogyha emlékszünk, a sakk, IBM egy sakk gépet csinált, amelyik Kasparovval játszott. Tehát az is mesterséges intelligencia. Deep learningnek nevezték, akkor nem pont mesterséges intelligencia. De igazából az emberek beszélnek, mióta megjelent a ChatGPT, tehát 2022 vége felé, 2023 elejétől. Tehát akkor kezdtek az emberek már beszélni vele, már interakcionálni. Azelőtt is volt másképpen az 1.5-ös meg az 1-es, csak annyira gyengék voltak. Chatbotokban megtaláltuk, különböző weboldalak próbálgatták használni, de annyira rosszul válaszoltak, hogy inkább több problémát okozott, mint jót.
0: És ha jól értem, akkor most már több olyan felület van, mint a ChatGPT, ami különböző feladatkörökben tud eligazítani bennünket. Tehát már a jelenben már itt tartunk, vagy van ennél fejlettebb?
1: Ha azt mondom, hogy van egy Adidasom, akkor igazából azt kell mondjam, van egy tornacipőm, vagy van egy cipőm. De Adidasnak mondom, mert átvette az Adidas márka a használatot. Vagy csinálok egy Xeroxot, nem egy másolatot. Ugyanez van a ChatGPT-vel. Tehát beszélek a ChatGPT-vel, de nem ChatGPT, csak az egy termék. Tehát az egy cég. Onnan tovább van Anthropic, van Gemini a Google-be, ami megy jól. Vannak free modellek, Grok, különböző modellek. Legalább 30 modell van jelenleg, amelyik csak a beszélgetési részével tud foglalkozni nagyon jól. Ugyanakkor vannak képmodellek, vannak videomodellek, már zenemodellek, tehát manapság már mindenféle dolgot meg lehet csinálni AI-jal.
0: Ez az általános mesterséges intelligencia, amit mindannyian ismerünk, ami válaszol nekünk, mint például a ChatGPT is, hogyan működik? El tudnád magyarázni nekünk azt, hogy vannak felépítve ezek a egyszerű nyelvezeten, amit mi is megértsünk?
1: Tehát hát nem még én sem értem teljesen 100%-ig, hogy hogy van felépítve. Nem merném azt mondani, hogy tudom, hogy pontosan hogy van. Az ötlet az, hogy te elküldesz neki egy kérdést, ő azt a kérdést felossza, próbálom, hogy ne technikailag mondjam, vektorokat, nem technikailagokat, átalakítja számokra, azokat a számokat egy halmazban megtalálja, amelyik akkor legközelebb vannak ahhoz a számhalmazhoz, az jelenti, hogy ez egy válasz kell legyen, és azt a választ visszaalakítja, és visszaadja nekünk szövegbe. Próbál hasonló dolgokat, amiket mások használtak, és mások kérdeztek visszaadni nekünk szövegbe. Tehát így nagyjából ez volna így, majdnem nem technikailag, és mégis technikailag. Tehát a dolog az, hogy elküldesz egy kérést, ő megkapja a legtöbbet használt szavakat ahhoz, hasonlítja, és arra ad egy választ neked egy írtó nagy adathalmazból. Tehát nem is tudjuk elképzelni, hogy mekkora adathalmazon állt a mögött. Ja, tudod, mi az egyik érdekes dolog? Az, hogy megköszönik az emberek a választ, 1 millió euró veszteséget okoz az OpenAI-nak.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ezt hogyan?
1: Hát úgy, hogy minden szó egy token. Minden token egy elégetett napelemet, tehát energia. Ez átalakulva egy évre 1 millió eurós
0: költséget generál.
1: Igen. Igen. Ez érdekes, de az emberek általában arra használják, hogy kérdezősködjenek mindenféle dolgokról, pszichológiára, matekre, iskolába, hogy oldjon meg a problémákat, tehát a hétköznapi emberekről beszélek. Persze cégekben másra használják, hogy céges dolgokat oldjanak meg, tehát mindenkinek a szakmájába tud segíteni. Tehát nagyon kevés az a szakma, ahol jelenleg nem tud segítséget adni. Tehát nagyon kevés az a szakma. Amik mondjuk egy, nem tud a konyhába segítséget adni, hogy hogy, de nem tudsz főzni helyetted.
0: De a receptet már meg tudja mondani.
1: Igen, ez, vagy, tehát mikor megjelent a ChatGPT 2-es, tehát 2022-2023 fele, épp mondtam egy havernek, hogy a következő az egy olyan hűtőszekrény lesz, amikor kinyitod és berakod az ételt a hűtőszekrénybe, fogja egy kamerán látni, mit raktál be, tudja pontosan, mi van a ütőszekrényben, tudja pontosan, mi van a kamerába, és azt mondta, hogy akarok csinálni egy ételt, mit ajánlasz, abból, ami van, abból ajánl valamit. Ha vette, olyat akarsz csinálni, ami nincs, megrendeli az üzletből, és kihozzák neked haza. És már jelennek meg ezek az ütőszekrények.
0: Wow. És ezt fejlettebb országokban használják is, vagy?
1: Egy prototípusok. Aztán, mikor érnek el pontosan az emberekhez, nem tudom, de már vannak ilyen.
0: Mert már léteznek ezek az kamerák, okos vannak, otthonok, okos házak, és így akkor van. Aki ilyen technológia rajongó, az biztos, hogy kihasználja a lehetőséget.
1: Első dolog megijedsz, de mi egy legfontosabb egy embernek az életében? Az idő. Tehát ahhoz, hogy most persze nem akik egész nap dolgoznak, azoknak segít egy ilyen technológia, hogy hazamennek, pont arra nincs idejük, most keresgéljenek, hogy mit csináljak abba az ételből. Hazamennek, akarok, elküldik a telefonon, hogy akarok egy ilyen kaját, mire hazamennek, jön a futár, meghozta az ételt, amivel meg kell csinálni, ami nincs otthon. Ő csak éppen összedobta, bedobta egy gyors sütőbe, és megvan az étel, tehát 10 perc alatt.
0: Hát egy női aggyal gondolkodva ez egy nagyon hasznos eszköz, mert az alapanyagokat is úgy tudnánk felhasználni, hogy ne legyen annyi kidobott étel, vagy kidobott alapanyag, ami aztán a kamrában vagy a hűtőben elromlik, hanem hatékonyan főzzünk.
1: Ugyanúgy féltek az emberek a mosógéptől eleinte, ugyanúgy féltek a konyha
0: robotgépektől.
1: Tehát mindentől, minden, ami új az emberek általában az első dolog az, hogy megijedünk tőle, vagy mi lesz velünk. Nem lesz semmi. Ugyanúgy megy az élet tovább, gyorsítja az életet, persze, de megy az élet tovább.
0: Hogyha ez ilyen ChatGPT jellegű mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor mennyire aknázzuk ki mi átlag emberek a kapacitását, az erősségeit? Tehát, hogy vannak bizonyos trükkök, segítségek, amiket, hogyha észbe tartunk, és azok által kérdezünk, akkor lehet, hogy relevánsabb válaszokat kapunk, vagy jobb megoldásokra találunk a részéről.
1: Igen, tehát megint személytől függő, ki mennyire használja jól, de ez pont ugyanúgy, ahogy... Tudod, ez egy érdekes dolog. Az emberek meg fognak tanulni, kommunikálni helyesen. És miért mondom ezt? Mivel a ChatGPT vagy akármelyik beszélő modellel elkezdenek beszélni. És rájönnek, hogy nem érti. És ad nekik azt mondjuk, hogy halucinál, tehát hogy hazudik, azt mondják az emberek, hazudik. Nem hazudik, csak egyszerűen nem érti meg pontosan, mit akartás, akkor ő neki az a dolga, hogy visszaadjon egy választ. A lehető legközelebb választ, ami ő gondolja, hogy jól lehet. Csak akkor persze kitalál valamit, hogy az jó legyen. Még mindig nálunk lesz a dolog, hogy mi azt validáljuk. Tehát ez mindig nagyon fontos, hogy kell validálni a választ. Tehát soha nem hagyjuk. Az, amit ő mondott, az tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Tehát nem ő a hibás, hogy rossz választ adott, hanem mi vagyunk a hibások, hogy nem kérdeztük meg helyesen, és ugyanakkor nem validáltuk.
0: Nem részleteztük tovább.
1: Na most ez a része, úgy kell gondolni, mindenki azt hiszi, hogy a ChatGPT az egy mágus, egy minden tudó valami. Igen, nagyon sok mindent tud, tehát nagy az adathalmaza, tehát akármiről, ami egyszer a világon megjelent írva, és azt ő megtanulta, arról tud. Ellenben ugyanakkor ne úgy vegyük, mint egy mindentudót, hanem úgy vegyük, mint egy gyereket, akinek el kell magyarázni, hogy mit akarok. Na, a gyereknek azt mondom, menj és vegyék ki a hűtőszekrényből 10 tojást, idehozza nekem a krokodil tojást. De az is volt a hűtőszekrénybe. De azt mondom, hogy menj és vegyék ki 10 darab tyúk tojást, és azokból is a sárgát vegyed ki, akkor fogja tudni, hogy az sárgát kell kivegye a második szintről, tehát minél jobban elmagyarázzuk az élnek, hogy mit akarunk, annál helyesebb választ fog adni. Uh-huh. És ezt az emberek nem értik meg, hogy miért nem ad helyes választ, pont ezért. Mert nem magyarázzuk, minden kicsi, 5 éves gyereknek szépen magyarázzuk el, hogy mit kell csináljon. És meg fogja érteni.
0: Ezen kívül vannak még trükkök, amiket alkalmazhatunk?
1: Manapság ez a legjobb trükk. Tehát minél részletesebben, ahogy mondják, babeste, tehát
0: nagymama módra.
1: Igen, nagymama módra.
0: Megmagyarázzuk, hogy mit akarunk, mert akkor úgy tud ő is a legjobb választ generálni.
1: Most persze vannak, ha már elkezdjük egy biznisz szinten használni, akkor már mások a trükkök. Tehát akkor például a programozásban, amikor én használom, tehát manapság már el lehet indítani egy csapatot, hogy dolgozzon helyette. Tehát nem azt mondom neki, hogy kérlek, csináld meg ezt, hanem azt, mint tudom, leírom a problémát, hanem azt mondom, hogy te vagy egy projektmenedzser, vegyél magad mellé egy adatbázis kezelőt, egy nem tudom, ilyen programozót, egy architekturás személyt, egy security személyt, egy mit tudom, mi kell a csapatba, vagytok 10-en, ez a problémám. És persze leírom megint részletesen a problémát. Ő el fog nyitani annyi agentnek nevezik, most nem tudom lesz, hogy mondjam, ilyen
0: ügynököt.
1: Személyt, programozott személyt, ügynököt, ahogy akarjuk. El fog indítani annyi külön vonalat, mindegyik megcsinálja a saját részét, ez mindegy egy gyűlés, mikor összegyűlünk. És elkezdenek, mindig azt szoktam mondani, hogy veszekedni egymás között. Addig veszekednek, ameddig egy közös nevezőre jutnak. És mindig elküldje a feedbackit, hogyha valami nekem ez nem tetszik, visszaküldöm. Egymás között beszélgetnek, nem, ezt azért nem tudom megcsinálni, mert ez a része nem jó. És addig magyarázzák egymás között a dolgokat, ameddig kijön egy nagyon jó dolog a végéből. És nagyon kevés a hiba lehetőség így. Mert mindegyik tudja a saját dolgát, hogy mit kell csináljon. Ezért a jövő, amit éppen beszélgettünk valaki, hogy a jövő a bizniszben az többször a szolopránorok lesznek, aki egyedül is tud egy csapatot indítani magának. Tehát ő van egyedül, ő tudja pontosan, mit akar, és onnan indít egy csapatot magának, egy AI csapatot, amivel megoldja a problémát. Ha ahol leblokkálod, persze megy majd más cégekkel, és akkor ilyen egyedi cégek, egyedi személyi cégek lesznek, akik kollaborálnak egymás között. Uh-huh. Tehát ez, én így látom a jövőt, legalábbis aztán tévedek-e, vagy nem, én azt tudom, azt nem vagyok.
0: Észrevettem például, amikor használtam a mesterséges intelligenciát, hogy azért pakizik néha, tehát előfordul, hogy egy dátumot rosszul írjon, vagy ne ismerje fel, hogy a mai nap pontosan mi, és akkor nem megfelelően számolja ki, hogy a napra, amelyikre én utaltam, az pont szerda lenne, és ő másképp számolta, és csütörtököt mondott szerda helyett. Ezek miért fordulnak elő? Mennyire megbízható az információ, amit az AI megfogalmaz számunkra, a kérdéseinkre, hogy úgy gondoljuk, hogy belefektettünk azért egy kis időt ahhoz, hogy megírjuk a kérést, talán, vagy szerintünk jól fogalmaztunk, de mégis találtunk hibát.
1: Ezért mondtam azt, hogy nálad van a validálás. Uh-huh. Tehát most pont ez az iskolákban is az egyik probléma, hogy azt mondják, hogy a gyerekek megírják a házi feladatot az AI-jal. De azt, hogy megírják a házi feladatot az AI-jal, ők le kell tudják írni az AI-nak, hogy mit akarnak. Ami azt jelenti, hogy már valamennyire utána kell olvasanak, hogy valamennyit tudjanak róla. Most megírták az AI, visszadott valamit, ők kell validálják. Mert azt mondja, hogy mit tudom én, Petőfi ekkor született, és az AI egy más dátumot ad vissza, elmegy az iskolába, és egy rossz feladatot fog leadni. Tehát a validálás mindig emberi szinten kell történjen. Uh-huh. És oké, ő neked segíteni van ott, még ha én veled beszélgetek, és kérdezek tőled valamit, amiről úgy tudom, hogy te értesz hozzá, azt nekem egy választ, vagy elfogadom, mert azt hiszem, hogy értesz hozzá, és azt mondom, hogy oké, bízok benned, elfogadom, vagy azt mondom, vigyázz, mert itt hibáztál. Tehát pont az a hiba lehetőség nálad is megvan.
0: Tehát fontos azért felülvizsgálni és vigyázni a munkáját.
1: Nagyon fontos.
0: Nagyon fontos.
1: Tehát ő egy, ahogy mondtam, 5 éves gyerek. 5 éves okos gyerek. Tehát egy olyan okos, akinek egy nagyon nagy adott halmaza van, amihez hozzáfér. Ami még érdekes az, hogy ha én kérdek tőle valamit, azt már Kanadába tudja 10 másodperc alatt valaki. Tehát ha én valamit mondtam neki, hogy ez így van, akkor abból tud tanulni, és mindenki abból tud jó részt átvenni. Tehát ez, amit például, ha én tanulok személy szerint meg valamit, ahhoz, hogy valaki tudja, hogy én mit tanultam meg, én el kell, vagy le kell írjam, vagy el kell mondjam egy tévébe, vagy valahol, hogy tudjon mindenki róla. Most az AI nem így van. Ő, ha megtanul valamit, akkor azt rögtön tudja mindenki.
0: Uh-huh. Összegyűjtöttem a gyakori kérdéseket a mesterséges intelligenciáról, és tudnál válaszolni csak igennel, vagy csak nemmel a következő kérdésekre röviden, és aztán, hogyha valamelyiket részleteznünk kell, akkor részletezünk.
1: Nem nehéz kimondani az igent vagy a nemet. Ez helyesen, vagy nem, hát, azt mondja, akkor rátok hagyom, hogy eldöntsétek.
0: Ilyen kérdések merülnek fel az emberek fejében, mint például, hogy figyel minket az AI, ez igaz, vagy nem?
1: Nem, az AI nem figyel.
0: Nem figyel.
1: De el is magyarázom, miért nem. Tehát nem az AI fog figyelni téged, hanem egy ember a háta mögött. Uh-huh. Egy valaki a háta mögött.
0: És ezt hogyan?
1: Kamerákkal, vagy akár. Tehát vagy most, hogy figyel az AI, ez, azt mondják, tehát elméletileg tanulja, az, amikor beszélsz az AI-jal, egy chat GPT-vel, vagy valamelyikkel, őnek ki van egy história, egy
0: történet,
1: amit rólad megtanul éveken keresztül. Természetesen abból ki tudja találni, milyen stílusod van, egy ilyen minták szerint ő levezető.
0: Alkot körül, egy profilt.
1: Igen, igen. Tehát ez meg volt már régóta is. Tehát nem az AI csinálni, régóta is pont úgy, hogy meg te is csináltam magadnak egy profilt valahol, adtál információkat, abból kialakult valami. Most az figyel. Tehát nem érdekli, hogy figyeljen ő személy szerint. Tehát maga az AI nem fog téged figyelni. Valaki a háta mögött érdekelt ahhoz, hogy esetleg figyeljen téged. Uh-huh. Na most én szerintem eléggé fontos ember kell ahhoz, hogy téged figyeljen valaki. Tehát ha figyelnek, hát engem mit érdekel? Figyeljenek, ha éppen ez a zöld dolguk, hogy figyeljenek. Uh-huh. De maga az AI nem. Valaki háta mögött.
0: Hazudni tud?
1: Nem. És azért nem, mert ő, ahogy mondtam, ő neked vissza kell adjon egy választ. Tehát ő nem mondhatja azt neked, hogy nem tudom. Akkor az adat hallod, hogy nem mondhatja azt, hogy úgy van meg. Tehát mindig ő keresi a lehető legközelebbi választ, amit neked tud segíteni. Ő nem hazudik, hanem effektíve olyan információt ad hozzá, amit vagy te nem adtál meg neki pontosan, hogy mit kérsz, vagy ő hozzá másképp jutott el az információ, vagy más helyről szedte össze, tehát ki tudja, honnan szedte össze, vagy hány más 10 000 keresett rosszul, és akkor ő rosszul tanulta meg, hogy az a jó. Tehát ez pont a politikai hírekkel. Ha én megkérdem Amerikából, hogy ki a legjobb vezető, ha amerikai modellt kérdek meg, egy modell, egy választ fogok kapni, ha egy kínai modellt kérdek meg, egy más választ fog adni. Pont ugye ez van az AI-nál is. Hogy kapod, hogy keresed a választ, és honnan? Uh-huh. Kitől. De nem hazudik.
0: A munkánkat valóban elveheti, erről a vetületről még nem beszélgettünk, de hogyha így röviden tudnál válaszolni, akkor mit mondanál erről?
1: Én azt mondom, hogy nem igazán fog elvenni. Tényleg lesznek olyan munkák, amikre már nem fog lenni szükség, de azok átalakulnak. Tehát mikor jött a... megjelent a digitális fényképezőgép. Azt mondták, hogy fotósokra már nem is lesz szükség, tehát az mindent megcsinál magától. Meghaltak a fotósok? Eltűntek? Nem. Átalakultak. Tehát minden munka, stílus, munkahely át fog alakulni. Valamilyen szinten, hogy ez most egy picivel durvább lesz az átalakulás, az lehetséges, mert egyszerre nagyon sok információt fog megváltoztatni, nagyon sok mindent fog megváltoztatni. De szerintem nem fognak eltűnni a munkahelyek. Uh-huh. Mondok egy példát, amit általában el szoktam, hogy egy barátom Angliába programozó. 2300 pancot keresett 2022 előtt. Megjelent a ChatGPT, azt mondták neki, hogy azt mondta a főnöknek, hogy én akarok többet dolgozni, AI-jal fogok programozni, én vállalom azt, hogy AI-jal fogok programozni, de ahogy haladok előre, és több projektet fogok elvállalni, annál több pénzt fogtok adni nekem. Ma keres 13200 pancot AI-jal. Tehát nem tűnt el a munkahelye, hanem egyszerűen megtanulta felhasználni az AI-t, hogy az előnyire váljon. Uh-huh. Az emberek ezt kell megtanulják, hogy hogy használják az AI-t ahhoz, hogy nekik segítsen és az előnyükre váljon. Többet tudnak csinálni. A egyedüli dolog, amit nem tudsz helyettesíteni, az az idő. Tehát nem pénzt tudsz szerezni, ha szükség van. Elmész baráthoz, anyukához, valamint egy projektre szerzett pénzt. Embereket tudsz szerezni, ha szükség van. Akár tudsz szerezni, időt nem tudsz többet
0: generálni,
1: mint amennyi van. Most az AI ez van, hogy az, amit tehát mindenki azt kérdezi, hogy miért, hogy tudok annyi mindent csinálni? Hogy tudok annyi, többféle dolgot csinálni? Tehát filmet, vagy gombfocizok, sportolok, programozok, ötféle programot egyedül csinálok. Mindig azt mondom, hogy az, mert klónjai vannak. Most ezek a klónok az AI. Uh-huh. Tehát odarakom helyettem dolgozni. Tegnap is voltam egy gyűlésbe, ameddig én gyűléseztem, addig az AI helyettem programozott. Uh-huh. Ennyi. Tehát megtanultam az időt, mondjam azt, hogy komprimálni, nem tudom mennyire helyes, de annyira leszűkíteni az AI-jal, hogy nekem több időm legyen más csinálni. Uh-huh. Mindig panaszkodunk, ha nincs időnk elmenni vakációzni. Na tessék, lesz időd. Csak ki kell válsz, hogy hol.
0: A mesterséges intelligencia tud kreatív lenni? Ez is egy gyakori kérdés.
1: Nem, a kreatív te vagy a háta mögött. Tehát ő tud neked adni tanácsokat, akkor egy adathalmaza van, hogy abból, ami neki meg volt adva, abból tud ötleteket kiszűrni különböző minták szerint. Nem ő a kreatív, hanem a háta mögött te. Mert ahogy te teszed a kérdést, ő úgy fog neked kreatívan válaszolni. Kreatívan zárójelbe. Tehát, de a fő ötlet az tőled jön. Tehát, és ezért is például mi mondom, hogy nekem ez az ötletem. Vegyétek, ha meg tudjátok csinálni jobban, ti vagytok azok, akik jobbak vagytok, nem az AI, ti. Tehát a kreativitás az meg fog maradni az embereknél. Náluk van az, tehát nem tud, ő, neki van egy adathalmaza, ő abból nem tud kimászni. Abból ellenben tud adni neked különböző dolgokat, amit te eldöntesz, hogy azon a részen mész tovább, vagy nem. Uh-huh. És akkor te leszel a kreatív a háta mögött.
0: Hogyha a gyerekekre nézve elemezzük a hatását, személyes meglátásod mi? Veszélyes lehet a gyerekeknek a tanulására, vagy a kreativitásuknak a kialakulására, hogyha mesterséges intelligenciát használnak az iskolába, vagy otthon, személyes dolgokra?
1: Nekem most nincsen egy kicsi gyerekem, hogy ezt tudja kell válaszolni, az én már annyira nagy, hogy már nem releváns. Mert én magamat veszem például. Tehát mióta használom a mesterséges intelligenciát, sokkal többet tudok tanulni, sokkal több információt tudok felhalmozni. Annyira gyorsan tudok haladni előre, hogy több információ jön befelém. Szerintem ugye ez a gyerekekkel is. Tehát annyira gyorsan fognak tudni kommunikálni. És ahogy mondtam az elején, a kommunikálásukat nekik is fogja. Tehát ne azt nézzük, hogy AI-jal csinálta. Azt nézzük, hogy ahhoz, hogy megcsinálta az AI-jal, mit kellett ő azelőtt tudjon, ahhoz, hogy meg tudja csinálni az AI-jal. Hogy már csak az, hogy megkérdezte az AI-t, ezt hogy csinálom, és elolvasta azt, amit ott neki mondott az AI, neki már fejbe bement, tanult. Nem úgy tanulta, hogy mi elvárjuk, azt vissza tudja szavalni, de már tudja, hogy miről van szó. Tehát neki az a fejébe benne maradt. És én azt mondom, hogy a gyerekek a jövőben, az én véleményem lehet, hogy tévedek, de sokkal gyorsabban fognak tanulni, sokkal gyorsabban fognak tudni felfogni dolgokat. Uh-huh. Mivel hogy több információ fogja őket megütni, megint zárójelbe.
0: És struktúráltabb módon talán.
1: Na, most nem tudom. Jönne, az információ az jön. Az, hogy jön az, ahogy adják.
0: A mesterséges intelligenciának lesz öntudata?
1: Na, állj meg. Most megrázom magam, és én leszek Nostradamus. Nem tudom. Tehát elméletben nem hiszem. De gyakorlatban honnan lehet ezt tudni? Tehát nem tudom, 5-10 év, 20 év múlva mi lesz. Nem tudok erre válaszolni.
0: Milyen egyéb gyakori kérdésekkel foglalkoztál te, ami a mesterséges intelligenciát illeti? Voltak-e esetleg ezeken kívül olyan kérdések, amivel megkerestek téged az emberek?
1: Általában félelmük van, tehát általában az a legtöbb, hogy mi lesz az én munkahelyemmel, hogy... És tudod, mi az érdekes? Az egyik legnagyobb, mondjam azt, hogy nem ellenségük, hanem akik ellene vannak az AI-nak, pont azok, akik csinálták az AI-t, a programozók. Tehát ők, velük volt az egyik legnagyobb harc, hogy jöjjenek rá, hogy nekik is segíteni tud az AI, és nem ellenük van, tehát nem maradnak munkahely nélkül. Mert ők voltak az elsők, akik azt mondták, hogy munkahely nélkül maradnak. És nézd meg, most programozunk AI-jal, és nem maradtak munkahely nélkül, hanem többet tudnak termelni. Ha többet tudnak termelni, mert a cég többet fog számlázni, több számlázás, több nagyobb fizetés.
0: Most hirtelen eszembe jutott, hogy nagy vállalatvezetők mondták fel az állásukat. Ilyen világhírűekre gondolok, de nem jutna eszembe a példa konkrétan, akik rájöttek arra, hogy ebben az új mesterséges intelligencia világban már nem tudnak relevánsan tanácsokat adni a vállalatoknak a növekedésére. Ezeket személy szerint hogy fogod fel, ezeket a döntéseket?
1: Nincs kizárva, nem hallottam róla.
0: Ennyire komplex a mesterséges intelligencia?
1: Tehát azok a személyek, akik beszélsz, több művelsz, hogy azok a személyeket egy kisebb cég úgyse tudtam engedni magának, hogy dolgozzon velük. Általában a kisebb cégek igen, az mesterséges intelligencia felé fognak fordulni, mert kevesebb a rizikó, hogy ha rosszul is, rossz információt is kapnak, vagy rossz úton indulnak el, hogy valami nagy baj legyen belőle. Ha egy ilyen nagy embereket, hogy te mondtad, ezek általában ilyen nagy cégeknek adnak tanácsokat, nagy cégek nem tudják megengedni, hogy ráengedjék 100%-osan magukat azt, amit a mesterséges intelligencia mond. Uh-huh. Mert ezek itt fontos döntések, amiket nem hiszem, hogy megengedhetnek maguknak. Tehát az én véleményem az, hogy ezek a konzultánsok meg fognak maradni. Uh-huh. Tehát nem hiszem, hogy eltűnnek. Igen, ellenben ha eddig azt mondtad, hogy mindenki, tehát hogy nagyon sok cégnek, aki egyedüli van, vagy éppen 3, 4 vagy 5 alkalmazottjuk van, nincs titkárnőjük, mert nem engedhetek meg egy titkárnőt maguknak, most effektíve abszolút minden cégnek lesz egy digitális titkárnője, egy digitális ügyvédje. Egy kis cég nem enged meg magának egy ügyvédet. Persze, hogy lesznek olyan dolgok, amikor el kell menjen egy ügyvédhez, de addig, ameddig elmegy az ügyvédhez, addig kaphat néhány tanácsot az AI-tól, hogy ez mennyire validálja, vagy mennyire reális, vagy nem, ezt nem tudok erre válaszolni, mindenki maga fog eldönteni. De lesznek olyan dolgok, hogy nem fogsz elmenni kisebb cégként egy, és kiadni egy csomó pénzt egy olyan dologra, amit most meg tudsz oldani az AI-jal. Uh-huh. Most persze azok, akik túl sok felén vannak engem, most meg fognak szídni, de ez van. Tehát én azt mondom, hogy amilyen jó tanácsot tudnék adni, hogy ne menjünk az ingyenes verzióra.
0: Miért nem?
1: Általában az ingyenes verziók limitálva vannak. Ez a business model. Hát adok neked valamit, jó, de ő szegény egy 12 osztályos. Ha akarsz egy egyetemista AI-t, akkor fizessél. Az a $20, vagy az a $100, attól függ, hogy mit veszel meg havonta, nem egy cégnek, nem egy nagy összeg. Tehát, hogyha te felkevés egy titkárnőt, egy ügyvédet, egy marketingest, akkor az több ezer euró. Adj ki $20, adj ki $100 egy hónapba, és minőségi választ fogsz kapni. És pont ezért sokan azt mondják, hogy nem működik a mesterséges intelligencia, mert az ingyenes verziót tesztelik le. És ami bizonyos szintig működik. Meg nagyon sok mindenben meg tud segíteni, de ő is limitált az, hogy az emberek éljenek valamiből, ők is kerüljenek valamiből. Uh-huh.
0: Beszéljünk a deepfake fogalmáról. Mit jelent a deepfake? Hogy találkozunk vele? És akkor ebből adódóan milyen veszélyei lehetnek ennek?
1: Megint mondok egy érdekes dolgot, a deepfake több tíz éve létezik. Tehát nem mostan találták ki, filmekben használják nagyon régóta. Persze megint a speed, a
0: gyorsaság
1: lépett be itt az AI-ja. Tehát ha egy deepfake-et például egy filmezésnél több 100 000 euróba kerül, hogy kicseréljenek egy kaszkadőrnek az arcát egy reális színész arcára, most ugyanazt megcsinálják egy fél nap alatt.
0: Tehát a deepfake az pontosan mit jelent?
1: Deepfake az, mikor egy embernek az arcát kicseréled valamilyen okból. Most mindenki azt hiszi, hogy a deepfake az egy rossz dolog. Elmesed deep, tehát egy sötét, fake, csalásra visz, tehát erre visz maga, mint
0: maga
1: ötlet.
0: De
1: gondolkozunk azon, bemegyünk egy múzeumba, és abban a múzeumban Petőfi Sándor elszavalja nekünk egy hologramkét, vagy egy tévéből elszavalja nekünk a versét. Mennyire más, mint az, hogy bemegyünk egy múzeumba, és megnézzük a versét egy papíron. Deepfake. Ugyanezt tehát hogyha fel lehet használni edukálásra, fel lehet használni filmezésre, már használják nagyon régóta a filmekbe. Fel lehet használni persze rossz részre is, tehát a politikusokat ezekkel eléggé szihatják, tehát hogy úgy mondjam. Fel lehet használni bulira sajnos. Tehát pont ezt tanítom a gyerekeknek, hogy elméletileg próbálják elkerülni, hogy az AI-t használják fel deepfake-et gyártani. Más gyerekekről, hogy kacagjanak rajta, mert holnap ők lehetnek ugyanabban a helyzetben. Uh-huh. Tehát, minden eszköznek megvan a jó része, vagy a rossz része. Egy kalapácsot használhatok egy szegedbe verni, vagy használhatok, mit tudom, kiütni egy ablakot valakinek, hogy rosszat csinálják. Tehát attól függ, hogy mire használom. És a háta mögött megint az ember van. Tehát nem az eszköz a rossz, hanem az ember.
0: A szándék.
1: Igen. Uh-huh.
0: Erről a deepfake-ről ezeket hogy generálják, vagy hogy jönnek létre akár a filmekben? Ez az egész technika hogy alakult ki?
1: Most jelenleg vannak a videomodellek, meg a képmodellek, amelyik effektív megmondod, tehát beadod a videót, ahol ki akarod cserélni az embernek az arcát, beadod egy másik képként az embernek az arcát, és az a videó 10 perc alatt kicserélte neked. Uh-huh. Nagyon szimpla.
0: Lehet már videókat készíteni elejétől végig a mesterséges intelligencia segítségével?
1: Igen, igen. Ha utánam keresnek, én pont most csináltam egy 8 perces videót, teljesen AI-jal, második világháború utáni sztorival. Uh-huh.
0: És mennyi időbe telik egy ilyen projektet véghez vinni, mekkora erőbefektetéssel, mekkora költségvetéssel?
1: Anyagilag, ez megint attól függ, mit csinálsz pontosabban. De ha azt veszem, hogy mondjuk ezt a 8 perces filmet, ha meg kellett volna csináljam reális filmezéssel, kimenve Szibériába, vagy mit tudom, az oroszokhoz való, vagy egy hideg részen, tehát hogy télen filmezni, az embereket kivinni abba a környezetbe, kamerák, minden, tehát több 100 000 euróba került volna. Így pedig lehet, hogy körülbelül 2000-3000 eurónál vagyok.
0: Uh-huh. És az időbefektetés?
1: Két hónapi munka.
0: Mennyire látszik, mennyire fejlett már a technológia, észre lehet venni azt, hogy a mesterséges intelligencia által lett alkotva a szereplő? Vagy minden, ami benne
1: van? Attól függ, hogy mennyi pénzem van, hogy megcsináljam. Ha kevés pénzt teszek bele, akkor persze könnyen észrevehető. Ha több pénzt teszek benne, akkor már nehezebben. Ha nagyon sok pénzt teszek benne, akkor már nem is veszed észre.
0: A beszélgetés előtt mondtad azt, hogy mik azok a dolgok, amiken észre lehet venni.
1: Megint a pénzről van szó, tehát mennyit fektetek bele. Hogyha egy gyengébb modellt használok, persze észre lehet venni a szem pislogásnál, a száj mozgásoknál, a hajak nem, hajszálakat nem láthatod rendesen, a mozgásnál még észre lehet venni. Vannak részek. Ha egy drágább modellt használok, és több időt fektetek bele, tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy egyből kijön egy videó. Tehát ahhoz, hogy én 15 másodpercet megcsináljak, legenerálok legalább 10-15 videót, 15, ugyanabba, pont ugyanaz, tehát mind a filmezésnél, tehát take one, take two, tehát megvan, hogy hányszor filmezed, ugyanazt újra, addig, ameddig jól jön ki. Tehát innen mondom, hogy attól függően, hogy pénzt fektesz bele, meg lehet már annyira csinálni, hogy már egy nagyon-nagyon jó szem láthatja csak, hogy tényleg jája volt csinálva.
0: Hogyha személy szerint kellene válaszolni a következő kérdésre, akkor mi a válaszod? Az AI használata inkább technikai tudás, vagy gondolkodásmód kérdése?
1: Mind a kettő. Fontos az AI-jal, hogy az, amit akarsz te csinálni, ahhoz értsél. Tehát ha te akarsz egy, tegyük fel, neked holnap az, hogy mit tudom, te egy fodrász, vagy csak akarsz egy fodrász applikációt csinálni telefonra. Mert jött egy ötletet, hogy a fodrászhoz kell, hogy kéne csinálni, és mit tudom, mit csinál az applikáció. Nem az a fontos, hogy te mit tudsz programozni, mert azt már az AI-jal valahogy megoldod, vagy még hívsz egy-két barátot, és megoldod. Az a fontos, te mennyire jól tudod azt az ötletet átadni az AI-nak. Tehát elméletileg a te tudásod a fontos, és nem az, amit az AI tudod csinálni.
0: Személy szerint te mire használod a legtöbbet a mesterséges intelligenciát?
1: Én inkább azt mondom, mire nem használom. Tehát filmeket csinálok, programozok, kontraktokat írok vele, projekteket írok, dokumentálok. Már YouTube videókat úgy nézem, hogy lekérdem az AI-ja, hogy mi van benne, és elmagyarázza nekem két szóval, nem kell végignézek egy 20 perces YouTube videót. Tehát nálam már ilyen 8 óra minimum a napi AI. Uh-huh. Ne csinálják úgy mindent, de...
0: Jó, de neked ez a munkához kapcsolódik. Valami meglepett téged különösebb módon az a mesterséges intelligencia fejlődésében? Tehát, hogy így meg voltál lepődve, még te is.
1: Vannak. Tehát, mikor megjelenek egy új modell, és mit tudnak elérni vele, akkor van, amikor engem is megleptem. Igen.
0: Hogyha el kellene képzeld a mesterséges intelligenciának a jövőjét, akkor hol látod a jövőben?
1: Hát ez Asimovot kéne inkább kérdezni. De neki az, én a robotba, mondjuk persze nem az a rossz részét kell nézni, hanem abban vannak nagyon jó részek, az alapítványban vannak. Tehát hogyha azok, amiket olvastunk régebben a sci-fi könyvekben, azok nagyjából be fognak teljesülni.
0: Az ijesztő részei is?
1: Mindennek van ijesztő. Attól függ, mi hogy fogjuk fel? Személytől függ. Én nem szeretem a háborút, de vannak olyan személyek, akik olyan helyen dolgoznak, hogy imádják, hogy akkor nekik van munkájuk. Nincs mit csinálni ez ellen. Tehát, és pont ezért mondom, nem az AI a probléma, hanem az ember, aki vezeti.
0: Az AI csak az eszköz.
1: Az AI csak egy eszköz. Tehát az érdekes, hogy mindenki ráfogja az AI-ra, hogy az AI hibás. Az AI meg tudja csinálni. Nem, az ember csinálja meg, az AI csak egy valaki, akinek megmondom, mit csináljon. Persze, itt is vannak úgynevezett safeguardok, tehát le vannak limitálva, hogy mit szabad. Például azt kérdezed, hogy nem tudom, egy fegyvert állítson neked össze, azt mondja, hogy nem. Tehát egyszerűen vissza, sőt, még le is tiltott a kontrollról. Meg vannak mondani, hogy mit nem szabad csinálnak a modellek. De ugyanakkor jönnek a dark webes modellek, tehát azok a undergroundos modellek, amik a
0: tiltott
1: modellek, amiket ezeket feloldják, ezeket a részleteket. De ez meg volt mindig. Tehát mindig volt
0: veszélyes.
1: Underground, és mindig volt helyes használat. Tehát hackerek között is vannak white hackerek, tehát akik jót, tehát feltörnek egy szoftot, de megmondják, hogy itt a problémát, és azért fizetve vannak, vagy vannak, akik feltörik, és kifoszták a bankszámládat. Uh-huh. Még egyszer, az emberek vannak hátra mögött. Uh-huh. Hogyha... Nem tudom, hányszor mondtam ezt körülbelül, meg tudjátok számolni?
0: Sokszor, de nagyon jó, hogy tudatosítasz minket ebben, hogyha egy záró gondolatod, vagy egy ilyen utolsó tanácsod lenne a mesterséges intelligenciáról, akkor mit mondanál el nekünk zárásként?
1: Azt, hogy ők egy, ugyanúgy, most egy picit extrapolálok, ugyanúgy egy kutyában megbízok, és mellettem van, és tudom, hogy örökké mellettem van, megvéd mindent, nagyjából úgy kell megbízzak az AI-ba is. Ő egy kiegészítőnk lesz, és nem haragszik meg ránk, hogyha mit tudom én, két üdítőt iszunk meg, és neki nem adunk, vagy azért lesz ott mellettünk, hogy segítsen unconditional, tehát
0: feltételek
1: nélkül.
0: Köszönöm szépen, hogy segítettél ma belelátni ebbe a világba. Egy nagyon emberi módon magyaráztad meg nekünk, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia, mire tudjuk használni, mire nem jó használni, és hogyan ne essünk bele a csapdákba, amiket nem a mesterséges intelligencia állít elénk, hanem az emberek. Örülök, hogy itt voltál. Remélem, hogy jól érezted magad, és sok áldást kívánok a munkádban, mert úgy értettem, hogy gyerekekhez jársz, tanítod őket a mesterséges intelligenciáról, amellett, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázod. Kívánom azt, hogy minél több mindent tudjál átadni nekik, amik számukra hasznos.
1: Még akkor azzal zárnám be, hogy most van egy pont egy ilyen projekten dolgozom, ahol vettük az iskolásokat, az egyetemistákat és iskolásokat, 30 személy, és applikációt írunk velük, megtanítottuk, hogy programozzanak AI-jal 3 nap alatt, és utána pedig persze több hónapon keresztül most már folyik a projekt, és applikációt írnak, annélkül tudnának programozni.
0: Ez elképesztő. És diplomájuk sincs, stb.
1: De tudják, mit akarnak csinálni.
0: Hát mindenképp sok sikert kívánok neked köszönöm a továbbiakban, szépen. És a munkádban, és ebben a részben is az életedben, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, megkívtatok.
0: Mai beszélgetésünk során láthattuk, hogy a mesterséges intelligencia nem csupán egy új technológia, hanem egy olyan eszköz, amely egyre inkább része lesz a mindennapjainknak. A kérdés talán nem is az, hogy használjuk-e majd, hanem az, hogy hogyan használjuk. A technológia sok mindenben segíthet bennünket, de a kíváncsiságot, a bölcsességet, az erkölcsi felelősséget és az emberi kapcsolatokat nem helyettesítheti. Ezek továbbra is rajtunk múlnak. A Biblia azt mondja, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, 1 Tesszalonika 5.21-ben. Talán ez a gondolat a mesterséges intelligencia korában is jó útmutató lehet számunkra. Köszönöm vendégünknek, a Valics Lehel AI szakértőnek, hogy velünk volt, önöknek pedig a figyelmet. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Örülök annak, hogy ma együtt tanulmányozhatjuk a Szentírást. Ma egy igen fontos témakörrel fogunk foglalkozni, azokkal a szertartásokkal, amelyeket Jézus Krisztus az újszövetségi keresztény egyháznak adott. Az újszövetségi Szentírásban három ilyen szertartással találkozunk. Ez a keresség, majd a keresség felújítása, a lábmosás, és maga az utolsó vacsora. Mind a három szertartással, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk, külön-külön szeretnék részletesen foglalkozni. Először vegyük szemügyre a kerességet. Így olvassuk Efézus beliekhez írott levél 4. részének a 4. versében, majd az 5. Efézus beliekhez írott levél 4. rész 5. versét olvassuk. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Nagyon fontos ez a bibliai kijelentés, és nagyon fontos igazságot tartalmaz. Ahogy egy az Isten, ahogy egy a hit, úgy egy a keresség is. Köztudott az, hogy a kereszténységben különböző kerességet alkalmaznak és gyakorolnak. Mi nem foglalkozunk azokkal a kerességekkel, amelyeket később a keresztény századok során emberek iktattak be és gyakorolják, mert azok nem Istentől vannak. Mivel a Szentírásban azt olvastuk, hogy egy kerességet ismer el az Isten, ezért ezt az egy kerességet szeretnénk ma Isten segítségével szemügyre venni a Szentírásból. Hogyan kell, hogy lezajljon a keresség? Milyen kerességi formát találunk a Bibliában, és természetesen mi a feltétele a kerességnek. Hadd mondjak el egy élményt. Amikor megtörtént a változás, és mindenki keresztényé vált, nem egyszer kerestek fel emberek, és bejöttek az utcáról, becsöngettek, és azt mondták, a lelkész keresik, és mondtam, hogy én vagyok. Kérem, azért jöttem, hogy kereszteljem meg. És akkor elmondtam a bibliai kerességnek az előfeltételeit, és amikor ezt elmondtam, akkor azt mondja, köszönöm, akkor elmegyek olyan egyházba, olyan papot keresek, aki engemet azonnal megkeresztel. Nézzük a bibliai kerességnek feltételeit. Mi kell, hogy megelőzze minden ember életében a kerességet? Lapozzuk fel Máté evangéliumának a 28. részét, és a 28. részből a 19. és a 20. verset, amikor olvassuk, a következőket találjuk. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Figyeljük meg, hogy az első feltétele a kerességnek, vagyis az előfeltétele a kerességnek, Jézus azt mondja,

hogy menjetek el, és tanítsátok meg az embereket. És amiután megtanítottátok, és azok megértették az Isten igazságát, és elhitték azt, és gyakorolják azt, azután kereszteljétek meg. Mert a 20. versben pontosan ezt találjuk, hogy mondjuk el embertársainknak, tanítsuk meg őket, de mire? 20. vers. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Minden ember, aki a keresztség által óhajt szövetséget kötni, még ráadásul örök szövetséget kötni a mindenható Istennel, annak először meg kell ismernie azokat az igazságokat, amelyekre Jézus Krisztus tanít. Tehát mindenkinek Jézus Krisztus tanításával kell megismerkedni, és azokat tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Nem azt mondta, hogy tartsanak meg bizonyos dolgokat. Ha néhány dolgot megtartanak abból, amit én parancsoltam néktek, akkor már is megkeresztelhetitek. Sajnos gyakorlat ez. Azonban Jézus szavai szerint ez nem megy így. Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindazt, amit én parancsoltam, meg kell tartania annak az embernek, aki meg akar keresztelkedni. Tehát tudnia kell az igazságot. Lapozzuk tovább Márk evangélium a 16. rész, és a 16. résznek a 16. versét olvassuk. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves jelenlevők, egy folyamatot szeretnék elmondani abból és annak alapján, amivel itt találkoztunk eddig a Szentírásban. Jézus Krisztus azt mondta, hogy menjetek el, tanítsátok meg az embereket. Majd utána Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És ugyanakkor Jézus Krisztus mondja el azt, hogy tartsák meg mindazokat az igazságokat, amelyeket én parancsoltam néktek. Gyakorlatban ez így néz ki. Olvasom a Szentírást, vagy hallgatom az Isten szavának tanítását, én magam döntöm el, miután megértettem, hogy Jézus Krisztus ezt várja el tőlem, hogy én elfogadom azt, elhiszem, és hogyha én elhiszem azt, amit Isten mond a Szentírásban, akkor én meg is valósítom azt, akkor én ezt kezdem gyakorolni. Ha viszont csak hallgatom az Isten szavát, vagy olvasom a Szentírást, de nem gyakorlom életemben azokat az igazságokat, akkor azt jelenti, hogy nem hittem el. Sokan csak hallgatják az igét. Mi ne legyünk azok között. Mi legyünk azok az emberek, akik hallgatjuk az igét, elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban mond, és miután elhittük, kérjük Isten segítségét, hogy Istenem, adjál nekem erőt, hogy én meg tudjam tartani mindazokat az igazságokat, amelyeket Jézus Krisztus meghagyott számomra. Tehát éljem azt, gyakoroljam azt. És ahogy Jézus Krisztus mondta, aki hisz és gyakorolja, az megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki viszont nem hiszi az Isten igazságát el, az nem is gyakorolja, akkor miért keresztelkedjen meg? Hogyha nem hiszi az Isten igazságát és nem gyakorolja, és ezért mondja, aki nem hisz, az pedig elkárhózik. Amikor Péter apostol pünkösd napján a zsidóknak beszélt Jézus Krisztus megfeszítéséről, tehát haláláról és feltámadásáról, és ugye a zsidók, akik ismerték a Szentírás igazságát, őnekik az ő hitükből az hiányzott, hogy elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak, és amikor megértették azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltó, akkor ezt olvassuk, ezt a kérdést tették fel a zsidók Péter apostolnak, és olvassuk Péter válaszát is. Apostolok cselekedetének a 2. rész 37 és 38. versét olvasom. Ezeket pedig, mikor hallották szívükben, megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mire tanácsolta Jézus Krisztus a zsidókat?
aki különben Isten választott népének tartották magukat, valóságban azok is voltak. Térjetek meg, forduljatok el a bűnös életmódtól, forduljatok oda Krisztushoz, és miután elfogadtátok Jézus Krisztus személyes megváltótoknak, keresztelkedjetek meg, éljetek a Szentírás igazsága szerint. Miután láttuk a keresség feltételét, előfeltételeit, láttuk azt, hogy tanítanunk kell az embereket, hogy megértsék, mi az igazság. Jézus Krisztus azt mondja, hogy tanítsuk arra, amit én parancsoltam, tehát amit Jézus Krisztus parancsolt meg, mindazt, amit ő parancsolt meg, és utána, ha elhiszik az emberek az Isten igazságát, akkor keresztelkedjenek meg. Azonban a Bibliában milyen kerességmóddal találkozunk? Rómabeliekhez írott levél 6. részében találjuk a keresség formájának a leírását, a meghatározását. Természetesen nem csak itt, azonban itt olvasom. Rómabeliekhez írott levél, tehát Rómabeliekhez írott levél 6. rész, és a 6. részéből olvassuk a 3-tól a 8-ig terjedő verseket. Azonban sorban elemezzük. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Miért a halálában? Miért nem az életében? Miért hozza párhuzamban Isten szava a kerességet Jézus halálával? Miért azonosítsa Krisztus halálával a kerességet? Olvassuk a következőt. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mit mond a Szentírásban Isten? Eltemettettünk a keresség által. Melyik az az egy bibliai keresség forma? Jézus Krisztus is hogyan keresztelkedett meg? Vagy később erről még néhány szót ejtünk. Azonban Jézus Krisztus bement a Jordán folyóba. Keresztelő János Jézus Krisztus nem a Jordán partján keresztelte meg, ráöntött kancsóból egy néhány csöpp, vagy egy néhány deci, vagy egy néhány liter vizet, és ez volt Jézus Krisztus keressége. Keresztelendő, amikor bemegy a vízbe, akkor amikor aki keresztel, kimondja az áldást, a keresztelendő felett, hogy én a te hitvallásod alapján megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, akkor a keresztelendőt bemeríti a vízbe, egy pillanatra összecsapódik felette a víz, ami elképezi Jézus Krisztus halálát, mert a keresztelendő egy pillanatra el van temetve a víz sírba. Ezért a keresség Krisztus halálát és temetését jelképezi, ahogy olvastuk, de hogy miképpen feltámasztott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Felemeljük a keresztelendőt a vízsírból, feltámad, felkel egy új életre. Mit jelképez akkor egy mondatban a keresség? Temetést? Vagyis a keresztelendő a vízbemerítéssel meghal a bűnnek, és feltámad Jézus Krisztussal egy új életre. Olvasom az 5. verset. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Láttuk, hogy mit jelképez a keresség, azonban összegezve annyit szeretnék elmondani, hogy a keresség nem más, mint meghalás a bűnnek, eltemetve a vízsírba, és felkelve egy új életre. Kísérjük nyomon Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztus életében is ezt. Vajon a bibliai keresség gyermekkerességet tanít, vagy felnőtt kerességet?
Hány éves volt Jézus Krisztus, amikor megkeresztelkedett? 6 napos? 8 napos? 1 hónapos? Vagy 12 éves? Vagy 30? A Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, mintegy 30 esztendős volt. Olvassuk Máté Evangélium a 3. részéből a 13. verset. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. Jézus Krisztus nem vitték a keresztségre. A Szentírásban azt olvassuk, hogy ő eljött, és ez még egy nagyon fontos dolgot tár elénk. Jézus Krisztus szabad akaratból határozta el, hogy megkeresztelkedjen, és ezt kell tenni mindannyiunknak. Senki sem szabad rábeszélni a keresztségre. A keresztség minden ember személyes, egyéni elhatározásán kell, hogy nyugodjon, és meggyőződésen, amelyet a Szentírásból szerzett, a Szentírás tanulmányozása folytán. A csecsemőt vinni szokták a keresztségre. Jézus Krisztus itt eljött. Szükséges volt-e Jézus Krisztusnak a keresztség? Mert a keresztség meghalás a bűnnek, az előbb említettük. Jézus Krisztusban nem volt bűn. Akkor miért keresztelkedett meg? Olvassuk el a 15. verset úgy szintén itt. Jézus pedig felelvé mondanéki Jánosnak, keresztelő Jánosnak. Olvasom a 14. és a 15. verset. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvé mondanéki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus a keresztséget nem nevezi szentségnek, hanem igazságnak. Jézus Krisztus betöltötte az igazságot. Ő gyakorolta azt nem azért, mert bűnös volt, hanem azért, hogy példát adjon nekünk. És ő valójában azt is tette, mert azt olvassuk a 16. versben, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkozának néki, és látták az Isten lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállni. Itt látjuk a bibliai keresztséget. Tegyünk fel még egy kérdést ezzel kapcsolatban. Üdvösség feltétele a keresztség? Kell-e mindannyiunknak gyakorolnunk a keresztséget? Óhajtjuk-e betölteni ezt az igazságot úgy, ahogy Jézus Krisztus tette? Miért? Ha keresztények akarunk lenni a szószoros értelmében, akkor mindenben Jézus Krisztust kell követnünk, és a keresztségben is. Csak egyetlen egy ígét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni, a János Evangélium a 3. részéből az 5. verset, amikor Jézus Krisztus beszélget Nikodémussal, többek között ezt mondja el. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Istenek országába. Tehát aki nem keresztelkedik meg, úgy, ahogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett alámerítéssel, ha nem hal meg a bűnnek a keresztséggel kifejezve, akkor nem mehet be az Istenek országába. Azonban Jézus Krisztus itt kettős dologról beszél. Aki nem születik víztől, és nem születik Szentlélektől. Mert a keresztség után szükséges felvérteztetnünk a Szentlélek erejével, hogy vele együtt győzelemes életet éljünk. Nézzük a másik szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg tanítványainak. Lapozzuk fel János Evangéliumának 13. részét, és a 13. részből olvassuk a lábmosással kapcsolatos kijelentéseket, a 4. verstől kezdve végig egész a 15. versig próbáljuk végigellemezni ezt. Felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábát, és megtörölni a kendővel, amely körül volt kötve. Mina azért Simon Péterhez is azt mondanéki, Uram, te mosod-e meg az én lábamat? Felele Jézus is mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután
majd megérted. Néhány megfigyelendő dolgot szeretnék kidomborítani. Jézus Krisztus vállalta a legmegvetettebb szolga szerepét. Amikor a tanítványaival elfogyasztotta a húsvéti bárányt, ami jelképezte és előrevetítette az ő golgotai áldozatát, akkor nekünk keresztényeknek, az új szövetségi népnek egy újabb szertartást hozott létre, ez pedig a lábmosás. És Jézus Krisztus ennek a keleti gyakorlatnak lelki tartalmat és jelentőséget adott, mégpedig nagyon fontosat. Ez az egyik. A második, Jézus Krisztus ment egyik tanítványtól a másikig, és megmosta a tanítványok lábát. Egyetlen egy tanítvány számára sem nem volt feltűnő az, hogy a világ teremtője, a Szent Háromság második személye, a Fiú Isten, a megtestesült Jézus Krisztus lett és vállalta a szolga szerepének betöltését, vagyis szolgált az embernek, aki teremtett, vagyis teremtményeinek. A következő, Péter volt az, akinek a lelkiismerete nagyon érzékeny volt, és felteszi a kérdést, Uram, te mosod meg az én lábamat? És most szeretném, kedves jelenlevők, ha megfigyelnénk Jézus Krisztus kijelentésének súlyát. Így olvastuk a 7. versben, Jézus ezt mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Sajnos a keresztények nagy része azért nem gyakorolja a lábmosást, mert nem érti annak jelentőségét. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy hát igen, ez az alázatosság szertartása, ha én alázatos vagyok az életben, akkor én betöltöm azt. Itt egyáltalán nem erről van szó. Jézus ezt mondja Péternek, te nem érted azt, amit én most cselekszem veled, de majd idővel meg fogod érteni. És kedves jelenlevők, vaj, ha Isten segítségével mi is eljutnánk addig, hogy ha most még nem értjük, és azért nem te cselekesszük, nem gyakoroljuk a lábmosás szertartását az úrvacsora előtt, most miután megértettük, és megértjük, mi elvagadjuk, kezdjük gyakorolni azt. Úgy, ahogy Jézus Krisztus meghagyta. Azonban, ha olvasok a 8. verset, mondanék ki Péter, az én lábamat nem mosod meg soha. Ugye jellegzetes Péternek a határozottsága, és leszögezi, én soha nem vállalom azt el, hogy te a világ mindenség ura legyél az én szolgám. Mit válaszolt Jézus Krisztus erre a határozott kijelentésre? Felelené ki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Kedves jelenlevők, nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztus szavaira. Jézus Krisztus a Péter lábát mossa, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy én téged akarlak megmosni. Tehát a lábmosásnak valami sokkal több, mélyebb jelentősége van, mint az, hogy egy szertartást gyakoroljunk. És amikor Péter ezt hallotta, hogy minden kötél szakad, amely köti őt Jézus Krisztushoz, akkor azt mondja a 9. versben Simon Péter, Uram, ne csak lábamat, hanem kezemet és fejemet is. Ha ez ennyire vészesen komoly, hogy semmi közöm sem lehet többé te veled, Jézus, ha én nem engedem neked megmosni a lábamat, akkor ne csak a lábamat, hanem tetőtől talpig. És most érkeztünk el a lábmosás jelentőségének legmélységesebb értelméhez és jelentéséhez, amelyet Jézus Krisztus adott. Ez pedig a 10. versben található. Mondanék ki Jézus, aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábát megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyájan. Kísérjük figyelemmel Jézus Krisztus kijelentését. Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmossa. Amikor én fiatal koromban kezdtem olvasni a Szentírást, Jézus Krisztusnak ezt a szavát már akkor könnyen megértettem. Miért?
Azért, mert ott, ahol laktunk, ahol laktam gyermekkoromban, mi egy dombtetőn laktunk, és a völgyben volt egy úgynevezett széktó, amelynek nagyon lúgos volt a vize, gyermekkoromban nem volt fürdőszoba, vízvezeték és így tovább, és egész nyáron minden este oda jártunk lefürödni. És amikor megfürödtünk, körülbelül 2-300 méterre volt az a bizonyos tó az otthonunktól, hazajöttünk a fürdésből, és meg kellett mosni a lábunkat, és úgy feküdhettünk ágyba, mert útközben beparolódott a lábunk. Jézus Krisztus itt azt mondja, hogy aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint hogy lábát megmossa. Akkor ez mit jelent? Először is vessük fel ezt a kérdést, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy fürdés. Lapozzuk fel Titushoz írt levelet, a 3. rész 5. versénél, ahol a következőket találjuk feljegyezve. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürödője és a Szentlélek megújítása által. Mit is mondott Jézus Krisztus? Aki nem született víztől és Szentlélektől, nem vedd be az Istenek országába. Tehát a víztől való születés a keresztséget jelképezi, tehát a fürdés, amiről Jézus Krisztus itt beszél, a keresztséget jelképezi, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki megfürödött, aki megkeresztelkedett, annak nem kell havonta vagy három havonta újból és újból keresztelkednie, hanem gyakorolnia kell a lábmosást, mert Jézus így mondta, aki megfürödött, aki megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmosni. Akkor hogy nevezhessük meg? Minek nevezhetjük a lábmosást? A keresztség kicsinyített formája, kicsinyített mása. A lábmosásban újítjuk fel a keresztségkor kötött szövetségünket. És itt mindjárt megértettünk még egy dolgot. Kedves jelenlevők, ki gyakorolhatja a lábmosást? Bárki? Vagy az, aki bibliai keresztséggel megkeresztelkedett? Miért? Azért, mert az elsőben a keresztség, és Jézus azt mondja, aki megfürödött, az gyakorolhatja a lábmosást. Tehát nem kell időközönként újból keresztelkednünk. És miért mondtam ezt így el? Azért, mert miután megkeresztelkedtünk, bűnt követtünk el. És a lábmosás szertartása azért van, Jézus Krisztus azért hagyta, hogy ezt azokat a bűnöket jelképesen lemossuk gyakorolva lábmosást. Tehát a lábmosás a keresztségkor kötött szövetség felújítása mindannyiunknál. És ezért Jézus Krisztus mondta, hogy ezt gyakorolnatok kell. 12. verset olvasom. Mikor azért megmosta azoknak lábát és a felső ruháját felvette, újra leülvé mondanékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. És most nagyon kérek figyelmet. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Hadd kérdezzem, ez nem parancs? De igen. Mit mond Jézus Krisztus? Ha én az Úr, a mindenható Isten, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Ez parancs. És a 15. versben, mert én példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Kedves jelenlevők, ahogy a keresztségben óhajtjuk követni Jézus Krisztust, vajon óhajtjuk követni a lábmosásban is? Szüksége van minden emberre, aki már szövetséget kötött, vagy akár szövetséget fog kötni a jövőben a keresztség által a mindenható Istennel. Annak szükséges gyakorolni, annak feltétlenül kell gyakorolni a lábmosást. Igen. Ezt Jézus Krisztus mondta. Ha én megtettem veletek, néktek is meg kell tennetek.
És még egyszer nyomatékosan mondja el, mert példát adtam nektek. Miben? A lábmosásban. Attól kelt fel, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Jézus Krisztus szépen elmondta, hogy mossuk meg egymást lábát. Ezt Jézus Krisztus hagyta meg. Kövessük Jézus Krisztust a lábmosás szertartásában is. Mert ez is ugyanolyan része a mi megmentésünknek, mint a keresztség és az úrvacsora. Ez is ugyanúgy Jézus Krisztustól van, ő hagyta meg, és megparancsolta benne bízó és őt követő embereknek, hogy ezt gyakorolják és engedelmeskedjenek ezen a téren is neki. Nézzük a harmadik szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg, ez pedig az úrvacsora, vagyis az utolsó vacsora. Maga az utolsó vacsora hány részből áll? Azt látjuk a Szentírásban, hogy kettőből. Lapozzuk fel Máté evangéliumát, és Máté evangéliumának a 26. részében találjuk a mit tett Jézus Krisztus, miután visszaült az asztalhoz. Így olvassuk a 26. rész 26-tól a 28-ig terjedő versekben. Mikor pedig evének vevé Jézus a kenyeret, és hálakat adván megtöri azt, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat, és hálákat adván adá azoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Miből áll tehát az utolsó vacsora? Jézus Krisztus vette a kenyeret, és itt nagyon szeretném, hogyha sorrendet figyelnénk meg, és hálákat adok. És miután hálát adott, megtörte a kenyeret, és úgy adta a tanítványoknak. Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával először hálát adott. Így kell gyakorolnunk nekünk is. Miután befejeztük azt a lábmosás szertartását, utána együtt van újból a közösség, akkor boruljunk le egy közös imára, és imádkozzunk. Adjunk hálát azért, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. És miután ez megvan, törjük meg, a lelkész megtöri a kenyeret, és úgy ossza szét a jelenlevő hívőknek, akik részt vesznek az úrvacsora jegyeiben, gyakorolják azt, amit Jézus Krisztus meghagyott. Azonban jogos a kérdés, milyen kenyeret használt Jézus Krisztus az utolsó vacsorán? Kovászosat, vagy kovásztalan kenyeret. Máté evangélium a 26. és 17. versét olvasom. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? Milyen kenyeret? Kovásztalan kenyeret. Miért lényeges ez, hogy még erre is kitérünk, hogy milyen kenyeret fogyaszthatunk, milyen kenyér jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli testét, kovászos vagy kovásztalan. Az előbbi kérdés az volt, miért használt Jézus? És mi akkor leszünk az ő követői, ha ugyanolyan kenyeret használunk az utolsó úrvacsorán, mint maga, hogy Jézus Krisztus tette. És itt azt láttuk, hogy Jézus Krisztus kovásztalan kenyeret használt. De vajon miért? Minek a jelképe a kovász a Szentírásban? Lukács evangéliumának a 12. részében olvassuk az első verset. Ekközben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letaposták, kezdje az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Micsoda? A farizeusok kovászától. Ami a képmutatás. Hadd kérdezzem, a képmutatás bűn egyértelmű. Tehát a kovász mivel van össze párhuzamban megemlítve? Képmutatással, bűnnel. Hát Jézus Krisztus azért használt az utolsó vacsorán kovásztalan kenyeret, mert csak a kovásztalan kenyér jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli testét.
Kovászos kenyér semmiféleképpen sem, mert kovász a bűnnek a jelképe. Ha mi kovászos kenyérrel ünnepeljük az utolsó vacsorát, akkor mi azt fejezzük ki ezzel, hogy mi nem hisszük, nem valljuk, nem ismerjük el, hogy Jézus Krisztus bűntelen volt, és ha ezt nem ismerjük el, akkor Jézus Krisztus nem lehet a mi megváltónk. Ezért nem mindegy, hogy milyen kenyeret használunk, kovászosat vagy kovásztalant az utolsó vacsora alkalmával. Szeretném fellapozni Pál apostol Korintusbelekhez írott első levelének az 5. versét, és az 5. vers 7. és 8. versében is ugyanerre az igazságra van felhívva mindannyiunk figyelme. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem a tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Mit mond Pál? Tisztítsuk el a régi kovászt, szabaduljunk meg bűneinktől, és az úrvacsorát ne kovászos, ne bűnös állapotban, hanem bűntelen állapotban, kovásztalan kenyérrel ünnepeljük, hanem a tisztaságnak és az igazságnak kovásztalanságában ünnepeljük mi is. Tehát láttuk, hogy a kovász a bűnnek a jelképe. Jézus Krisztus kovásztalan kenyeret használt az utolsó vacsorán. Azonban itt azt olvastuk, hogy amikor imádkozott, megtörte a kovásztalan kenyeret, tanítványainak adta, akkor vette a poharat, és hálákat adott, és azt is a tanítványoknak adta. Milyen bort használt Jézus Krisztus az utolsó vacsorán? Kovászosat vagy kovásztalant? Hogy éljek ezzel a fogalommal. Alkoholmentes, vagy pedig részegítő italt használt az utolsó vacsorán Jézus Krisztus? Már bizonyára mindannyian következtetnek arra, amit a kenyérrel kapcsolatban elmondtunk, hogy a részegítő ital nem jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli vérét. És azért is hoztam ezt a kovásztalan kérdést, mert a kovászgombák erjesztik meg a szőlőcukrot és változtatják alkohollá. Megint ott van a kovász, amely végzi az erjedést. Tehát akkor részegítő italt lehet használni az utolsó vacsorán, vagy a szent áldozáson? Semmiféleképpen sem. Csak alkoholmentes, kovásztalan must jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli vérét. Ezt találjuk, ezt tárja elénk a Szentírásban Isten szava, és kedves jelenlevők, kövessük Jézus Krisztust. Miután megkeresztelkedtünk, vagy megkeresztelkedünk, gyakoroljuk a lábmosást, úgy, ahogy azt Jézus Krisztus megmutatta, és megparancsolta, hogy a követői tegyék azt, és ugyanúgy járuljunk az Úr asztalához, és ugyanolyan kegyeket használjunk, tehát kovásztalan kenyeret, és eredetlen mustot, mert csak azok jelképezik Jézus Krisztus bűntelen testét és vérét. Azonban, amikor az úrvacsoráról van szó, akkor még egy kérdést szeretnék felvetni. Hány szín alatt kell gyakorolnunk, ünnepelnünk az úrvacsorát vagy a szent áldozást? Mert az mind a kettő egyen is ugyanaz, csak más-más vallású emberek másként nevezik. Egy szín alatt, vagy két szín alatt? Hogyan gyakorolta Jézus Krisztus? Csak kenyeret, ostját adott a tanítványoknak? Vagy adott eredetlen mustot is? Tehát látjuk azt, hogy maga Jézus Krisztus két szín alatt gyakorolta az utolsó vacsorát, és Jézus Krisztus földi tanításában, földi életében adott Jézus Krisztus egyik alkalommal,
amikor tanította az embereket, míg itt járt a földön, elmondott nagyon ide vonatkozó, nagyon szép ide vonatkozó kijelentést, János Evangélium a 6. részének az 53. 54. versét olvasom. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Mit mondott el Jézus Krisztus? Ha mi nem esszük az ember fiának testét, és nem isszuk az ő vérét, nincs életünk. Tehát ha csak ostját, vagy csak kenyeret fogyasztunk, nincs élet bennünk. Ha csak mustot fogyasztunk, de nem két szín alatt gyakoroljuk, nem vesszük magunkhoz a kenyeret és a poharat is, akkor nincs élet bennünk. Ezt olvastuk itt János Evangélium a 6. 53. versében, de az 54. pozitív értelemben is Jézus Krisztus elmondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és feltámasztom azt az utolsó napon. Kedves jelenlevők, akarunk az örök élet részesei lenni? Szeretnénk. Ez a szívünk vágya. Hiszem. Hisz nem is volnánk itt, hogy tanuljuk együtt Isten igazságát, ha nem volna ez a hitünk, ha nem volna ez a vágyunk. Ezért szívleljük meg Jézus Krisztus szavait. Azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak. És én azt, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, azt feltámasztom az utolsó napon. Itt látjuk, hogy két szín alatt kell gyakorolnunk az utolsó vacsorát. Ahogy Jézus Krisztus tette. Azonban ezt a három dolgot, három szertartást szeretném egymás után említeni, és egy-egy mondatban összefoglalni. Mire emlékeztet bennünket a keresztség? Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Mire emlékeztet bennünket a lábmosás? A lábmosás a keresztségre emlékeztet bennünket, az Istennel kötött szövetség felújítása. Ezért, ahogy említettük, a lábmosásban csak az vehet részt, akkor van értelme. A lábmosás csak akkor van értelme gyakorolni, ha már megkeresztelkedtünk. Mert a keresztségnek a felújítása. Ha valaki úgy vesz részt a lábmosásban, hogy nem keresztelkedett meg, nem gyakorolja a hitelveket, akkor azt szeretném kérdezni, akkor van-e valamit felújítani, vagyis mit újít fel a lábmosás gyakorlásával? Majd utána ott van a harmadik, amit láttunk, az utolsó vacsora, maga a kenyér és a pohár. Mire emlékeztet bennünket az utolsó vacsora? Szeretném olvasni Korintus beliekhez írott első levél 11. rész 26. verséből, ahol Pál apostol egyértelműen elénk tárja, hogy mi az, amire emlékeztet bennünket az utolsó vacsora. Korintus beliekhez írott első levél 11. rész 26. versében ezt találjuk. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát összegezve, a keresztség emlékeztet bennünket Jézus Krisztus halálára és feltámadására, a lábmosás a keresztségünkre emlékeztet vissza, az utolsó vacsora maga a kenyér és a pohár, pedig Jézus Krisztus halálára, és ahogy itt olvastuk az igében, az ő dicsőséges második eljövetelére. Isten segítségével kívánom azt, hogy mind a három szertartást tiszta szívből gyakoroljuk, és ebben is kövessük Jézus Krisztust. Fejezzük be mai elmékedésünket János Evangélium a 13. rész 17. versével. Jézus mondta el az utolsó vacsora végén, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Szívből kívánom, kedves jelenlevők, hogy ezt a három szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg,
mind a háromat úgy gyakoroljuk, mind a háromban kövessük Jézus Krisztust. Úgy gyakoroljuk, ahogy ő hagyta meg. Isten segítsen ebbe mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Találkozás Jézussal.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném folytatni az előző előadásokat, különösen amit Géza tartott az előbb. Géza arról beszélt, hogy a Biblia mennyire szemléletesen mondja el a mi számunkra azt, hogy azok a jelek, amelyekről Jézus beszélt, azok mennyire pontosan jelzik előre, hogy Jézus mikor fog eljönni, és hogy egy olyan világban élünk, amikor tényleg minden percben azt látjuk, hogy ezek a jelek teljesednek. És Géza is említette azt az igét, amit láthatunk kivetítve, hogy miután Jézus arról beszélt, hogy lesznek ilyen jelek, és lesznek ilyen természeti katasztrófák, problémák, amelyektől az emberek szenvedni fognak, akkor egy figyelmeztetést adott a mi számunkra, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Én azt hiszem, hogy a legateistább ember